Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Nagy Brigitta, György Ákos, Galgóci Balázs, Takács Donát és Szendi Gábor. Ők alkotják a Shake Five csapatát. Find Your Way című daluk szól, de a kezdésben Zóra 2021-es muzsikája, a Mámor. Jó szórakozást kívánok a válogatáshoz. Itt a Jazzin.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. 2021-ben, mindössze 57 éves korában hunyt el Vinant Gábor, egy Lassú tánc című dalával emlékezünk. De hallgathatunk még szaxofonjátékot Bratka Borbálától, Pearl című felvétele érkezik, és maradunk is a szaxofonnál, egy funky szaxofonnál, egészen pontosan. A Németh Gábor projekt muzsikál már is. És még mielőtt elindulna az összeállítás, én Bárány Anna most búcsúzom, este 10-től viszont újra várom Önöket, újra, itt a Jazzy Night-ban.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a Kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Bielam a recsegő csontok bokoli zaját. Simogat a keserű szél, újra beborul az ég. Lassan kinyitom a szemem,

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: histoire. Donne-moi ton cœur.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a Kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagottművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Te nagyon szereted a kihívásokat. Szóval, hogy az is egyfajta kihívás, azt hiszem, hogy hát felbicikliztél ide hozzánk a hegyre, ebben a hőségben. Ahogy bírtad?
2: Hát muszáj. Most már főleg kicsit, hát mondjuk úgy, hogy el is engedtem magam fizikálisan, úgyhogy a sportra megint nagyon oda kell figyeljek. Ez most akkor effektíve erre a válasz. De hát a kihívásokat igen, valóban szeretem a zenében leginkább. És hát egyébként főleg úgy, hogy az ember már apává vált egy ideje, így minden nap egy nagy kihívás egyébként.
1: Sport, zene, magánélet is ugye mind kihívás felsorakozik, de közben hát valószínűleg az is talán egyfajta kihívást jelentett számodra, nem tudom, hogy számítottál-e rá, hogy téged választottak az évad zenekari művészévé a Koncertó Budapestnél titkos szavazással. Ehhez gratulálok.
2: Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm.
1: Mi előzte meg?
2: Hát sok minden előzte meg, hogyha ugye jó pár év, már 2019 óta vagyok a Koncertó Budapest szimfonikus zenekarnál is. 2021 óta már csak ott, azt megelőzően az Operaházban voltam 7 évig szólamvezető fagottos, szóval ezt jó pár év előzi meg, de ezt az évet, ha veszem, akkor ez egy nagyon érdekesen reflektor fénybe került év lett nekem, mint fagottművész, mert egyszerűen úgy lett összeállítva a program. Döbbenetesen nagy kihívások voltak ebben az évben hangszeresen, és hát hál' Istennek úgy tűnik, hogy mindegyik szépen sikerült, és a kollégák is ezt gondolják, és persze itt a szakmaiság az egy dolog, nagyon fontos, de tudom, hogy itt több minden számít, és tehát az emberi része is nagyon számít, és ez igazán tényleg elmondhatatlanul jól esett a kollégáimtól.
1: Én az ember egy kicsit számít rá, hiszen nyilván te is szavaztál, tehát egymásra szavaztok.
2: Igen.
1: Tehát ott volt a fejedben, hogy akár te is lehetsz a győztes.
2: Igen, nem akarok álszerény lenni, igen, benne volt a fejemben. Tényleg azért, mert mondjuk, hogyha így sorra veszem ezt az évet, akkor volt itt egy, hát az a vége felé volt egy Stravinsky tavaszi áldozat, amit először játszottam életemben a Művészetek Palotájában adtam elő. Ez azért egy fagottos életében egy nagyon fontos mérföldkő. Volt még évad elején, tehát ott ugye a 2025-26-ról beszélünk, egy fantasztikus mű Gubay Dulinának a fagott versenye, ami mélyvonósokra és fagottra íródott. Ez egy nagyon ritkán előadott mű. Ezt a Hallgatásnapja fesztivál keretein belül adtuk elő. Igen, az volt október tájékán, ezen kívül volt Csajkovszki 4. szimfónia, volt angol turnénkon Sostakovics 9. szimfónia, ezek mind mondjuk tényleg a Sostakovics 9 és a tavaszi áldozat, ez valójában a két mondhatni legnagyobb fagott szóló így a szimfonikus irodalomban, és hát ebből fakadóan azért feltételeztem, hogy van esélyem erre a szép kitüntetésre.
1: Igen. De ugyanakkor említetted, hogy a szakmaiság mellett az emberi tényező is nagyon fontos a díj odaítélésénél.
2: Biztos.
1: Milyen képességre gondolsz, milyen személyiség, milyen tulajdonság?
2: Hát, én itt csak annyira gondolok, hogy a kollégáknak úgy érzem, hogy itt tényleg ebben a zenekarban azt érzem, hogy otthonra leltem, és nekem is mindenki szimpatikus, és talán én is szimpatikus vagyok a többségnek, feltételezem, és hát igazából csak ennyi, tehát hogy ez egy olyan közeg, de egyébként maga a koncertónak a közege egy nagyon barátságos, összetartó közeg. Úgyhogy valójában csak ennyi, amire gondoltam.
1: Figyelj, ezek fontos tényezők, amiket igen. Most elmondtál.
2: Szerintem is, igen, és hát próbálunk tényleg a lehető legjobb hangulatban együtt dolgozni, és a lehető legtöbbet kihozni a különböző produkciókból, úgyhogy igen, ez egy nagyon-nagyon jó összetartó közeg, én nagyon szeretek itt zenélni és dolgozni.
1: És ez alap, hát ebből indul ki minden.
2: Így van, pontosan, ez nagyon fontos, és hát ugye állandóan a maximumra törekszünk, már a vezetőnk, tehát szerintem talán az országban a legmaximalistább zenészek között tartják most számon Keller Andrást, és ezt a maximalizmus csak úgy lehet, hogy egyébként meg nagyon jó légkör van, és ez valóban így van.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Mohai Bálint fagott művésszel itt az Intermezzóban. Jazzy!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagott művész, aki az idei évadban, a 2025-26-os évadban elnyerte a Concerto Budapest szimfonikus zenekar évad zenekari művésze díját. Ugye titkos szavazással szavaztak a zenekari tagok, és hát te nyertél, te lettél a győztes. 2019-ben kerültél a Concertohoz. Előtte hogyan indult a pályád? Mikor kezdődött? Mikor fogalmazódott meg benned azt, hogy a zenével szeretnél foglalkozni?
1: Hát ez nagyon korán, az előbb itt beszéltünk az óvodáról, hogy megemlítsem vagy ne, de akkor megemlítem, mert hát már én ott lerajzoltam ezt, hogy én fagott művész leszek, a színpadon álltam, és hát annak az volt a címe, igen, hogy mi leszek, ha nagy leszek, talán ez. Egyébként ott tehát édesapám hatására alakult ez ki, a maga a fagott, mert ő is fagott művész, meg karvezető is, Mohai Tibor. Édesanyám Bodalai Cecília pedig brácsa művész, a Budapesti Fesztiválzenekar oszlopos tagja, alapító tagja, még most is ott játszik. Úgyhogy ez már tényleg nagyon korán megfogalmazódott, de persze úgy realitásként szerintem olyan 13 évesen, amikor nagyon elkezdtem készülni egy zeneiskolai országos versenyre, akkor éreztem, hogy ezt fogom továbbvinni, és hát hál' Istennek elég szépen alakultak a sikerek, meg a jó visszajelzések, és hát igen, tehát mondjuk az elején is, az óvodában is volt egy ilyen felismerés, meg a konzervatóriumban, igen.
0: És azóta is tart ez a felismerés, ugye, hogy hát jó helyen tart. Vagy, a fagott a te hangszered.
1: Az én hangszerem, igen, de tényleg folyamatosan kell tanulni, és végül is ezt így nem is tudtam elengedni azt, hogy tanulom ezt az egészet, de most már hál' Istennek a profi világban tanulom a fagottozást. Igen.
0: De mindig tanul az ember, tehát koncertek által, próbák során, vagy akár más szólisták játéka nyomán. Tehát milyen felismerésekhez jut valaki, aki már profi zenész?
1: Folyamatosan tanulunk tényleg. Tehát, hogy amikor az ember azt mondja, hogy én már kész vagyok, és minden rendben van, akkor van baj szerintem.
0: Akkor kell befejezni.
1: Vagy nem tudom, ott valami nem stimmel, de én ezt abszolút nem érzem, és minden egyes nap tényleg, tehát egy negyedórás, félórás gyakorlás is lehet olyan felismerés, ami egy új vágányra állítja onnantól az embert, ami nem feltétlenül a végső helyes, mivel hogy nincs is ilyen, hogy végső helyes vágány, de inspirálódik az ember, igen, másoktól is, koncertekből, hibákból lehet a legtöbbet tanulni. Én a hibáimat nagyon próbálom elemezni, és egyébként nem is kell annyira hibának ezt a általunk hibának mondott dolgot felfogni, de hát ezeket folyamatosan át kell gondolni, át kell érezni, és hát persze az igazán jól sikerült dolgok, koncertek, azok meg annyira jó élményként elraktározódnak, hogy az meg egy extra önbizalmat tud kialakítani, ami hál' Istennek megadatik mostanában nekem az elmúlt években, hogy a színpadon legyek, és nagy feladatokban vehessek részt.
0: Most az óvodától tettünk egy nagy ugrást a felnőtt korig. Tehát közben nem történt semmi?
1: De sok minden
0: na,
1: történt.
0: Mesélj!
1: Nem akartam annyira részletezni. Hát jó, akkor mondjuk a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában, az Ifjabb Sapszon Ferenc által alapított iskolában kezdtem az iskolaéveimet, ami nagyon-nagyon meghatározó volt nekem zeneileg. Ott zongorával kezdtem, de a kórus éneklés, meg magánéneket is csináltam egyébként egy pár évig. Ezek voltak szerintem Isten igazából a legmeghatározóbb élmények nekem zeneileg. Az ének és a hangszer az nekem mindig összefonódott, mert mint mondtam, édesapám fagott művész és karnagy, úgyhogy igen, ez innen indul az egész gyökere mindennek. Utána a Bartók Konzervatóriumban tanultam Vajda József tanár úrnál, és utána elmentem a Zeneakadémiára, a bachelort végeztem itt Hartenstein István, most már kollégámnál, akkor tanár úrnak szólítottam, mert az operaházban ugye együtt voltunk kollégák 5-6 évig, és még ugye Berlinben, az Universität der Künste Egyetemen, Berlinben professzor Eckhard Hübnernél végeztem el a masterképzést és a posztgraduális, ott úgy hívják, hogy koncertexam képzést, és eztán jutottam be az Operaház zenekarába 2014-ben.
0: De közben 7 évig játszottál az Európai Unió ifjúsági zenekarában is.
1: Valóban,
0: akkor
1: valóban. Az is eszmetlen meghatározó. Igen, Vladimir Askenázy vezet, akkor ő vezette az Európai Unió ifjúsági zenekart. Hát ott meg a szimfonikus zenekari játéknak a mélyébe belecsöppentünk igazából mindannyian, és egy eszmetlen mélyvíz volt, de hát egy jól felépített mélyvíz, mert persze a koncerteket megelőzte egy több mint 2 hetes próba folyamatok mindig. Igen, 7 évig ott volt szerencsém majdnem minden turnén részt venni. Évi 2 turné volt, tavasszal és nyáron, ez mai napig így van. Ezt egyébként annak idején Claudio Abbado alapította. Ez volt az első európai, talán ez volt, igen, még van a Jeunesse, most nem tudom melyik volt korábban, de az egyik első ifjúsági szimfonikus zenekar, és abból vált ki később a Mahler Jugend Orchester, de ez volt az első az Európai Unifjúsági Zenekar.
0: És akkor a bázist most a Concerto Budapest alakotja. Jövünk vissza Mohai Bálint fagott művésszel.
2: Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagott művész, aki a Concerto Budapestnél egy nagyon értékes díjat nyert, hiszen szakmabeli díjat, a saját zenekari tagjaid választottak meg, azok az emberek, akikkel együtt játszol az évad zenekari művészének.
1: Hát valóban, és ez életem során jó pár díjat kaphattam versenyekből, vagy ösztöndíjak, vagy ilyesmi, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a, tényleg az eddigi legnagyobb elismerés számomra, mert egy közegben, ahol az ember a mindennapjait tölti, és úgy gondolnak felőle többségében a kollégák, hogy neki ítélik oda, az tényleg egy nagyon, nagyon jó leső dolog. De igen, a múltban azért hál' Istennek sok más díj is összejött az életem során. Versenyek kapcsán például annak idején 18 évesen nyertem meg a 42. Concertino Praga nemzetközi zenei versenyt, talán az volt tehát a nemzetközi részéből ez volt az első, és egy elég nagy siker, úgyhogy a díjak jól esnek, persze, de egyébként nem ezért zenélünk.
0: Miért?
1: Hanem a zene, hát ez közhelynek hangzik, de tehát nem a zene örömét, ezt lehet mondani, de inkább a zene élményéért, azért az élményért, hogy az ember valamibe teljes önazonosságával valójával belebújt, és végül átformálódik azzá a művé, amit annak idején megálmodott valaki, és ez tényleg egy, nem akarok túl ezoterikus világba elmenni, de egy ilyen transzcendentális élmény. Én ezért zenélek egyébként, nekem ez az, ami egy hihetetlen élmény. Amikor ebbe az állapotba bekerülök, az tényleg egy valamiféle drognak tekinthető, igen. Igen.
0: És mennyire kapsz lehetőséget arra, hogy a fagott szólisztikus irodalmából megmutasd a tehetséged? Tehát abból játsz?
1: Kapok, hál' Istennek kapok a Concerto Budapestnél is, meg más felkérésekből adódóan is, de a Concerto Budapestnél maradva, igazából 2019-ben, mikor megismerkedtünk én és a zenekar, és Andrással, is egy szólisztikus feladattal indult a Zeneakadémia nagytermében, játszottuk a kollégáimmal a Mozart Szimfónia koncertántéját, ugye ez az oboe, klarinét, kürt, fagott verzió, és utána is, tehát az elmúlt hány év, és ez már lassan 7 év, volt szerencsém eljátszani többségében a Zeneakadémia nagytermében, vagy a BMC nagytermében. Játszhattam Mozart fagott versenyt, akkor még egyszer elhangzott a Szimfónia koncertante, az a berlini filharmonikusok két szólistájával, Stefan Dorral és Wenzel Fuchssal, Horváth Béla volt mellettem az oboista, és kamarázni is, fontos műveket, hál' Istennek volt lehetőségem előadni, Mozart fúvós, tehát Mozart zongorás kvintettjét a négy fúvossal, Elizabeth Leonszkájával például ebbe az évbe a Mozart napon eljátszhattam már több egyére. Most volt nemrég, igen, ez egy idei friss élmény, még aktívan él bennem az emlék. Úgyhogy a koncertonál hála Istennek nagyon, nagyon szépen ki tudja az ember bontakoztatni magát szólistaként is, és a kamarára is nagy hangsúlyt fektetünk, és nem csak azt próbálom én is erősíteni, hogy minél több kamara legyen, ahol nem csak a szólamvezető művészek játszanak, hanem a zenekar többi tagja is, a második fúvósok, tutti vonósok, úgyhogy, és erre tényleg van lehetőség például a Mozart Planet berkeim keretein belül, ez minden évbe fut ez a program. Igen.
0: Egyébként van némi beleszólásotok, vagy kérhettek zeneműveket akár Keller Andrástól, tehát valamelyest demokratikus ez, már úgy tudom, hogy azért többnyire nem így történik.
1: Lehet javasolni, természetesen, és András mindig előszeretettel fogadja ezeket a javaslatokat. Aztán, hogy mikor realizálódik, az egy kérdés, de hogyha egy jó ötletről van szó, akkor az általában viszonylag a közeli jövőben meg tud szólalni. Például nekem most volt egy régi álmom volt eljátszani a Mozartnak, hát így szoktuk mondani, hogy a hullapelyes variációkat, de ez egy variációk egy francia gyermekdalra. Én nagyon szeretem azt a művet, és harmonikán hallottam még pár éve, és annyira hallottam benne a fúvos hangokat, a hangszereket, a szólamokat, hogy azt átirattam Werner Gábor barátommal, és itt a Mozart Planet berkein belül előadhattuk, hát nem is tudom, négyszer-ötször, és egy szeptet lett belőle, amiben a kollégáimmal együtt tudtuk ezt eladni, a fúvos kollégáimmal például, igen. Aha. Tehát szereti András, és nem csak tőlem, másoktól is ezeket a jó ötleteket, persze.
0: Köszönöm szépen. Mohai Bálint fagott művész a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. One, two, one, two.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mohai Bálint, fagott művész, akivel a legfontosabb díjról beszélgettünk, amit legutoljára kapott. Ugye többnyire a legutolsó a legfontosabb egyébként is, ezt mondják a művészek. De hát közben te különböző versenyekről is hazahoztál jó néhány díjat. Melyek voltak ezek közül a legemlékezetesebbek?
1: Amit még az imént említettem, az első nemzetközi megmérettetés, a 42. Concertino Prága nemzetközi verseny. Ez egy nagyon emlékezetes dolog, abból fakadóan is, hogy a díjátadó gálán a prágai rádiózenekarral játszhattam Weber fagott versenyét a Rudolfinumban, Prágában. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt akkor 18 évesen. Szerencsére megugrottam a lécet.
0: Erre mentálisan is készülni
1: hát
0: kell.
1: Hát készültem is, előtte is. Hát igen, szóval ezt úgy
0: hát
1: fel kellett
0: olyan
1: építeni,
0: megmérettetés,
1: hogy ez
0: igen.
1: Igen, igen, igen, úgy a konzis padsorból, meg igen, tehát erre tényleg készülni kellett, de hát mindenre készülni kell. Ezen kívül sok országos versenyek is egyébként főleg egy kamasz életében nagyon meghatározóak, ott nem nyertem meg az összeset, igazából háromból kétszer második voltam, és egyszer sikerült megnyerjem, ami szintén egy nagyon meghatározó, egy nagyon fontos dolog volt ez ott nekem, hogy ez jöjjön össze, és tényleg a végén az legyen, hogy első díjat kapok, és az adott egy nagy löketet szintén. Aztán a külföldi tanulmányaim során voltak még versenyek, volt egy Emsbürenben egy nemzetközi fúvós verseny, ahol én és egy klarinétos lettünk az első helyezettek, az egy szintén egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, és voltak ösztöndíjak is, ami nekem nagyon meghatározó volt, és fontos volt a tanulmányaim szempontjából, és például a DAAD ösztöndíj, amit sikerült összehozni, hogy nekem is odaítélték, és az elmúlt már a profi éveim során voltam például Pozsonyban a 56. New Talent nemzetközi versenyen, ami végül nem úgy sikerült, ahogy terveztem, mert nem sikerült megnyerjem, de a döntőben voltam, és ott a szlovák állami filharmonikus zenekar kísért a pozsonyi filharmonia nagytermében, ahol Mozart fagott versenyet játszhattam. Szóval ott már egyébként nem volt a döntőben az egész verseny története során fagott művész, úgyhogy az is egy nagyon meghatározó élmény volt.
0: Egyébként mit adnak a versenyek?
1: Hát a versenyeknél a legfontosabb szerintem tényleg az, hogy az ember elhatározza, hogy akkor erre most felkészül, és átmegy ezen az egész procedúrán. Ez egy jó pár hónapos, inkább egy jó fél éves procedúra. Azt adja, hogy egyszerűen sokkal jobban játszik utána az ember, hogyha ténylegesen felkészül, akárhogy is sikerülnek a dolgok. Például történt olyan is persze, hogy nem jött össze, hogy döntőbe legyek, akár első körből kiestem, vagy második körből, de ott volt mögöttem az a nagyon-nagyon kemény felkészülési periódus.

0: kicsit tovább versenyezni?
1: Hát egyébként 30 éves korom után is részt vettem versenyeken. Azok már nem ennyire, tehát nem ilyen volumenű, tehát a, mit tudom, az ARD fagott verseny, a prágai tavasz, meg ilyesmi, ilyesmi tényleg nagyon számon tartott versenyek már nincsenek. Jó lenne akár igen, mondjuk 40 éves korig, akár ilyen verseny profiknak már, tehát ki lehetne bővíteni, igen, jó lenne. Ha lenne ilyen egyébként, lehet, hogy elindulnék, de nincs.
0: Na jó, hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Persze.
0: Mint ahogy a következő évad is már itt van.
1: Igen, már érkezik.
0: Már ráfordultunk lassan, vagy legalábbis érkezik, hát ti már biztosan képben vagytok, hogy milyen koncertekkel várjátok a közönséget.
1: Igen, egy Beethoven tematikus év lesz a következő évadunk. Az összes szimfóniát el fogjuk játszani, nem egyben, mint, de annak idején még volt ilyen is, még Kocsis Zoltán csinált egy napot az összes Beethoven szimfóniával, tehát az egész év során elosztva, de más óriási Beethoven művekkel is egyetemben, és hát szerencsére itt is már tudok egy szép feladatról. Szintén Elizabeth Leonszkájával eljátszhatjuk majd a fúvos kollégáimmal a nagyteremben, a Zeneakadémia nagytermében a Beethoven kvintettet. Az is egy nagy kedvencem. Talán én azt ilyet is merek mondani, de hát nem tudom, hogy szabad, hogy én lehet, hogy jobban is szeretem, mint a Mozart kvintettet. Úgyhogy azt előadhatjuk, és még a nyár folyamán is lesznek szép feladatok. Most készülünk éppen a Vármegyeházi szabadtéri nyárest koncertünkre. Fogunk játszani a Fesztivál Akadémiának a nyitó koncertjén, ha jól tudom, és ami egészen biztos, hogy az Arcus Temporum Fesztiválon Pannonhalmán fogunk sok-sok szép művet előadni, és abban nekem is az egyikben egy szép feladatom lesz, a Kurtág és Bach tematikus lesz a fesztivál, és ott Lukács Miklós barátunkkal, cimbalomművész barátunkkal egy közös produkciót fogunk előadni. Kurtág György fúvós ötöse köré az ő triójával fognak improvizálni. Már egyszer játszottunk egy ilyesmi koncertet, egy CD is lett belőle, az még a Ligeti 100 évben volt. Ott ezt Ligeti 10 darab fúvós ötösével csináltuk ugyanezt, és most Kurtág fúvós ötösével fogunk egy hasonló gyönyörű produkciót remélhetőleg előadni.
0: Hát varázslatosnak ígérkezik ez az évad is. Sok sikert kívánok hozzá. Ugye felbicikliztél ide a hegyre?
1: Igen, valóban felbicikliztem,
0: hát
1: igen.
0: Hát lefelé könnyebb lesz.
1: Lefele jó lesz már, igen. Köszönöm.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Mohai Bálint fagott művész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm G. Horváth Lászlót, hegedűművészt, az Anima Musicae kamarazenekar művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Hát szeretettel üdvözöllek én, és nagyon örülök, hogy itt beszélgethetünk.
1: Magyarország élvonalbeli együttese, az Anima Musicae kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erre hívjuk meg a hallgatókat, és erről fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy én még soha nem kérdeztem meg tőled azt, hogy számodra mit jelent a kamara.
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát most nem akarok nagy szavakat használni, de amióta megismerkedtem azzal a lehetőséggel, hogy hangszerrel, mással is együtt lehet játszani, azóta tudom, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát a kamarazene számomra az a közeg, amiben élek, ez olyan, mint a levegő. De az anélkül gyakorlatilag nem is nagyon lehetne. De egész kicsi koromban már 10-12 évesen elkezdtünk kamarázgatni zenéiskolában barátokkal, aztán tücsökzenekarban, felejthetetlen velencei táborokban, ugye közös zenekaros muzsikálások volt még zeneiskolásként, és egy kóziban is egyértelmű volt a számomra, hogy vonósnyesezni szeretnék, és akkor belőle a vonósnyesből lett az a kamarazenekari elképzelés, ugye a Róla Jánossal való találkozás miatt, ami miatt végül is itt maradtam. Tehát én amióta az eszemet tudom, kamarazenélek, és ez mindig az volt számomra, hogy ez a közösségi játék, az együttjáték az volt a vonzó. Tehát a négy fal között valamit egyedül begyakorolni, és aztán azt megmutatni a nagy érdeműnek, ez annyira nem volt izgalmas sosem. Persze, nyilván az ember szeret hegedűt, meg darabokat előadni, meg játszani, de amikor együtt találjátok ki, hogy ez hogyan működik, és együtt valósítjátok meg, hát annál varázslatosabb élmény nincsen. Úgyhogy én egész életemben kamarazene éltem, tehát visszatér a kérdés, hogy számomra a kamarazene az a levegőt jelenti. Olyan alapszükséglet, ami nélkül az élet nem élet.
1: Háromnapos fesztivál lesz ez most az Óbudai Társaskörben, de honnan jött az ötlet, és miért szerettétek volna ezt megvalósítani, és azután természetesen beszélünk még sok-sok mindenről, mert hát egyébként egy nagyon csodálatos ívre építettétek fel.
2: Hát tulajdonképpen nem volt szándék az, hogy mi létrehozunk egy háromnapos fesztivált, sőt, hát tulajdonképpen nem is szerettem a fesztivál megjelenést, ez sokkal inkább egy vonós műhely, egy vonós kamarazenekaros műhely, ami önmagában valahogy azt akarja, hogy ennek a kamarazenekar zenének mindenfajta szegmensével hogyan tudunk egy hétvége alatt foglalkozni. Ugye az Anima Musicae kamarazenekar tradicionális koncertje, ez a születésnapi koncert, június 20-án az évad záró koncert. És valahogy évről évre mindig itt valami innovatív újítási szándék volt ebben a dologban, mert ez egyetlen olyan koncertünk, ami minden évben ugyanazon a helyszínen az Óbudai Társaskörben van. És itt volt, tehát például az első nekünk írott darabot itt tudtuk bemutatni 2011-ben már. Akkor utána itt volt az első összművészeti koncepció, ahol mindenfajta társművészetet is behoztunk. Itt volt az első olyan, hogy olyan vendégszólistát tudtunk meghívni, akik külföldről sikerült, stb. És rengeteg ötlet érkezik minden egyes évben, és így önmagától kezdett el kiterjedni, hogy nem tudjuk már ezt egy koncert alatt megvalósítani, mert szeretnénk, és annyira szertágazódik, és egybefonódik a klasszikus zenében a kamarazene, hogy szerettük volna ezt minden oldalában megmutatni. És egy másik nagyon régi igényünk kezd most így kiteljesedni, hiszen én mindig is szerettem volna, hogy a kamarazenekarokkal egyfajta ilyen szakmai fórumot tudunk kialakítani, és a kamarazenekarok közti aktív párbeszédet azt létre tudjuk hozni, és ezért kamarazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és olyan jó lenne, hogyha ez majd kiteljesedne, és hát most a kezdeti lépések megvannak, de hogy tényleg mindenfajta kamarazenekar részvételével ilyen országos nagy kamarazenekaros találkozókat tudnánk évről évre megszervezni. Mert szerintem ez egy hiány ilyen szempontból, hogy nincs egy ilyen fórum, vagy egy ilyen szemle, ahol lehet a különböző előadás és megoldásokat, vagy akár kamarazenekar a struktúrákat egymás után úgy követni, és egy ilyen igazi örömmuzsikálás lenne, ahol külön a kamarazenekarok is játszanak, és aztán esetleg valahogy majd együtt. Tehát ez a sokfajta igény teremtette meg azt a dolgot, hogy végül is most 19 és 21 között egy háromnapos rendezvénysorozattal próbálunk meg a kamarazenének minden kis bugyrát megmutatni a hallgató számára.
1: Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó, viszont én azt gondolom, és amire már utal utaltam is, hogy tanároknak, egyéniségeknek mindenképpen kell lenniük, akár a múltban, akár a jelenben, hiszen ez az, ami tovább tudja vinni, és tovább tud adni rengeteg tudást. És így is építettétek fel ezt a kamarazenei műhelyt és találkozót, nem fesztivált, megjegyeztem én is.
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember az mindent kapott valamilyen módon. Természetes van egy bennük született tehetség, meg nem tudom, az ember próbálja a saját életútját is egyengetni, meg lehetőségeikkel vagy él, vagy nem, de tulajdonképpen tanáraink nélkül, mestereink nélkül sehol nem lennénk. És a Zeneakadémián olyan legendás tanárok voltak, akikkel együtt tudtunk dolgozni, akiknek talán a neve nem is mindig forog annyira közszájon, hogy én fontosnak tartottam, hogy egy olyan rendezvénysorozatot hozzunk létre, ahol ezekkel a tanárokkal vagyok, milyen módon megemlékezünk róla. Ezek minden koncert az el lesz nevezve egy számunkra fontos legendás kamaratanáról. Omázsá Wagner Rita, Sándor Frigyes, Rolla János, Devics János és Mihály András is lesz majd ezeken a koncerteken, és hogy kicsit, hogy őket megszólítsuk, ugye mindig egy ilyen mester-tanítvány viszonyban minden koncert előtt lesz egy kis pódiumbeszélgetés, ami a koncerthez tartozik, és ott Bolla Milán, illetve Vesze Szilvia moderálásával, vagy olyanokat hívtunk meg, akik aktív, élő kapcsolatban voltak ezekkel a tanárokkal, és egy picit vissza tudnak emlékezni, illetve hát az ő pályájuknak a fontosságát, vagy a személyiség, karakterjegyeikről fognak egy kicsit beszélni, és ezáltal is, hogy mondjam, egy ilyen apró megemlékezéssel lesz minden koncertnek egy ilyen fölütése, hogy most milyen szellemben fogjuk előadni. Például nagyon érdekes lesz, mindamellett, hogy mondjuk az első koncerten is ugye omázsa Wagner Rita lesz, ott például Kis Péter és Borsos Kata, én hallottam, amikor a Wagner Ritánál tanulták azt a Debussy szonátát, amit meg fogják nyitni ennek a fesztiválnak, vagy háromnapos honos műhelynek, az első koncertjét. Tehát egy ilyen élő megjelenése lesz majd valamilyen módon, hogy a Wagner Ritáról fognak beszélgetni, és utána azt a Debussy szonátát fogjuk játszani, amit 15 évvel ezelőtt a Zeneakadémián együtt tanult. Tehát szerintem ezek nagyon fontos ilyen egybenállások lesznek. Ha még egyet szabad kiemelni, például a 20-án 3 órás koncertnél, ott a fiatal Eranova kamarazenekar fog játszani, akik most még mindig zeneakadémisták, most diplomáznak jövőre, meg tavaly, tehát így ez a diplomázós korosztály, és Umázsa Sándor Frigyes lesz. És hát Sándor Frigyes ugye a legendás tisztelet kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, és az a Gazda Péter fog róla megemlékezni, aki szintén alapító tagja volt a Lisztvenet kamarazenekarnak, mint ugye Hege. És ő még nagyon sokat aktívan dolgozott együtt a Sándor Frici bácsival, aki az első 7-8 évben vesztrálta a Lisztvenet kamarazenekart, és ezekről az emlékekről fog megemlékezni, és utána a legfiatalabb kamarazenekar fog játszani, és ennek egy 60-70 évi átölelő szakmai átölelése lesz ennek a koncertnek, hogy mondjam, és itt a folytonosság és a kontinuitás, tehát hogy van honnan jönnünk, van egy vonós tradíció, és ezt a tradíciót szeretnénk ápolni, és bizony van jövőkép is, mert itt bizony sok kamarazenekar van, aki ezen a területen szeretne aktív lenni.
1: Minden részletes programot az animemuzici.hu weboldalon egyébként megtalálnak, és megtalálják azt is, hogy hány koncert lesz, mikor kezdődnek, a pódiumbeszélgetések milyenek lesznek, illetve kik tartják, de szerintem akkor még a születésnapi koncertről is mindenképpen beszéljünk, és hát Rolla Jánosról se felejtkezzünk el.
2: Gyorsan csak összefoglalásként, tehát lesz 6 darab koncert, lesznek kísérő előadások, ugye a pódiumbeszélgetés mellett Dukai Barnabás fog egy előadást tartani általánosságban a csellószittekről, illetve hát itt a Démosz Szarabandról, akkor különösen a Kónyi Attila barátom fogja majd megmutatni a Dukai Barnabás igényei szerint ezt a Démosz Szarabandot. És van egy nagyon fontos kurzus is, egy kapcsolódó mesterkurzus, Keller András Kossuth Díjas segédő művész tartja. Itt 2 meghívott fiatal trió, egy zongorás trió, meg egy vonós trió, aki fog játszani Beethoven, illetve Veres Sándort, és természetesen az Anima Muzici Kamarazenekar is részt vesz ezen a kurzuson. Bartók Béla divertimentóját fogjuk Keller Andrásnak megmutatni. Már nagyon-nagyon várjuk, hogy milyen fantasztikus hozzászólásokkal fogja még csiszolni a mi előadáskódunkat. És hát természetesen a legfőbb esemény június 20-án este 7 órakor, amikor az Anima Muzici a születésnapi évadzáró koncertjét fogja tartani. És Otto Antikainen, egy hegedűművész, fiatal hegedűművész hívtuk meg, aki pár évvel ezelőtti Flash hegedűversenyen az Anima külön díját érdemelte ki a Mozart játékáért, és ezt a Mozart hegedűeset fogjuk vele játszani, amit annak idején díjaztunk, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon szép együttműködés lesz, és hát hommázsa Rolla János természetesen a Big koncertünknek a címeit. Thomas Máté fog róla beszélni, egy fantasztikus fiatal csellistáról van szó, aki nagyon szoros tanár, mester, tanítvány viszonyban volt a Rolla János utolsó éveiben. Én ezt tudom, mert Jancsi bácsival tényleg az utolsó 10 évét én végigkövettem, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az ő szép gondolatai még egy picit emelkedettebb hangulatba is hozzák majd a hallgatóságot erre a koncertre. És még egy érdekesség ennek a koncertnek a kapcsán, hogy a koncert második felében Mendelssohn Ámol vonós négyesét fogjuk játszani. Önmagában is egy kihívás egy kamarazenekar számára, hogy egy vonós négyest tudjon interpretálni, de ezt most rögzítettük nem olyan régen CD-re, a Hungaroton gondozásában meg is fog jelenni a következő évadban, úgyhogy most éppen nagyon-nagyon benne vagyunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyszerű előadás lesz. Hát ezt szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt a június 20-a esti 7 órás koncertet.
1: És akkor beszélgessünk még 21-én vasárnapról is, hiszen itt nem említettünk, hogy kik lesznek azok a zenekarok, illetve mit hallhatunk.
2: Hát nagy öröm számomra, hogy fiatal és már befutott kamaraegyüttesek vannak egyáltalán országban. Nem olyan egyértelmű magától értődő, hogy ez sikerülhet, de a Korosi Kvártett úgy tűnik, hogy ezt beteljesíti. És egy olyan vonós négyesről van szó, akik már nagy régóta együtt vannak, még mindig fiatalok, de már az európai koncerttermekben is játszanak. Úgyhogy ők Mozart Dissonanzen Kvártettjét, illetve Bartók 5. vonós négyesét fogják előadni. És hát a kamarazenekaros találkozónak a, hogy mondjam csak, kezdeményezése úgy tűnik, hogy működik, hiszen a budapesti vonósok is szerepet vállalnak. Ebben az Anima napokban ők lesznek a záró koncertjeinek a háromnapos vonós műhelynek, úgyhogy ilyen módon több zenekar is az Anima mellett, ugye a budapesti vonósok, az Erranova kamarazenekar, és egy ifjúsági zenekar, a Solti György zeneiskolának a kamarazenekar is fog játszani, akikkel együtt egy rövid darabot együtt is fogunk játszani, ezzel is egy kicsit megpróbálva, hogy mondjam, az ifjúságot arra biztatni, hogy akkor lássuk, miből lesz a cserebogár, aztán hogyan tudunk együtt játszani, egy kicsit motiválni, hogy még komolyabban vegyék a zeneiskolás feladatot.
1: Első Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó 2026. június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben, és akkor, hogyha ez úgy sikerül, ahogy szeretnétek, megvan az a jövőbeli elképzelés, hogy ez folytatódjon?
2: Hát tulajdonképpen Anima napok címet is lehetett volna neki adni, és rafináltan azért első Anima napok, hogy ez predesztinálja továbbra a dolgot, hogy legyen második. Úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk. Most elég későn sikerült összeraknunk a dolgot, mert nagyon-nagyon sok ilyen apró ötletünk volt, például ugye a legendás kamaratanároknak is valahogy a behozatalára. Úgyhogy bízok benne, hogy egy kicsit gördülékenyebben és olajozottabban korábban végig tudjuk gondolni, hogy akkor jövőre hogy legyen. Én azt gondolom, hogy nem is kell megválni a háromnapos vonós műhely sikerét, hogy attól tegyük függővé, hanem célkitűzésként elhatározzuk, hogy jövőre már megfedezzük majd a másodikat valami hasonló jellegű koncepcióba, és egy picit az idei tapasztalatokat, akkor azt majd levonjuk a konzekvenciákat is, akkor talán még egy picit operatívan is gördülékenyebben meg fogjuk tudni oldani ezt a dolgot.
1: Beszélgessünk legközelebb is, amikor majd jön a második Anima napok, de előtte is, hiszen addig még oly sok minden fog történni, ahogy hallhatták a hallgatók is, lesz egy új CD, illetve hát ugye indul a jövő évad is majd, egy kicsi pihenés után, úgyhogy szerintem sokszor fogunk megbeszélgetni, és én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és mindegyik előadás, illetve kurzus, valamint koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönjük, és akik esetleg el tudnak látogatni, itt szóba került a jövő évad, ott annál már kész lesz, kézzel fogható az évad füzetünk, amelyben három bérletsorozatot is indítunk, és különböző egyéb koncertekről is lehet majd tájékozódni, olvasgatni, és mindenkit tényleg szeretettel várunk erre a háromnapos rendezvényre.
1: Az elmúlt percekben G. Horváth Lászlót hallhatták, hegedűművészt, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetőjét.

0: A Klasszik Rádió 92 egyen most érkezik még néhány programajánlat. Világzene határok nélkül ismét érkezik az Óbudai Világzenei Hét június 23-a és 29-e között a Kobuci kertben. A fesztivál az elmúlt években a hazai világzenei élet egyik meghatározó eseményévé nőtte ki magát, és idén is különleges találkozásokat ígér a különböző kultúrák, zenei hagyományok és műfajok között. A szervezők célja változatlan. Olyan előadókat hívni egy színpadra, akik a népzene, a jazz, a balkáni, afrikai, közel-keleti vagy éppen modern világzenei hangzásokat sajátos módon ötvözik. A fesztivál programja a nyitottságról, a kulturális párbeszédről és a minőségi élőzenéről szól. Aki szereti a különleges hangzásokat, a kulturális sokszínűséget és az élőzene varázsát, annak június végén érdemes Óbudára látogatnia, hiszen egy héten át a világ szinte minden tája megszólal majd a Kobuci kert színpadán. És júliusban ismét borszerdák a galériában. 2026-ban a színeké a főszerep, öt este, ötféle hangulat. A végtelen nyarat és a tengert az azurkék, a mediterrán vibrálást, és a melegséget az aranysárga, a szenvedélyt, és az antik rejtélyeket a pompei vörös, a természetközeli frissességet a toszkán zöld, a titokzatosságot és a mélységet, illetve a letisztultságot, és a ragyogást pedig az a gyöngyfehér ében fekete szimbolizálja. Hogy az élmény még teljesebb legyen, arra kér mindenkit a Nemzeti Galéria, ha kedve tartja, öltözzön az est színébe. Ami minden alkalommal garantált, kalandozása a Dolce Vita életérzésben, kiváló borok, valamint lelassulás és feltöltődés a város felett. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz fényét csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:30, március 9-én itt a Jazzy Business Classban Hávarga Marian és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Szendőfi Balázs, természetfilmes zeneszerző, halkutató, aki, hát azt hiszem a legfrissebb hírű a magyar filmszemlén, 45. filmszemlén, tudományos ismeretterjesztő film kategóriában Hegyi Zene című filmmel nyert. Gratulálunk hozzá!
2: Köszönöm szépen!
1: És hát szerintem kezdjük azzal, hogy nekem legalábbis az, aki nagyon egyszerű látni ezeket a természetfilmeket, ott az állatok jönnek, mennek, nőnek a virágok, és az a gyanú, hogy amit látunk fél órában, 10 percben, másfél órában, emögött sokszor évek munkája van, és amíg az a madár, az a pillangó, az a farkas, az az oroszlán, vagy bármi, amit a természetben, hogy amögött iszonyú meló van. Mesélj egy picit nekünk, hogy ez a film hogy jött össze.
2: Hát való igaz, hogy a természetfilmezés dolgozik a legkevesebb hasznos anyaggal a nyersanyaghoz képest, ezt szokták mondani, tehát én átlagosan azt mondanám, hogy egy órányi nyersanyagban körülbelül 2 másodperc az, ami hasznos lehet, és ez sem biztos, hogy bekerül a filmbe.
1: Még egyszer, 1 órából?
2: 2 másodperc. Mondjuk, de ez persze nyilván eszközfüggő is, tehát én sokat használok kameracsapdás felvételeket. A korai, anélkül, hogy hosszúra nyújtanám a témát, de a régi természetfilmezési metódus, amikor még ugye analóg eszközökkel dolgoztak, akkor úgy nézett ki, hogy egy kamionnyi cuccot kellett kivinni valahová, ott felállítani szinte egy külső stúdiót, és aztán a természetet elirángatni ezek elé az eszközök elé. Tehát sok esetben ezek megrendezett jelenetek voltak, vagy betanított állatokkal, vagy odaszoktatott állatokkal, szafari parkokban, ilyesmi helyeken. A mai lehetőségek, azok már megengedik azt, hogy valóban a természetbe hatoljunk, úgymond, mivel az eszközeink azok már elférnek egy hátizsákban, sokszor a kamera gyufásdoboz méretű, amit ott lehet hagyni, akár víz alatt egy helyen, órákig, és akkor az valóban a valóságot veszi föl. Ilyenkor viszont ugye egy csomó úgymond felesleges órányi felvétel keletkezik, és ezekből kell a nyersanyagot kiválogatni.
3: Említsük meg korábbi filmjeidet is. Volt egyszer egy vadvízi ország, hegyek, völgyek halai, a szőketó, az eltékozott vizeink, és most ugye a Hegyi Zene, amely első helyezést nyert. Ilyenkor milyen forgatókönyv van a fejedben? Mi alapján választasz egy témát? Hogyan kezded el felépíteni, vagy mennyi ebben a spontán elem, ami ott helyben jön létre?
2: Hát nálam ez megint csak más, mint általában a természetfilmeseknél, akik pályázatra dolgoznak, vagy felkérésre dolgoznak. Általában a filmstúdiók, vagy a pályáztatók, tehát mondjuk akár a Nemzeti Filmintézet, egy részletes szinopszist kér a benyújtott filmekhez, és ettől eltérni aztán később úgy tudom, hogy nem mindig lehetséges, legalábbis bizonyos mértéken túl. Én pedig ezt nem szeretem, én inkább riporterként próbálok közelíteni a természeti jelenségekhez, tehát ha csak tudom, legalábbis a saját filmjeim esetében, például a Hegyi Zene esetében elkerültem a külső szponzort, meg mindenféle pályázatot, tehát ez teljesen saját forrásból készült mind a két rész. Így nem volt határidő, nem volt konkrétan meghatározva, csak én dönthettem el, hogy mi lesz a cselekmény, és ezt általában nem írom meg előre. Tehát kimegyek, nyilván tudok dolgokról, hogy mit szeretnék, mondjuk a vízirigó költést leszeretném forgatni, de hogy aztán ebből mi sikerül, azt a sors dönti el, és a problémákra is nyitott vagyok, tehát a helyiek által elmondott nehézségek, illetve olyan problémák, mondjuk speciál a Hegyi Zene esetében, amely az Erdélyi Szigethegységről szól, ott a túlturizmus, a bányászati tevékenység, a fakitermelés, a vízerőművek, igen, a nagyon-nagyon sok szemetelés, igen, ami lakossági, turisztikai és ipari is, ezek összeadódása, és egy csomó ilyen egyébként főleg az infrastruktúra fejlesztés, tehát az útépítések, amik most az ottani EU-s támogatások miatt nagyon fölpörögtek, ezek eléggé tönkre teszik a természet maradékát, és ezekkel én ott nap mint nap szembesültem, és ezeket ábrázolja mind a két része a filmnek.
1: Ugye a természetben sokat jársz, hogy érzel az elmúlt 10-15-20 évben valami fajta javulást is, mert ugye nyilván fejlesztés, útépítés, egyre több turista, az biztos, hogy nem segít a helyzeten, de látsz valami pozitívat is, ami akár valami reményt ad?
2: Én az emberek hozzáállásában látok pozitív változást, mondjuk elég lassú, de láthatok, főleg a fiatalokéban, tehát hogy érzékenyebbek a természetnek a hát igazából a morzsái, amik Magyarországon mondjuk megtalálhatók, itt már nem nagyon beszélhetünk érintetlen természetről, csak szilánkokról, amiket ugye mondjuk jobb esetben rezervátumszerűen őrzünk, és 100 kilométereket kell utazni a halott agrártájban ahhoz, hogy ezeket megközelítsük. Az emberek viszont szerintem érzékenyebbek, és ebben szerintem nagy szerepe van az újjáélet magyar természetfilmezésnek, meg nyilván nem csak nekem, hanem én 2001-től számítom a magyar természetfilm újjáéledését, amikor is Török Zoltán megcsinálta a Vad Magyarország című filmet. Az akkor abban az évben a második legnézettebb mozifilm lett, ha jól sejtem, nem csak természetfilm, hanem minden műfajból, és ez adott egy nagy lökést a hazai természetfilmezésnek.
3: Láttam rólad felvételeket, ahogy a vízben állsz, és úgy készítesz el egy-egy fotót, de tudom, hogy drónfelvételeket is használsz. Ezeknek az aránya hogyan alakult most a hegyi zenénél?
2: Nekem a drón, mint eszköz, nagyon innovatívnak tartom. Alapvetően egy repülőkamera, tehát nem a repülő eszköz a lényeg, hanem az, hogy rajta van a kamera, és hogy milyen mozgásokat lehet vele csinálni. Mindenféle kameramozgató eszköz nagyon szépen kivált, tehát innentől kezdve nem kell síneket, darukat, kránokat használni, szlájdereket sem. Tehát nem csak a légi felvételek készülnek drónnal általában, hanem a belső tájfelvételek is sokkal jobban kijönnek vele. Illetve földre helyezett drónnal is csináltam repülés nélkül is egy csomó felvételt, amiről nem is gondolná a néző, hogy ez drónos felvétel, főleg amióta teleobjektíves kamera is van a drónban, tehát az állatokat sokkal kevésbé zavarja, nagyon messziről lehet nagyon közeli felvételeket csinálni. És szerintem én hangsúlyosabban használom a drónt, mint más természetfilmesek. Tehát azt látom mondjuk akár hazai, akár nyugat-európai filmekben, hogy általában előre repülő drónnal letudják a tájképeket, és aztán a többi felvétel az hagyományos módon készül kézikamerával, vagy moziskamerával. Én ezen igyekeztem túllépni, tehát egy első számú kompozíciós eszköznek tartom a saját drón használatomat.
1: Az állatok egyébként nagyon gyorsan megszokják azt a zümmögést, ami azért még talán a leghalmagabb drónoknál is megfigyelhető? Tehát...
2: Hát ez fajfüggő, vagy állatcsoport függő. Alapvetően az állatok nagy része nem a hang, hanem a drón látványa az, ami megzavarhatja őket. Ezért is fontos, hogy a teleobjektíves kamera óta ugye nem kell megközelíteni az állatokat. Én sem szeretek menekülő állatokat filmezni, az nekik sem jó, meg nekem sem jó, és a közönségnek sem jó tulajdonképpen. Tehát a drónozás megjelenésének az első éveiben lehetett olyan felvételeket látni, amik akkor még újszerűnek számítottak, hogy menekül a szarvas csorda, vagy a medve a bocsával a drón elől, de ez nem etikus egyáltalán ezt így művelni. És a nagyon lassú megközelítés a másik kulcs olyan esetben, hogy ha már figyel az állat, akkor már nem szabad közelebb menni, mert onnantól már egyébként nem is túlságosan hasznos a felvétel. Ugye, ha a játékfilmben gondolkodunk, akkor is rászólnánk mondjuk a szereplőre, hogy ne nézzen a kamerába.
1: Onnantól szarvas, kezdve, ne nézz a kamerába.
2: Így van, igen, tehát vagy egy kócsak, vagy bármi. Ha már nézi a kamerát, az már nem hasznos felvétel onnantól, tehát a legjobb dolog az, hogyha természetesen viselkedik.
3: Nagyon régóta jársz Erdélybe. A mostani Hegyi Zenet című ismeretterjesztő filmedben ugye nagyon sok folyó is megjelenik, mint a Berettyó, a Körösök, a Melegszamos, Aranyos. Egyébként pont az Aranyos kapcsán sok helyen lehet olvasni, hogy ez az egyik legszennyezettebb folyó Romániában. Tehát ismered ezt a részt? Volt-e valami, amire most tudtál rá csodálkozni? Na hát ezt eddig nem is vettem észre.
2: Alapvetően mindig tartogat meglepetéseket. Egyébként annyira nagyon régen nem járok, igazából 2021 óta forgatom ezt a Hegyi Zene film úgymond sorozatot, eddig kettő része készült el, de az alatt, tehát azóta heti rendszerességgel járok át. Engem mindig meglep kettőféle, tehát egyrészt az érintetlen természetnek az élménye, amikor átérek oda, nem Magyarországon ezt nem lehet megtapasztalni, tehát mások ott mondjuk az erdők, a magyar erdők azok kezeltek, oszlopcsarnokszerűek, egyfajúak, egykorú fák vesznek körül, akkor is, hogyha szép öreg erdő, mindenképpen különbözik az erdélyi kusza őserdőktől, ahol még ugye a turista ösvényen is küzdeni kell a holtfákkal, a folyondárral, a cserjeszint a maga pompájában megvan, egy csomó olyan látszárú, ami nincs meg a magyar erdőkben, vagy gombák. Ez az egyik fele, ami meglep mindig, tehát ami újszerűen hat, a másik fele pedig ennek a kontrasztja, az a pusztítás, amit látunk, tehát hogy egész más, amikor itt Magyarországon újítanak fel, vagy építenek mondjuk egy utat, egy eleve már használatba vett hegyoldalra, vagy ott egy őserdőt teljes mértékben egy patakvölgyben kiírtanak azért, hogy egy utat tudjanak építeni.
3: Március, ja. Bocsánat.
1: Nem fél.
3: Március 4-én Kolozsváron mutatták be ugye a filmet, és külön ki is emelik azok, akik látták, meg a kritika is a filmzenéjét. Hogyan készült a filmzenéje? Milyen hangszereket használtatok?
2: Hát mivel ugye eredeti végzettségem szerint én zeneművész volnék, basszusgitáros vagyok, és fretless basszusgitárt használtam főleg a zenében. Ez nagyon szépen összeillik szerintem a másik hangszerrel, a handpennel, amivel egyébként ezelőtt sosem dolgoztam, tehát nem használtam eddigi lemezeim meg zenei projektjeim során handpen hangszert. Egy dobos, a Feke Csákos nevű dobossal dolgoztam együtt egy projektben, és ott próba szünetében elővette a handpent, és elkezdett rajta játszani, és akkor kértem meg igazából, hogy dugjuk már össze a fejünket, és csináljunk már filmzenéket így, mert szerintem a fretless basszusgitár és a handpent nagyon szépen össze fog illeni. Nekem mindig a víz csobogására emlékeztet a handpennek a hangja, amit ugye egyfajta ilyen nagyon puha takaróval von be a fretless basszusgitárnak a hangja. Tehát a zenék nagy része az E2 hangszernek a duója, vagy duettje. Ezeken kívül bíztam meg más zenészeket is, illetve vannak úgymond ilyen orkesztrálisabb művek is a filmben, de azokra is rájátszottam a basszusgitárral a legtöbb esetben.
1: Te amellett, hogy csinálod a filmeket, a fákkal is nagyon sokat foglalkozol, meg a vízzel, és láttam nemrég Gemencről például egy rövid filmedet, illetve most olvastam, hogy a Sziget közben is. És egyszerűen döbbenten láttam a filmedben, hogy nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken Magyarországon még mindig lehet tarvágást csinálni. Hogy ez hogy lehetséges, és hogy hiába megmutatod újra és újra, ez újra és újra előfordul, most ugye a Sziget köz körül kezdődik valami, feljelentés született, de hogy egyáltalán hogyan történt ez meg?
2: Sajnos Magyarországon ez mindig is lehetséges volt, ezt most az utóbbi 15 évben még tovább gyengítették ugye a természetvédelmi szabályrendszert, de már előtte is lehetséges volt, ugyanis ugye Magyarországon az erdészeti kezelés hagyománya 200 éves, ezek a selmeci hagyományok, amelyeket a Soproni Egyetemen tanítanak és képzik újra és újra ezt a fajta erdész generációt, amely az erdőre úgy tekint, mint egy búzaföldre. És azt mondják, hogy a búzát is, amikor éppen megérett, akkor le kell aratni. És ez a szemlélet
1: de
2: sajnos
1: nem változik.
2: Nagyon kellene, hogy változzon, és a társadalmi igény az, ami változik. Tehát a társadalom ezt egyre kevésbé fogadja el, és ez a jogi szabályozásban is megjelenik egyébként, mert 2020 óta az erdőtörvény szerint is tilos többes rendeltetést adni egy erdőnek. Legalábbis a védelmi rendeltetésű erdők nem kaphatnak gazdasági rendeltetést is. Ennek ellenére védelmi erdőket és fokozottan védett erdőket is vágnak. Ezek 10 éves erdőtervezésben vágásra kijelölt erdőrészek. Tehát sajnos legális a dolog. A feljelentés egyébként az a sasfészek miatt történik a Sziget közben, ott egy sasköltést vágtak körbe, úgyhogy csak azt az egy fát hagyták meg, amin a réti saskölt.
1: Konkrétan körbe vágták 100 méterre, és azt a fát ott hagyták, hogy és így jó lesz a sasnak?
2: Hát valószínűleg inkább az történt, ugye ilyenkor be kellene jelenteni, hogy ott van a sas, de akkor leállítják a fakitermelést. És ők gondolom, hogy akkor szerették volna inkább bejelenteni, amikor már kész vannak, tehát nem szerették volna, hogy emiatt ne termelhessék le azt, azt az erdőrészt, és akkor már a sas leugrált a fészkéről, a szemtanúk szerint elég sokáig ott hagyta a tojásait, és ezért valószínű most már a kihűlt tojásokon ül, és ez nem fog kikelni, de azt majd meglátjuk nyilván április eleje környékén, hogy kikelnek-e ezek a tojások. Más helyeken, ugye Gemencben is, ott is egy, az egyik legerősebb védett természeti területen járunk a köztudat szerint, de mégis, hogyha mondjuk akár drónnal fölérepültem, akkor azt látom, hogy egész Gemenc felparcellázott kezelt erdőkből áll, és ezt a gyakorlatot kellene megváltoztatni sürgősen, és ezt nyilván nem csak én mondom, meg nem csak a közvélemény, hanem a tudomány is, az erdőökológia tudománya, hiszen ezek a beavatkozások a teljes ökoszisztémát több évtizedre lenullázzák azokon a területeken, ahol ezek a vágások történnek.
1: Ugye erdő az egy lassú történet, hogy hány év alatt lehetne ezt megváltoztatni, hogy azt mondhassuk, hogy akár csak megközelítjük ezeket az erdélyi kusza őserdőket.
2: Hát az valóban esetleg 100 évek is kellhetnek. Magyarországon nagyon kevés olyan öreg erdő maradt, amire mondjuk azt mondják újabban az a terminus rájuk, hogy szentély erdők, amelyek mondjuk 130-140 évesnél idősebb faállományjal rendelkeznek. Ezek lehetnek tölgyesek, bűkösök, elegyes, a lényeg, hogy őshonos erdők. És ott például a bűknek a vágás fordulója 120 év, tehát akkor tartják vágás éretnek a bükkerdőt, amikor eléri a 120 éves kort. Hogyha ezeket az erdőket, amiket most vágnak, 120-130 éves korúakat hagynánk békén, ez lenne a kulcs, mert mindig ugye azt szokták érvként mondani, hogy úgyis felújul, meg ők majd felújítják, vagy beültetik, vagy pedig hagyják magról felnőni, akkor is abból csak 120 év múlva lesz olyan erdő, mint ami ott volt. Tehát itt a megóvásnak sokkal nagyobb hangsúlya van, mint annak, hogy majd a jövőre való tekintettel itt majd csemetéket fognak ültetni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük Balázs, hogy bejöttél. Szerintem fogunk még hívni, mert a vízről például most nem is tudtunk már veled beszélni, pedig tudom, hogy arról is van mondani valót bőven, de sajnos vége van a műsoridőnek. Szendőfi Balázs természetfilmes zeneszerzőt, halkutatót hallottuk. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük, és
2: köszönjük. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, június 22-én itt a Jazzy Business Classban László Csaba köszönti Önöket. Reggel 6:30 van, és a mai napon nézzük, hogy mivel fogunk foglalkozni. 7 óra után azzal foglalkozunk majd, hogy nem biztos, hogy csak a felüljáró tűnhet majd el az úgynevezett régi Marx térről, most már nyugati tér, hanem alul is teljesen megújulhat a nyugati tér. Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét hívjuk majd telefonon. 7 óra 30 után röntgen rovatunkban a kötőszövetről beszélgetünk majd dr. Boros Andrással, a Semmelweis Egyetem adjunktusával. Én azért a hétvégén egy-két ismerősömet megkérdeztem, hogy szerintük mi is ez a kötőszövet. Hát őszintén szóval elég mérsékelten tudtak rá válaszolni, amivel nem azt akarom mondani, hogy én értem, hogy mi az, hogy kötőszövet, mert én is max a felkészülés kapcsán lettem egy picivel talán 2 másodperccel okosabb, mint az, aki soha nem hallott róla. Egy nagyon érdekes és az egészség szempontjából fontos témáról fogunk beszélgetni. 8 óra után pedig jöhet témánk az arany. Az elmúlt hónapokban azért jelentős arany

0: jön a nyaralási szezon, múlt héten vége lett az iskolának, sokan most már nekiindulnak, és hát Fülöp Norbert pénzügyi szakértőt várjuk majd ide a stúdióba. 9 óra után gólpassz rovatunk vendége, Heresi Tamás énekes labdarúgó edző, akivel a hétvégé és a mai meccsekről is beszélgetünk. Imi, te nézted a meccseket tegnap este?
1: Kérlek szépen, hát minden meccset azért nem tud az ember végignézni, mert pont azt nézgettem, hogy van egy nap, mondjuk 4-5-6 meccs. Azért ennyi időm nincs.
0: Hát ez...
1: Viszont tudod, amikor amész az NB Sportnak az oldalára, és akkor van rövid összefoglaló, kormány összefoglaló és hosszú összefoglaló, és akkor hát a meccs kimenetelőtől függel, ugye te olvasóról meg tudod nézni, hogy közelben meg az, ami érdemes hosszabban végignézni, az, ami csak rövidebb, vagy csak gólokat akarod megnézni. Azért most már azért ugye második fordulóra kezd elválni ugye a vér a vízből.
0: Nekünk ugye az éjjel picit aludni kellett. Láttad a zöld fokit?
1: Nem láttam, de...
2: Szeretném azt is visszanézni.
0: Hát azt, az eredményt viszont tudod, nem?
2: Még nem olvastam.
0: Nem tudod?
2: Nem.
0: Ugye ez zöld foki szigetek, mi úton van a döntő felé.
2: Mert?
0: X-eltek Uruguaya.
2: Ja, de akkor bocsánat, az mégiscsak igen, az megvolt, hogy X-eltek.
0: Tehát megvan két döntetlen, simán tovább mehetnek.
2: Még simán. Hát figyelj, meglátjuk. Azért túl nagy reményeket ne tápeljen a zöld foki szigetek lakói.
0: Hát figyelj, azért az nagyon komoly egyébként, és Curaçao is azért ott vitézkedik szerintem.
2: Hát most jó, szereztek már egy pontot persze, hát aranyosak, helyesek, tehát na, azért nem róluk fog szólni a 16 között ez a világbajnokság.
0: Jó, hát én se gondolom, hogy ők fogják majd az argentinokat, a németeket, a spanyolokat
2: lenyomni. Focira tanítani.
0: Focira. Na, és utolsó mai interjúm 9 óra 30 után Kajcsa Dániel, CGI artist, a Moás című film vezető 3D-s művésze érkezik hozzá a Vinyl Kreatív Kft-től, és hát ez a Moás című film, ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagy meglepetést okozott sokak számára.
2: Igen, én is olvastam, hogy valami teljesen új szemszögből próbálja megvilágítani Mohácsot.
0: Ugye egyrészt beszélgettünk itt egyébként az egyik főtörténész Ágoston Gáborral, aki egyébként a Washingtoni Georgetown Egyetemnek a történésze, és hogy az, amit mi annak idején tanultunk, hogy hát ez is egyfajta magyar átok volt, hogy nem fogtunk össze, Szapolyai direkt elkésett, hogy ezek nettó hülyeségek, de hogy állítólag a mai napig ezt oktatják az iskolába.
2: Igen.
0: És a történészek között van egy teljesen egyértelmű megközelítés arra, amit ma már tényleg az összes levéltárt, meg mindent, amit fel lehetett túrni, meg az akkori események ismerete alapján, hogy tulajdonképpen volt összefogás, Szapolyai nem azért késett el, mert direkt el akart késni, hanem egyszer nem ért oda. Ugye ő nem hagyhatta ott azonnal Erdélyt, mert ugye neki Erdélyt kellett védenie, és hogy valójában az alapvető probléma az nem valami magyar átok volt, hogy nem bírtunk összefogni, hanem egyszer a törökök sokkal többen voltak, és sokkal erősebbek voltak. És egyszerűen esélytelen volt. És az se igaz egyébként, hogy a nyugat nem segített nekünk, ugye Jagelló királyunk volt akkor második Lajos, és hogy például nagyon sok cseh lovag, vagy például lengyel lovag vett részt a csatába, és ezek nagy része egyébként ott is hullott el.
2: Igen, sajnos azt kell mondjam, hogy ugye szokták mondani, hogy a történet mindig a nyertesek írják, tehát a vesztesek, hogyha megírják a történetüket, az nem biztos, hogy úgy van és pont úgy, viszont nagyon fontos, hogy a Bán Morféle Hunyadi sorozatból ott rengeteget megtanultunk a korról, meg ott jönnek velünk szembe ezek a történelmi regény alakok, és szerintem innentől visszanézni az, hogy valóban mi történhetett, már nagyon-nagyon nehéz. Ez a küldtünk embert, de még nem értek oda, miért nem értek oda, el tud-e indulni a fősereg, megsegíteni a királyt, avagy sem. Szóval ezek lehet, hogy még akkor sem voltak teljesen tiszták.
0: Na és a másik meglepetés, amit én a Moás kapcsán eddig hallottam, hogy ugye mindig van egy félelem, amikor ugye ilyen animációval próbálnak ilyen történelmi dolgokat ábrázolni, és hát volt korábban egy ilyen Pozsony című film, ami annak idején nagyon-nagyon rossz visszhangot kapott. Na erről a Mohásról én eddig csak jót hallottam, meg csak jót olvastam. Tehát, hogy nem csak a történelmi része, hanem ez az animációs része is kifejezetten jól sikerült. Na hát ennek egyébként a vezető 3D-s művész érkezik majd hozzánk, Kajcsa Dániel.
2: Na hát kíváncsi leszek.
0: Ő lesz az utolsó, és most pedig akkor Cancel Orange and Blue következik.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

Yes. I have a price to you.

0: Business Class. Az exkluzív gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánunk június 22-én, reggel 6 óra 39 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba és Suri Imre van önökkel, és akkor kezdjük kedvencünkkel a névnapunkkal. Isten éltesse Paulina, Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, Józsiás, Józsua, Józsué, Kriszta, Krisztabella, Krisztiána, Krisztin, Krisztina, Lambert, Rozvita, Tamás és Tinka nevű kedves hallgatóinkat. Tudod, hogy mi volt tegnap?
2: Átköltöztünk egy másik helyre, a
1: rádió? Átköltöztünk egy másik helyre, illetve nyári napforduló volt még.
2: Nyári napforduló volt.
1: A mai naptól egyre rövidebbek lesznek a napok, ami még nagyon fura. Hát én tegnap még este 8 óra 45-kor mentem, kint voltam az erdőbe, hát még teljesen világos volt.
2: Teljesen világos volt, én is tudom, mert én is 3-9-9 között mentem be valamikor, mert akkor kezdtek el támadni a szúnyogok a kertből. De imádtam én is ezt a tegnap estét, mert hogy végre lehűlt olyan 25-26 fokra, és akkor már kifejezetten élhető volt az egész
1: kert. Volt eső?
2: Volt, képzeld. De Csaba, én még ilyen csodát nem éltem meg, vagy nem emlékszem, hogy megéltem volna. Következő, sehol máshol, tehát szerintem a szomszédkertben már nem volt eső, vagy két házal arrébb, nálunk volt. Ez egészen pici felhő, hogy keresztül rohant fölöttünk, és abból kaptunk egy jó kis frissítő zápart.
1: Na hát figyelj, mi nem is tudom, fél órán keresztül hallottuk, ahogy dörög az ég, és jöjjön az eső, na hát már tényleg mindent, már Kovács Katit énekeltük, hogy add már uram az esőt. Körülbelül 10 csepp esett.
2: Ezt el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy nekünk, ahogy öregszik az ember, egyre fontosabb a természet, és ahogy fontosabb a természet, egyre fontosabb az, hogy egyre esse az eső a kertnek.
1: Egyébként nagyon-nagyon száraz az erdő, tehát én voltam este futni az erdőbe, fenn a Hárshegynél, ami ugye nem is a legmelegebb része a városnak ilyen szempontból, nagyon-nagyon száraz, tehát nagyon kéne, de hát a héten most nem lesz eső, tehát ezt lehet tudni, hogy a héten nagyon meleg lesz.
2: Hát sajnos.
1: Na nézzük, hogy milyen események történtek. 1633-ban Galileo Galileit az inkvizíció kényszerítette, hogy visszavonja nézeteit arról, hogy a Föld kering a nap körül. Szóval gondold el, még ezen zajlott a vita, 1633-ban.
2: Az egész amiatt volt, mert hogy vallási dogma volt az, tudod, az egyház kényszerítette, nem tudósok voltak, hanem az egyszer kimondta, akkor annak úgy kell lennie.
1: Így van. Na aztán ugorunk egy
2: az nagyot. Egyház az nem tévedhetett.
1: Az nem tévedhetett. 1941-ben ezen a napon Németország lerohanta a Szovjetuniót, hát illetve megpróbálta lerohanni, elég messzire eljutottak ugye annak 1941. decemberére, már ugye Moszkva elővárosaiban voltak, de azért az egész Szovjetuniót nem tudták lerohanni, és ezzel megnyílt a II. Világháború keleti frontja. Hát érdekes egyébként, hogyha mi megnézzük szerintem, mondjuk ha Churchill emlékiratokat olvasunk, mármint hogyha ezt olvastam volna ezt a részét, de hát azért az egy pici könnyebbséget jelentett például az angoloknak, hogy nyilván a németeknek az egész figyelme innentől kezdve nagyon sokáig a szovjet frontra kellett, hogy elmenjen. Aztán utána, amikor jött a második front, akkor megint két frontossá vált a háború, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem, a németek nem azt kapták, amire számítottak. Azt gondolták, hogy a Szovjetunió pillanatok alatt össze fog omlani, és tényleg óriási területeket foglaltak el hónapokon belül, de arra azért nem képzültek fel, hogy nem.
2: Volt egy Szentpéterrel, volt egy Moszkva, tehát azért voltak jól megerődített városok, és akkor erre nyugodtan mondhatjuk, hogy hát tulajdonképpen az összes hadtörténész azt mondta, hogy ott szúrt el a német vezetés, hadvezetés, ugye, hogy egyszerre két irányba támadtak, és nem egy helyre koncentrálták az erőiket.
1: Így van.
2: Aztán, így utólag azt mondom, hogy persze, hogy hál' Istennek.
1: Utólag minden csatát könnyű megnyerni. Aztán 1988-ban egy kis SZESZ történelem, az EU engedélyezi a Tujon tartalmú szeszek gyártását 35 mg per kilogram, így újra hódíthat az abszint.
2: Ó. Oh.
1: Azt ugye, az meg, hogy a 20. század elején, hát szerintem nem volt olyan impressionista festő, aki nem folyamatosan
2: ívott
1: abszintot, és akkor az még egy nagyon kemény dolog volt, tehát hogy azért
2: hát 60% fölötti alkoholtartalom.
1: Ez nagyon kemény volt. És nem véletlen szerintem, hogy némelyiképpen azért úgy kicsit látszott, hogy el voltak borulva, amikor éppen ezt.
2: Igen. De ott cél is volt, igen.
1: Na, aztán születésnapuk 1767-ben ezen a napon született Wilhelm von Humboldt, porosz államférfi, korszakalkotó, nyelvész, esztéta, akiről később a Humboldt Egyetemet elnevezték Berlinbe. Aztán 1837-ben, ez meglepett, hogy Paul Morphy, amerikai sakkozó, az első nem hivatalos sakkvilágbajnok.
2: Na, hát hogy például már... róla nem is olyan hallottunk.
1: Na ugye, 1898, őt viszont biztos olvastad te is, Erich Maria Remarque, német író.
2: Hát hogyne, Diadori árnyékában klasszikus, hát, ha már az abszinál tartottunk.
1: Így van, filmet is abból már legalább 2-3-ot rendeztek. Ugye körülbelül 8-10 éve csináltak egy új változatot, azok szerintem még a nemzetközi Oscarban is tán valamint, ha megnyerték volna a nemzetközi Oscart, a temangó nyelvű Oscart a Hollywoodban, fantasztikus egy film. És aztán a 20. század egyik szerintem legjelentősebb magyar írója, 1913 Vörös Sándor, Kossuth Díjas magyar író, költő, drámaíró, egy hihetetlen fantasztikus arc. Nekem annak idején a Görömbei Andrásnél volt a magyar tanárunk, és azt mondta, hogy Vörös Sándor saját maga szivatta a környezetét azzal, hogy hol Vörösnek, hol Vörösnek mondta a saját nevét. Tehát, hogy még véletlenül se lehessen.
2: Volt egy kis trollkodás benne,
1: ugye,
2: mai szóval.
1: Egy időben például nem igazán tudott például publikálni, és ennek köszönhető, hogy rengeteg, illetve fantasztikus gyerekverset írt. Tehát, hogy azokat, amit ő alapból csinált volna, azon az ágon nem tudott szóhoz jutni, és akkor elkezdett gyerekverseket, és hát szóval egyszerűen...
2: Azokat is kedveljük. Igen, inkább, én azt gondolom, hogy inkább azokat ismerjük talán.
1: Aztán 1936 Chris Christopherson, amerikai színész, énekes.
2: Ő volt a Gumikacsa, a Konvoj című film, hogy valakinek nincs meg.
1: Tehát ő. Aztán 1943 egy osztrák színész rendező, akit mi magyarok szinte szerintem majdnem magyarként tartottunk számunk, Klaus Maria Brandauer, ugye a Szabó István filmekben, a Mephistóban, meg a Rédül ezredesben is főszerepet játszott, de hát ő egyébként rengeteg nemzetközi, akár hollywoodi filmben is játszott, de egy kicsit mi így magyar, hát ilyen magyar színészként
2: magyarnak
1: is,
2: igen.
1: Könyveljük hát, el.
2: Ugye, mert az első magyar Oscar-díjat,
1: így van, a Mephistóval ő hozta. 1948 Cserháti Zsuzsa, magyar énekesnő, nagyon-nagyon korán.
2: Aki egészen-egészen áldott, különleges hanggal rendelkezett, és akik ismerték személyesen, azt mondták, hogy nem volt egy könnyű személyisége a drágának, viszont a művészet az kárpotolt bennünket. De hát melyik nagy művésznek volt könnyű a személyisége?
1: Hát így van, és akkor 1949 a mai napra az utolsó, Meryl Streep, háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, szerintem felsorolni se lehet. Hát mondjuk a Szarvasvadász például az egy fantasztikus, az egy nagyon-nagyon korai, de hát mindent. Most ugye, szerintem, ahol most így meg lehet őt nézni, ez az Ördög Pradát visel, ugye az egyben is ő volt a főgonosz, és most a kettőben is.
2: Zseniális, ha jól játszik.
1: De egyszerűen tényleg irgalmatlan mennyiségű jó filmben játszott, és hát tényleg ő vele nem lehet betelni. Na hát most akkor jöjjön egy kis Lizzo, About Damn Time, és utána pedig jönnek a hírek, aztán majd nem soká jövünk megint vissza. Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz fényét csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Most viszonylag jól lehet haladni a városban. Az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton a folyamatos közlekedés befolyásoló balesetre torlódásról nem érkezett információ. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, június 22-én reggel 7 óra 5 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és világbajnokság révén játszunk, méghozzá lesz egy jó kis játékunk, aminek a mai kérdése, mikor és hol rendezték a legelső világbajnokságot. A válaszokat viszont a játékkukac.jazzy.hu címre várjuk, és hogy miért érdemes játszani, hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és 100 giganet mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával, a fődíj pedig egy két fő részére szóló belépő az Ácsi Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld át az utazási iroda felajánlásával, www.éldát.hu, Éld át a futball csodáját. Szóval még egyszer, mikor és hol rendezték a legelső futballvilágbajnokságot, és a válaszokat pedig a játékkukac.jazzy.hu címre várjuk. És most pedig következzen egy kis tape 5, és utána pedig jöhet az első vendégünk telefonon.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class. Az exkluzív gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, június 22-én, reggel 7 óra 10 perckor itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Lehet azt mondani, hogy a város talán egyik legforgalmatosabb része a nyugati tér, amit régen Marx térnek hívtak, és ennek a felújítására készültök, illetve ez fog a következő hónapok, éveknek az egyik fő feladata lenni a fővárosban. Mi lesz a tartalma ennek, és mire készüljünk?
2: Valóban a nyugati tér, illetve a nyugati téri aluljárónak a megújítás, ez a Bajcsy-Zsilinszky út visszaépítendő villamos projektnek a keretében történik. Ugye ez az a projekt, aminek az a célja, hogy összekösse a 47-49-es villamosokat, amelyek Dél-Buda felől érkeznek meg a Deák térre, a Lehel térről induló 14-es és 12-es villamosokkal. Ennek keretében épül egy körülbelül 2 kilométer hosszú villamospálya a Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. És ennek következtében a nyugati térhez is jelentősen hozzá kell nyúlni. Többek között el fog tűnni innen a felüljáró, ami egy nagyon-nagyon jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy az egész teret újra gondoljuk, és elsősorban a fenntartható közlekedési módok szempontjából alkossuk újra. Valamint az is cél lenne, hogy ez a tényleg elképesztő mennyiségű ember által használt tér, ez ne csak közlekedési funkciókat, hanem egy picit emberibb legyen, picit több zöld legyen rajta, picit jobb legyen rajta sétálni.
1: Azt jól értem, hogy akkor az nem jön össze, hogy a villamos felmenjen a felüljáróra, tehát ez nem volt egy opció.
2: Sajnos ez a felüljáró ez nem alkalmas, legalábbis jelenlegi formájában
1: hát
2: biztos.
1: Nyilván ránézésre nem fér el rajta a két villam, meg hát nem is lenne, nem is tűnik nagyon értelmes ötletnek, csak poénból mondtam.
2: Hát az az igazság egyébként, hogy ugye a felüljárónak eredetileg az volt a célja, hogy minél több ember, minél több autót engedjen be a lehető leggyorsabban a belvárosba. Ugye a 70-es években azt gondolták még a várostervezők, hogy ez lesz a megújuló városoknak a kulcsa, hogy autóval lehessen bemenni a belvárosba a lehető leggyorsabban. Sajnos viszonylag gyorsan rá kellett jönnünk arra, hogy hát nincs hely, nincs elég hely ehhez a belvárosban. Így igazából a nyugati téri felüljáró is feleslegessé vált, ami valójában egyébként ma sem könnyíti meg annyival az autós közlekedést, hisz ha valaki befele érkezik, akkor az alkotmány utánál van egy lámpa, ami megfogja pontosan azt a forgalmat, ami átment korábban a nyugati téren, tehát igazából még csak előnyhez sem tudja juttatni az erre közlekedőket érdemben.
1: Ugye magára a nyugati pályaudvar, illetve a nyugati tér, illetve a nyugati pályaudvar, ugye az legendás volt, amikor még az akkori Marx téren nem sikerült összeépíteni a felüljárót, és hát ugye az még a szocializmusban is azért keltett némi feltűnést, hogy volt egy olyan 1 méter különbség a felüljáró két vége között, és középpen nem ért össze. Tehát ilyen szempontból ennek van egy története ennek a térnek. Ami még fontos, hogy a föld alatt is, ha jól értem, megújulásra készültök. Hát én egy héttel ezelőtt jártam utoljára arra, hát hogyha az ember megy mondjuk így a térről, ahogy a metróból kijöve megy a West End felé, hát őszintén szóval az egészen súlyos, ahogyan kinéz az a rész. Tehát, hogy a boltok, a zárt üzletek, minden összefirkálva, elérte, szóval ott valamit tényleg csinálni kellene, ott mire készültök a föld alatt?
2: Ennek a tervezési projektnek a keretében a BKK úgy írta ki ezt az egész villamos tervezést, hogy opcióként szerződésbe szerepeltettük azt is, hogy meg kellene tervezni az aluljárónak is a felújítását, mert mi is azt gondoljuk, hogy ha már hozzányúlunk a felszínhez, akkor nem maradhat úgy az aluljáró rész sem, amit egyébként érdemben 45 éve körülbelül ilyen állapotban van. Voltak kisebb felújítások, illetve azért a köztisztaságra próbál odafigyelni a fővárosnak a szakcége folyamatosan. Ez az aluljáró egyébként nagyon sok tulajdonban van, itt tulajdonos a főváros mellett a MÁV is, illetve egy nagyon pici részen az itteni nagy bevásárlóközpont is. Alapvetően ez egy esztétikai felújítás lenne, illetve a felszíni villamoshoz kapcsolódóan picit foglalkoznánk a kijáratokkal, illetve esetleges liftekkel is, hogy akadálymentesen is fel lehessen jutni teljes mértékben a felszínre, és az új villamosvonalat, illetve magát a nyugati pályaudvart is meg lehessen közelíteni. Ennek is most így sikerült beemelni a tervezésbe ezt az elemet is, ami azért is nagyon fontos, mert egyébként csináltunk mi egy társadalmi egyeztetés is még a projekt indulásakor, és ott nagyon egyértelműen látszott az, hogy az emberek teljes joggal elvárják azt is, hogyha itt a felszínt rendbe rakjuk, illetve megépül az új villamosvonal, akkor az aluljáró is csatlakozzon ehhez a megújuláshoz, és ez nem maradjon úgy, ahogy most.
1: A Lehel téren ott át kell majd szállni a villamosok között, vagy úgy lesz megoldva, hogy átszállás nélkül lehet tovább menni a Békeút felé?
2: Ugye a Lehel téren, tehát, hogy aki szeretne, az leszállhat a villamosra, de pont az lesz a lényege, hogy a 14-es, 12-es villamosok tovább fognak haladni.
1: Jó, tehát átszállás nélkül lehet tovább menni majd.
2: Így van, pont ez az egyik legfontosabb előnye ennek a projektnek. Ma azt látjuk, hogy nagyon sokan, akik onnan a Békeút irányából érkeznek, azok egy megállónyira szállnak fel általában a metróra, hogy eljussanak a nyugati térig. Ezt szeretnénk kiváltani. Ugye ez egy kényszerű átszállás, így eredetileg a Váci úton közlekedő villamosok azok léteztek. A nyugati térig el lehetett menni eredetileg a 12-es, 14-es villamosokkal is, csak megint a korai várostervezők azt gondolták, hogy a metró majd ki fogja váltani ezeket az utazásokat, és a hármas metró majd segít. Ebben nem lett igazuk, egyébként erre már vannak korabeli újságcikkek is, akik jelzik, hogy hát itt bizony nagyon sok embernek egy kényszerű átvállással kell szembesülni azután, hogy felszámolták a felszíni villamos közlekedést a metróépítés miatt. Ezt mi most visszafordítjuk, hogy kényelmesebb és versenyképesebb legyen a közösségi közlekedés.
1: Mennyi ideig fog tartani ez a projekt? Tehát körülbelül mi az a pillanat, amikor majd át lehet vágni a nemzeti színű szalagokat, és elindul majd az új villamos, meg az új föld alatti rész, és milyen korlátozásokra lehet számítani, tehát hogy ez agyon fogja ütni a belváros közlekedését a felújítás alatt, vagy próbáljátok, vagy meg lehet oldani majd, hogy azért kerülő utakon, de mindenki valahogy mégiscsak eljusson, hová szeretne.
2: Ezt a projektet most a még most futó EU-s költségvetésből finanszírozzuk, az azt jelenti, hogy körülbelül 2028 végére állnak készen majd a tervek, ami után már csak egy kivitelezőt kell beszereznünk, aki megépítheti az egész villamos projektet, illetve az aluljárót is felújíthatja. Tehát itt még szükség van pár évre. A bemutatott látványtervek azok még csak a döntés előkészítő dokumentumnak a koncepció tervei. Most zajlik egyébként éppen az a munka, hogy méterről méterre, centiről centire megtervezzék a tervezők azt, hogy mi pontosan hol lesz. Tehát körülbelül azért ez legjobb esetben is, amennyiben sikerül a kivitelezésre forrást szerezni, valószínűleg a következő uniós ciklusnak a terhére, akkor ugye 2030-31 környékén fejeződhet be ez a kivitelezés. Az pedig, hogy pontosan hogyan is fog történni maga az építkezés, meg fogunk próbálni majd a lehető leggondosabban eljárni, és minden közlekedési kapcsolatot az építkezés alatt is biztosítani. Lehet biztos, hogy lesznek majd fennakadások, de ez nem holnap fog történni, hanem eddig még jó pár év hátra van. Ennek ellenére azt szeretnénk, hogy a lehető leggyorsabban meg tudjuk ezt valósítani, ezt a beruházást, ezért mi, mint Békek, ezt minden tekintetben sürgetni fog. Hogy minél előbb.
1: Maga a beruházás akkor ilyen másfél-két év alatt az megcsinálható? Erre van.
2: Hát a szakági becslések alapján ugye még nem készült el a konkrét kivitelezési terv, az fogja megmondani azt, hogy pontosan hogyan is lehet majd megépíteni. Ugye először le kell bontani a felüljárót, az is egy lépés lesz, majd utána kezdődhet el csak a térnek a teljes átalakítása. Ezek mind időbe telnek.
1: Nyilván ez nem magába, hanem akkor a Deák tértől el kell juttatni a villamost ugye a nyugati térig, onnan tovább a Lehel térig. Tehát én így értem, mint az egész beruházást, mert nyilván a bontás az megoldható két hónap alatt, de hogy az egész beruházás az ilyen két-három év alatt megcsinálható?
2: Abban bízunk, viszont igen, tekintve, hogy nem csak egyébként simpárakat fogunk fektetni a Bajcsy-Zsilinszky út meg a Váci útnak a közepére, hanem szeretnénk faltól falig megújítani ezeket a fontos sugárutakat, ezért tényleg ez Budapest egyik legnagyobb szabású beruházása lesz, amikor majd elindul, és hasonlóan komoly elvárásaink is vannak a projekttel szemben, hogy teljes mértékben meg tudja újítani majd a budapesti belvárost, illetve hogy körülbelül 20-25 ezer embernek teszi majd könnyebbé a közlekedését.
1: Van-e már valami előzetes költségbeslés, hogy az egész projektet mindenestül, felüljárostúl, villamosostúl, aluljárostúl, az körülbelül mennyibe kerülhet? Nagyságrend, 10 milliárdos pontossággal, 20 milliárdos pontossággal.
2: Az az igazság, hogy én szívesen mondanék számokat, csak az utóbbi években azt tanultuk meg, hogy olyan szinten változnak a kivitelezési költségek, hogy ez most még bármi lehet, de az látszik, hogy azért igen, ez a 10 milliárd fölötti, bőven a 10 milliárd fölötti kategóriában mozog. Az, hogy konkrétan mennyibe fog kerülni, az nem csak attól függ, hogy mi mit tervezünk, hanem hogy éppen akkoriban mennyibe kerül majd a cement, és hogy van-e
1: nagyságrendet azért lehet már most tudni, mert most lehet, hogy a cement 20%-kal többe kerül 5 év múlva, de hát szóval, hogy ez egy 50, ez egy 100, egy 20 milliárdos nagyságrendű beruházás.
2: A több 10 milliárdos kategória. Ennél pontosabbat most nem fogok tudni sajnos mondani, de a több 10 milliárdos kategóriában van. Természetesen, hisz egy nagyon nagy léptékű városfejlesztési projekt a villamos, ez a villamos építés.
1: Jó, a forrása pedig jó részt akkor EU pénz lenne, ha jól értem, ugye?
2: Így van. Ugye a tervezést is a mostani EU-s költségvetés biztosítja, és arra számítunk, hogy a kivitelezésre is egyébként a most újra tárgyalt, illetve a hazahozott forrásokból lehet majd akár lehetőség.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Bende Gusz, hogy mindezt elmondtad nekünk. Ha jól értem, akkor még 2-3 évig nem számíthatunk változásra, de úgy valamikor talán ilyen 29-30 körül indulhat majd el a kivitelezés, és onnantól kezdve lesz 2-3 év, amit majd túl kell élni, és utána jöhetnek a villamosok. Nagyjából precízen fordítottam le a lényeget.
2: Így van. Minél hamarabb szeretnénk ezt az egészet lebonyolítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, és most pedig Randy Brown fog nekünk zenélni. Köszönöm szépen.
2: Szia.
1: Jazzy. Együtt.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Thali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sínekre terelik a forgalmat. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát a Kossuth Lajos utca és a Ferenci István utca között rendezvény miatt ma 20 órától éjfélig. Kovács Botond, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Röntgen, ahol megpróbáljuk átvilágítani az egészségügy legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseit. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánunk, június 22-én, reggel 7 óra 31 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban dr. Boros András, a Soté adjunktusa. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és egyben hadd köszönjem meg Nedjalkov Beának, hogy az általam elmondottakat értelmezhető, olvasható anyaggá varázsolta, és én így itt lehetek ennek megfelelően.
1: Hát köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, ugye most ma vagyunk új stúdióban, már reggel mondtuk, hogy költöztünk, tehát te vagy az első hivatalos vendégünk,
2: én avatom,
1: te avatod az új stúdiót, ugye a Rózsa Dombrowski került az angyal, angyal

0: Ebbe a szélsőséges esetet mondjak, a vér is beletartozik, amelynek a sejt közötti állománya folyadék, vagy a csont, hát azt nem kell bemutatnom, de rengeteg más szövet is ide tartozik. A porc, a csont, azt említettem, bocsánat. A fascia pedig egy speciális szöveti egység, ami valójában az izom-izom kapcsolatokat biztosítja, és ezen keresztül meghatározza az izmok együtt mozgásának lehetőségét. Tehát ez egy nagyon speciális kötőszövet.
1: Ez egyfajta ilyen koordinálja így a mozgást?
0: Vagy? A meglátás nagyon jó. Valójában koordinálja is a mozgást. Ez valójában alapvetően erőátvitel, hogy egyes izmok közötti ilyen erőátviteli színnak tekinthetjük, de ahogy mondtad, nagyon jól koordinálja a mozgást abban az értelemben, hogy ezek egyfajta funkcionális láncot képeznek. Tehát kezdve a talpi fasciától, a lábszár fasciáig, a fascia lata, a széles fascia, ami a combon húzódik végig, föl a torakolumbáris rendszerig, illetve a gluteuszig, ezek együtt egy hátsó rugórendszert képeznek. Ez annyiban jó, hogy az emberi futás, ami elég különleges egyébként is, nagyon komoly energia megtakarítást hajt végre. Olyan ez, mint egy hibrid elektromos autó, hogy a fékezés energiáját, persze ez csak egy hasonlat, a fékezés energiáját fölgyűjti, és a elrugaszkodáskor visszaadja a rendszerbe. Ez akár a teljes kinetikus energiánknak a 20%-át is képviselheti. Úgyhogy ezek a fasciák rendkívül fontosak. Ezen túl ezek megszervezik az izmok formáját. Egyáltalán nem mindegy. Ugye mondjuk a combizomban a musculus quadriceps femoris és a társuló izmok, azok külön rekeszekre osztódnak ugyanezen fascia át, és egy külső köpenyt kapnak. Hiszen akkor nem lenne hatékony az izom mozgás, a tér minden irányába mozdulni ki ez az izomtömeg, így azonban ezt egy keretbe kényszeríti ezeknek az izmoknak a mozgását. Tehát nem csak rugó szerepük van, energia raktározó és visszafordító szerepük van, hanem koordinálják, hogy nagyon jól mondtad, az izmok mozgását térben, és ráadásul időben is ez egy láncolatszerűen működik. Ugye az elrugaszkodáskor, illetve a talajfogáskor, ezek gyönyörűen összhangban működnek.
1: Hogy azt azért idővel észreveszük, hogy a nem tudom én az 500 fekvőtámasz helyett így 60 felé már mondjuk csak 400-at tudunk csinálni, tehát hogy valami történik azért a korra. Jó, hát a 400 még fiatal sem volt meg nyilvánvalóan, de hogy ennek a fasciának milyen szerepe van abban, illetve idővel hogyan változik ennek a hatékonysága?
0: Azt mondhatnám, hogy ez alapvetően két dolog határozza meg. Az első a genetikai adottságaink. Ezen nem sokat tudunk változtatni. Valójában a 30-as éveinkben, amikor még egyáltalán nem gondoljuk, hogy a szeneszencia, az idősödés megindul, azonban ebben a tömött rostos, de rendezetlen kötőszövetben úgynevezett fibrociták találhatók, vagy tánociták, ezek azok, amelyek biztosítják, hogy azt a sejt közötti állományt, amit mi szemmel látunk, ez a kollagén rost rendszer létrejön, ők maguk szintetizálják, tartják karban, működtetik. Ezek a sejtek a 30-as éveink közepétől öregszenek, fáradnak, kevesebb kollagént termelnek, a kollagén már nem rendeződik olyan szinten össze. Hogy ez mi, illetve ismerünk olyan sejt közötti állományban szintén a fibrociták által termelt anyagokat, mondjuk a tenascin C, a dekorin, ezek tulajdonképpen nem csak úgy ott vannak, hogy kitöltsék a teret, hanem koordinálják a működését, az összerendeződését. Egyfajta, mint mondjuk a kristályosodásban egy nukleáris góc, egy ilyen kristályosodás segíti az egyes típusú, a fő erő átviteli fehérjének a térbeli szerkezetét, olyan 100 nanométer egyébként a vastagsága, az meglehetősen vékony, de molekulában azért az elég nagy. És hogyha például a tenascin C mennyisége csökken, abban az esetben ez a vastagság is csökken. Tehát tulajdonképpen a fibrociták megöregszenek nagyon hamar. A jobb hír ebben a dologban, hogy mi nagyon sokat tehetünk azért, hogy késleltessük ezeket a degradációs,

0: vagy idősödésből fakadó folyamatokat. Vagy egy példát mondjak. Cukrok. Ugye...
1: Mondom, ilyenkor nekem mindig, bármi most már azt látom, hogy egészségügyben jön, akkor mindig jön, hogy az életmód, tehát mozgás, étkezés, meg az egyéb dolgok.
0: Nagyon segíteni, így van.
1: Akkor itt a, tehát ezen lehet segíteni, tehát
0: így van.
1: Ez a folyamat nem megállítható és visszafordítható valószínűleg, de hogy tudjuk jelentősen késleltetni ezt a folyamatot, ami az öregedéssel együtt jár. És ugye itt nem csak az izomtömegről beszélünk, hanem a jól tem ennek a fasciának a degradálásával vagy gyengülésével az egész izomzat gyengébben tud működni, részben koordinációs, részben meg erőátvitel szempontjából. Ezt jól fordítom?
0: A legtökéletesebben. Magam sem mondhattam volna szebben, de persze mitől tudnám szebben mondani. Tulajdonképpen nagyon fontos megértenünk azt, hogy a primer folyamat, ami az a fájdalmas mozgáshoz, az, ahogy szoktuk mondani, vagy akár a sportterületen szakemberek mondják, a letapadás, ezek valójában ezeknek a fibrocitáknak, tehát a fasciák alapállományának fenntartásáért felelős szerveknek egy hasonlattal a megvakulásából, persze semmit sem látnak, azonban mechanoszenzitívek, azaz bizonyos mozgás hatására sejten belül jelek indulnak el, amely a gén kifejeződést, esetünkben a kollagén egyes típusú monomerjeinek termelését indukálják, vagy akár az előbb említett nagyon fontos tenascin C, vagy a 4-es típusú kollagén. Idősödéskor a 4-es típusú kollagént veszítjük el először, illetve drasztikusan csökken. A 4-es típusú kollagénnek a feladata, hogy ő csak 10 nanométer szemben a 100 nanométeres erőhordozó kábelekkel, de a rugalmasságot, a keresztkapcsolatot közöttük, tehát a koordinált, a molekuláris szinten koordinált mozgás biztosítja.
1: Ugye közbevágtam az előbb, mert már a cukornál tartottunk, hogy térjünk akkor ki az étkezésre, hogy hogyan lehet, milyen étkezés az, ami leginkább segít abban, hogy a legkevésbé gyengüljön ez a fascia.
0: Hát őszinte leszek, én egy jó pacalt, vagy egy pörköltöt tudnék ajánlani, de most kicsit így elvicceltem a dolgot. Kerüljük a cukrokat. Akkor is, ha nem tudjuk, hogy cukrot eszünk, figyeljünk rá oda. Ugye ismerjük azokat a, nem akarok semmiképpen se neveket említeni, jeges teák, sportitalok, energiaitalok, szénsavas gyümölcslevek.
1: A sportitalokban is rengeteg cukor?
0: Természetesen, szintén nem nevezném meg, de még rá is írva van a neve. Tehát ezek a sport,
1: energia... Ilyen porokat iszok, abban is van? Ilyen izosztár, meg ilyenek.
0: Igazából nem ismerem, tehát nem tudnám megmondani, de nagyon könnyen ellenőrizheted, mert az összetételt azért föltüntetik. Persze nem cukrot fognak ráírni, még jó esetben azt írják, hogy izocukor. Ha nincs szerencséd, akkor azt írják el, hogy high fructose corn syrup, ha angol száz, azaz a magas fruktóz tartalmú kukorica szirup, de azt is ráírhatják.
1: Cukorszirup.
0: Cukorszirup, de azt is ráírhatják Európában, hogy fruktóz, glükóz, szirup. Nos, mi ezzel a baj? Hát ezzel sok baj van. Ez ugye az élelmiszeriparnak olcsó, de nekünk drága, már nem anyagilag, mert ugye ez egy rendkívül erős édesítő hatású, mint a fruktóz. Azért alakítják át. Egyébként két enzimet használnak, az egyiket a bacillus subtilisból nyerik ki, a másikat pedig a fekete penészből. Tehát, hogy kedvet csináljak ezeknek a fogyasztásához, de ha ez nem, de ennek persze semmi jelentőség, mert nyilvánvalóan biotechnológiai szinten teljesen kitisztítanak mindenféle toxint ebből, tehát önmagában ez az Aspergillus nigerből származó enzim nem okoz gondot. Azonban ezek a cukrok azon belül is ugye a fruktóz 10-szer hatékonyabban glikálja, azaz nem enzimatikusan cukormolekulákat kapcsolat fehérjék szabad oldalláncaihoz, és ezen keresztül keresztkötéseket hoz létre. Ezek a keresztkötések adják majd később évtizedek alatt azt az érzést, hogy merev vagyok, ne, mondjuk úgy, hogy letapad. Vagy hogy fáj. Ugyanis a cukor konjugációt követően először egy sívbázis jön létre, ami egy irreverzibilis is visszafordítható, oké. Utána megkapjuk az amadori terméket, ami ugyan igen stabil, de még mindig van esély a szabadulásra, csak nem a fasciában. Ugyanis az egy keringés tekintetében kevésbé állátott, alacsony metabolizmusú, tehát onnan idézőjelesen kimosni nem igazán lehet. De az igazi baj, amikor létrejön ez az Advanced Glycation End Product, ez az az előre haladott glikációs végtermék. Igen. Egyébként jó, angol százban szellemes, mert a mozaik szó age, mint kor, és a receptora a rage, amit persze nem düh, hanem a rage, azaz a receptor az Advanced End Productnak, glycation end productnak, ez közvetít egy gyulladásos szignált. Most mondhatnám, hogy az NF, kappa, B és a többi, de ne veszünk el ilyen részletekben. Elég az, hogy a fibrociták gyulladásos fenotípust vesznek föl. Például interleukin 6-os termelnek, és itt tovább mindenféle gyulladásos citokineket, és ezért fáj. De miért is fáj? Azért, mert hogy kicsit ott ilyen gyulladásos, ezt egyébként inflam agingnek is mondják az angol száz kollégák.
1: Ez klasszikusan felkerünk, fáj a derekünk, nehez a lábunk, nehezen indul be.
0: Ez így van.
1: És ez gyakorlatilag alapvetően a cukornak köszönhető?
0: Nem, semmiképpen nem redukálnám ennyire. Meg azt is hozzátenném, hogy nem egy pohár ilyen sportital elfogyasztása okozza, évtizedekről beszélünk. Tehát ha valaki már 6 évesen rászokik a szörpre, és azt nem természetes életű szörp, hanem ebben van ilyen izocukor, vagy bármi, akkor 60 évesen számíthat rá.
1: Ha 60 évesen abba hagyja a cukrot, akkor az mennyit segíthet még ilyenkor?
0: Én azt gondolom, hogy ha...
1: Vagy bármikor abba hagyjuk, jó, de azért...
0: Én nem tudnám megmondani én ennek a időbeni lefutását, nyilván nem ismerem, ilyen kísérleteket nem is lenne könnyű folytatni, megmondom őszintén. Sose késő abba hagyni, de valószínűleg azért inkább 30 évesen jobb lenne megfeledkezni. Ez egyáltalán sose fogyasztani, mert ez ugyan nem a műsor témája, de a fruktóznak van még egy nagyon jó sajátsága, a metabolizmushoz társuló zsír máj kialakulása, ami fibrózishoz, illetve hepatokarcinomához, rákhoz vezet. Tehát nem tréfa dolog ez. És önmagában a fruktóz a gyümölcsben, már csak, hogy nehogy kárt tegyünk itt a hallgatók gondolkodásában, hogy úristen, akkor én nem eszek több almát, nyugodtan egyen almát, ugyanis az ott kötésben van. Arról nem beszélve, hogy a tápcsatornában található baktériumok, amik kicsit többen vannak, mint mi, ez az enterobiom, tökéletesen elintézi. Mi abból nem sokat veszünk föl. Azonban, hogyha nem gyümölcsben, tehát nem kötésben, antioxidánsokkal együtt lassan felszívódva, és az enterobiom segítségével konvertálva vesszük fel ezt a cukrot, hanem egy üdítőben benyomunk, mondjuk egy almában van 6 g fruktóz, ami rendkívül lassan szabadul föl, és mondjuk egy ilyen sétapalaszban elhelyezett üdítőitalban 30 g van, ami azonnal felszívódik, és elsőbb van mellé még 30 g glükózis, a glükóz szintén egyfajta redukáló cukor, szintén alkalmas a glikációs end productok létrehozására, csak a fruktóz 10-szer potensebb. Ez azért van, mert...
1: Elég rosszul hangzik. Neked nem kéne inkább betiltani?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nyilván nem vagyok döntéshozó. Az élelmiszeriparnak megvan, gondolom, a maga ereje ahhoz. Meg igazából az élelmiszeripar joggal mondhatja, hogy hát... távolról sem a barátunk, hanem almában, vagy egyéb gyümölcsben van. Ott viszont kimondottan hasznos lehet a számunkra. Tehát igen, hagyjuk abba ezeket a mindenféle. De egyébként még a párizsiban is ott van, de jó, nyilván ott a mennyiséget, teljességgel elenyésző, ezek ilyen rejtett cukrok.
1: Ami még étkezést illeti, szerintem napjában nem tudom én hány szó jön szembe, hogy kollagén. Lehet ezt, tehát ezt tényleg meg kell próbálni pótolni, lehet pótolni, mivel, ha jól értem, pacal és csülökpörköl.
0: Igen. Őszinte
1: leszek.
0: Ezek a
1: különböző ilyen mindenféle étrend kiegészítők, amiben kollagén van, ezek tudnak segíteni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és legjobb tudásom szerint in vitro, tehát laboratóriumi körülmények között egy petri csészébe, ha kiteszek fibrocitákat, és azokra ráöntöm ezeket a kollagéneket, amelyek persze először előemésztésen kell, hogy átessenek, esetünkben, ha mi élünk, és nem egy petri csésze vagyunk a gyomrunkban, akkor különböző enzimek ezeket dipeptidekre bontják. Ezek a dipeptidek, tehát nem egy peptid, hanem kettő, mert általában a szervezet peptid szintig bontja le a fehérjéket. Nos, hogyha a kollagén bontása során gyakran di- vagy tripeptidek együtt képesek maradni, és ezek felszívódhatnak a vékony bél nyálkahártyáján keresztül. Ezt egy rendkívül szellemesen PEPT 1-esnek elnevezett, ugye peptin 1-esnek elnevezett kotranszporter juttatja a keringésbe, és onnan eljuthatnak a keringéssel a fibrocitákhoz is. Ez nem építőkő lesz a fibrocitákban, tehát nem ettől fognak combosodni majd, hanem ezek szignálok. Ezek olyan jelmolekulák, amelyek arra késztetik a sejtet, szintén a rendkívül szellemesen peptidnek elnevezett transzporterekkel bejut a citoplazmába, tehát a fibrocitáknak a sejt testébe, hogy úgy mondjam, vagy igen, a sejt állományába, és ott például az mTOR-on keresztül ez a mammalian target of rapamycin, ez is egy érdekes történeten, keresztül megindítja a sejtmag aktiválásán keresztül a kollagén szintézist. Tehát ő maga nem épül be a rendszerbe, ez nem, éppen olyan lesz, mintha kacsát ettünk volna káposztával. Azonban az a sajátság, hogy képes di- vagy tripeptidetként megmaradni, legalábbis in vitro bizonyítottan fokozza, hogy in vivo az én fasciámban bekövetkezik-e. E felől vannak kétségeim, nagyon egyszerű, logikus módon, ugyanis, mint említettem, ez egy meglehetősen lassú metabolizmusú keringés tekintetében, meg sem elzárt terület. Tehát, hogy megfelelő mennyiségű di- vagy tripeptid jut el a fasciába szervezett kollagén rostok közé ágyazott fibrocitákhoz, hát e felől van kétségem. Úgyhogy
1: azt mondom, enni ezeket a cuccokat, vagy kárt nem okozunk vele, de hasznot nem tudjuk mennyit.
0: Én azt mondanám, hogy ártani semmiképpen nem árt, mert táplálékként, mint aminósabb fehérje forrás. Ez biztos, tehát baj nem lehet belőle, és hogyha ezek az in vitro kísérletek esetleg in vivo érvényesülnek, hát azt mondanám, hogy sokat nem veszthetünk vele, már az anyagi vonatkozásokon túl.
1: Jöjjön akkor a mozgás, mert szerintem az a másik.
0: Ez a legfontosabb, igen, ez a kulcs. Ugye említettem, hogy a 30-as éveinktől induló idősödés eredményeként ezeknek a fibrocitáknak a mechanoérzékenysége csökken. Ez egyrészt egy külső ok, ugye keresztkötések jönnek létre, az AGE, az Advanced Glikációs End Productok révén, ezért kevésbé mozdulnak el, tehát a sejtek nem érzékelik a külső mozgást, mert hiszen alig mozog, letapad, stb. A másik rész viszont, hogy ezen keresztül, vagy úgy általában az egyre fokozódó nyújtás, fizikai munka, az a már lassan megsüketülő sejtek is meghallják. Tehát, hogyha elsétálok innen a közértig, ez nem igazán, de egy jó súlyzós edzés, egy falmászás.
1: Lépcsőzés.
0: A legjobb. Ha már itt vagyunk, tulajdonképpen ez az úgynevezett excentrikus tréning, ahogy mondod, lépcsőzés, tehát, hogy, vagy akár állsz a lépcsőn, és a sarkadat excentrikusan leereszted és fölereszted, mondjuk 3-szor, 15-ször.
1: Én azt, hogy 25 éve csinálom, és azóta nem fáj az Achilleszem.
0: Tökéletes. Ugyanis ez
1: az... Százat csinálok belőle minden edzés előtt.
0: Hallani is szörnyű, hogy őszinte legyek. A legjobb úton jársz a tekintetben, ugyanis ez a már romló hallású idézőjelben fibrociták szemére olyan, mintha beleültenél a fülükbe, hogy hajrá, termeld azt a kollagént, mert terhelés van. Arra nem beszélve, hogy a kollagén sejtek felszínűségében beszélni, ezt csak azért mondom, nekem ez annyira tetszik. Vannak a piezo 1, piezo 2-es kalcium csatornák. Ezek ugye biztos mindenki használ piezo elektromos öngyújtót, vagy ez pont olyan, ahogy megnyúlik a membrán, ez a piezo kalcium csatorna deformálódik, konformációt vált, és kalcium jut be a sejtbe, ami egy szignalizációs. Szintén azt mondja, hogy termelj, dolgozz, ne pihenj. Úgyhogy igen, a sport, a mozgás, többek
1: között. Úszás, vagy az például az mindig, hogy az nem, hogy ott nincs gravitáció.
0: Az az igazság, hogy nem vagyok sportszakember. Én magam nagyon szeretek úszni. Amennyire tudom, idősebb korban tension rendkívül jó, mert nem terheli az üzületeket, de mégis mozgunk. Én valahogy azt gondolom, hogy inkább a keringést javítaná. A rezisztencia edzés az, ami mondjuk így az én koromban 63 évesen elég hangos ahhoz, hogy a fibrociták meghallják, hogy dolgozni kell, gyerekek, termeljétek már azt a 3-as, 1-es típusú kollagént. Úgyhogy én inkább az erőkifejtésre, mint az úszásra fókuszálnék.
1: Nyújtás, hengerezés, masszázs, mondjuk itt például tajmasszázs, ami sok nyújtással
0: nagyon jó tesz, az biztos, nagyon kellemes is. A jelentősége szintén ebben a szignalizációban, ugye, ha megnyújtom azokat az izmokat, ha meghengerezem ezeket az izmokat, ez nem hidratál, meg dehidratál, meg elcsúszik a hialuronán, meg sok mindent olvasunk erről, hanem éppen ezen a rendszeren keresztül, a sejtek mechanoszenzitivitásán keresztül készteti őket arra, hogy termeljék már végre azt a fehérjét. Másodszorban meg nyilvánvalóan a keringés javítása keresztül megfelelő ellátottságon a sejteknek a fehérje termeléshez. Úgyhogy igen, csak üdvözölni tudom.
1: Nekem van egy hengerem, ami nagyon-nagyon tüskés. Tehát bárki, aki eddig ezt kipróbált, az mindazon abbajta, mert meg kell szokni, tehát iszonyú. Mióta, de körülbelül 10 éve mielőtt síelés előtt és után lehengerezek, mármint, hogy este meg reggel, egyszerűen nincs izomlázom síelés után, úgyhogy régen, azért, mintha beton lett volna a combjaim helyén.
0: Hát erre...
1: Tehát, hogy ez az biztos, hogy ezen a szempontból iszonyúan működik, de hogy akkor ennek van hosszabb távú hatása.
0: Egyrésztről van hosszú távú hatása, másrésztről pedig a hengerezés rendkívül javítja a keringését, a lokális keringését a fasciáknak. Ezen keresztül, hát és teljesen az izmoknak is, ezen keresztül nyilvánvalóan a tejsav elszállításán keresztül nem alakul ki az izomláz, mert ugye az a laktát felhalmozódásból fakad.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, András, hogy bejöttél ide hozzánk, és mindezt elmondtad. Ha jól összefoglalom, próbáljunk meg a lehető legkevesebb cukrot, próbáljunk meg a lehető legtöbbet mozogni, súlyzózás, tehát olyan, ami erőkifejtés. Én egyébként szerintem az úszásból is van erőkifejtés, de az nyilván más, tehát azért az nem feltétlenül ugyanaz. Érdemes nyújtani, hengerezni, masszázsra járni, de hogy a cukor az mondjuk talán a legkönnyebben elhagyható, vagy legalábbis csökkenthető.
0: Igen, azt hiszem a legegyszerűbb, a legkevesebb akaraterőt igényli valószínűleg. Na,
1: hát nagyon szépen köszönöm dr. Boros Andrást, és a te adjunktusát hallottuk, és a kötőszövetről, az izompójáról, a fasciáról beszélgettünk, szerintem elég kimerítő módon. Köszönöm szépen.
0: Én kimerültem, köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adta ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi intercitik csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető aláhozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Arakcsi külügyminiszter. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, csak nem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyert el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Jó reggelt kívánok! Percekkel ezelőtt lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Tököli út előtt és után egy-egy szakaszon. Innen nem messze, az Egressy úti kereszteződésben nem működnek a jelzőlámpák, jelentős torlódás alakult ki mindkét irányban. Dolgoznak már Róbert Károly körúton a Göncz-Árpád városközpontnál, ezért egy sávot lezártak irányban az Árpád híd felé, és Kőbányán az Óhegy utcában a Szlávi utcától számítsanak lezárásra, viszont balesetről szerencsére nem kaptunk hírt. Jó utat kívánunk, és ne felejtjék, hogy a felhőség miatt mindig legyen kéznél egy palack ivóvíz.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 22-én reggel 8 óra 8 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Virovácz Péter, az ING bank vezető elemzője. Jó reggelt, szia Péter!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Ugye az aranyról fogunk ma beszélgetni, bár már fenyegettelek az előbb, hogy azért egy-két egyéb kérdésem is lesz majd. Ugye az arany egy, hát nagyon megosztó, ugye rengetegen esküsznek rá, hogy a mai napig az arany a legjobb befektetés, és hú, ezen mennyit lehet keresni, és hogyha megnézi az ember mondjuk az elmúlt 10 évet, akkor tényleg szürreális, hogy milyen aranyár emelkedés volt, de hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 3 hónapot, hát akkor bizony elég rendben. 5000 dollár fölöttiről már 4500 alá ment, tehát valahol 4100-200 körül lehet. Hogyan ítéled meg te az aranynak a helyzetét a mai befektetési világban?
2: Nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen nagyon sok esetben tényleg azzal találkozunk, hogy minden ilyen fekete meg fehér. De amikor befektetésekről beszélgetünk, akkor ez pont nem jó stratégia. És az aranyra szerintem érdemes úgy gondolni, mint egy tartós befektetési eszközre, ami kiegészíti a befektetéseinket. Tehát sohasem jó egyébként, hogyha csak és kizárólag egy eszközben tartjuk a befektetéseinket, és ebből a szempontból ugye ezért kerül elő mindig az arany, mert hogy annak van egy olyan státusza, ami szerint mindegy, hogy mi történik a világban, az aranyára mindig fölfelé megy. Igen, ahogy te is mondtad, nem tudom, 10-15 éves távlatból, hogyha nézzük, meg előre tekintve 30 éves távlatban, hogyha nézzük, igen, ez egy olyan nyersanyag, amiből valószínűleg több nem nagyon lesz, csak kevesebb. Tehát innentől kezdve a szűkössége az adott, és az ára az valószínűleg tartósan megy föl. Csak az a nem mindegy, hogy mi ezt olyan befektetésként tartjuk, hogy úristen, holnap után kell a pénz, akkor eladom az aranyomat. Na, ha így gondolkozunk, akkor bajban lehetünk. Mert szintén, ahogy mondtad, az elmúlt 3 hónapban egy igen meredek esést láttunk az arany árában, 4200 dollár körül jár most unciája, úgyhogy majdnem megütöttük az 5500 dolláros szintet is, nem is olyan régen, még az iráni háború előtt, és akkor mindenféle kommentárok azt mondogatták, hogy hát határa csillagoség, 6000 meg 6500 dolláros célárak repkedtek. Aztán tényleg kitört az iráni háború, és kiderült, hogy azért a bambé mégsem hús, mert hogy van olyan konfliktus, van olyan válsághelyzet, amikor az arany ára az nem nő, és ez tipikusan egy háború, és ez elmondható egyébként, hogyha megnézzük itt a historikus adatokat, nagyon-nagyon sok esetben valóban az arany egy menekülő eszközként funkcionál, de pont egy fegyveres konfliktus esetén az a tapasztalat, pláne hogyha az egy energiaársokkal jár együtt, lásd mint 2022-ben, na akkor az arany mindig alul teljesít, tehát ezért mindig érdemes tisztában lennünk a befektetésünk tárgyában, és azzal, hogy az mire jó, és mire érzékeny, úgyhogy ezért ez egy ilyen teljesen általános tanács, de mindig érdemes ezért tisztában lenni ezekkel a tulajdonságokkal.
1: Ugye, nagyon érdekes, én most egy ilyen 30 éves csártot nyitottam meg magamnak, ilyen 96-ban volt 400 dollár körül, ez lement utána ugye a 2000-es évek elejére 300 dollár alá, és tulajdonképpen ilyen 2003-4 év körül, 2003-4 körül érte el megint ezt a 380-400 dollárt. Na, onnan volt egy szép emelkedés így a 2011 környékéig, akkor felment ilyen 1600-1700-ra, de utána megint leesett egy olyan körülbelül 5-6 évre, tehát ott lement 1000 dollár körülre 2015-2016-ra, és tulajdonképpen onnan indult meg egy viszonylag szép menetelés, aminek ugye ez a több mint 5000 dollár volt. Most amit ezek a csártok nem tartalmaznak, és erről szerintem ez egy fontos lenne, hogy ezt világítsd meg, hogy azáltal, hogy az arany nem fizet kamatot, nincs hozama, nincs, tehát nincs egyéb, nem fizet osztalékot értelemszerűen, hogyha ezzel korrigálnánk ezeket a hosszú távú ábrákat, grafikonokat, akkor mennyire kapnánk más képet, úgyhogy azért volt, amikor volt itt ugye negatív kamat időszak, hát ott igazából az aranytartásán se nagyon lehetett veszíteni, de amikor 5-6-7-8 százalékos kamatok, hozamok vannak, akkor az azért már nagyon más, hogyha megnézzük 5-10-15 éves távlatban, hogy mennyit nyerünk, vagy mennyit veszítünk az aranytartáson.
2: Így igaz, és rátapintottál a lényegre. Igazándiból a globális befektetői hangulat mellett, ami nagyon fontos, hogy milyen a globális kamatkörnyezet. Hiszen valóban az arany az nem fizet se osztalékot, se hozamot, semmit. Az, annak önmagában az az értéke, hogy van, és jó esetben tartósan emelkedik, hiszen, ahogy mondtam, ugye egy szűkös erőforrásról, vagy egy szűkös anyagról van szó. Aranyban nem fogunk többet valószínűleg bányászni, ez előbb-utóbb el fog tűnni. Na most, hogyha nagyon magas a kamatkörnyezet a világban, akkor értelemszerűen azért sok esetben arról beszélhetünk, hogy azért a befektetők szeretik azt, hogyha van rendszeres hozam, ugye az aranyból csak akkor tudok pénzt csiholni, hogyha eladom, és akkor realizálom a többletet, míg mondjuk egy amerikai állampapír esetében azért tényleg van kamatfizetés. És hogyha magas a globális kamatkörnyezet, vagy most nagyon leegyszerűsítve az amerikai kamatok, akkor természetesen szépen oda vándorol a tőke egy jelentős része, és kisebb arányban jelennek meg vásárlók az aranypiacán. Mi van akkor, amikor mondjuk olyan környezet van, amikor a kamatok a békafeneke alatt vannak, akár negatív szinten, tehát gyakorlatilag szép szolgáltatásként működnek mondjuk a bankok, meg az ilyen jellegű befektetések, és mindeközben azt tapasztaljuk, hogy a jegybankok pénzt nyomtatnak ész nélkül, mint hogyha nem lenne holnap, mert nincsen infláció, hát akkor elkezdünk globálisan pénzt nyomtatni. Ugye volt ilyen időszak is, tehát ez volt az egyik olyan, amikor annyi fölösleges pénzt keringett a rendszerben, és annyira nem volt helye, hogy hova menjen, na, akkor indult el például egy nagyon nagy arany rali. Tehát ezek mind-mind befolyásolják természetesen az aranynak az értékeltségét. És most megint pontosan arról beszélünk, hogy az elmúlt pár hónapban ezért is tört meg az arany lendülete, mert hogy itt az iráni konfliktus hatására egyrészt nyilván elszaladtak az energiaárak, és önmagában, amikor az energiahordozó ára dollárban számít, ugye felszökik, akkor mindenképpen a dollár is erősödik, tehát gyakorlatilag több dollárt fognak vásárolni, és ezáltal ennek az aranyban számít, hogy az aranyra átfordított érték, az pontosan azt jelenti, hogy közben az aranyára elkezd esni. Tehát ennek van egy ilyen jellegű technikai hatása, és ne feledjük el, az energiaára emelkedés az tud egy inflációs sokkot, erre a jegybankoknak egyébként reagálniuk kell, nem önmagában azért, mert az olajára emelkedik, hanem azért, mert vannak másodkörös hatások. Hát ezt 2022-ben megtanultuk. És onnantól kezdve, hogy ha emelkedik a hozamkörnyezet a világban, akkor megint csak az van, hogy hát akkor lehet, hogy érdemesebb az arany mellett más eszközöket is tartani, mert magasabb a hozama, és akkor szépen kipörög a befektetés az aranyból. Ráadásul azt is láttuk, nem egyszer, hogy ilyen fegyveres konfliktusok esetén, amikor van egy ilyen tőzsdei bezuhanás globálisan, már pedig ez is megvolt, hát akkor kell valahonnan fedezet arra, hogy ezeket a veszteségeket pótolják, vagy a margin call-okat kifizessék. Na, ilyenkor az, hogy bizony az aranyhoz hozzá kell nyúlni, és akkor az arany likvidálásával, annak az eladásával szeretnek a befektetők pénzt, és fedezik a többi veszteséget, mondjuk a tőzsdei veszteségeket. Tehát ilyen láncolatokon keresztül tudja mozgatni maga a kamat környezet az arany árát, és ebből a szempontból ezért hosszú távon tényleg nagyon ki tud egyenlítődni a dolog, és innentől kezdve egy portfólióépítésről beszélgetünk, ami pont azt a célt szolgálja, hogyha jó idők vannak, akkor az egyik eszközöm értéke az, ami emelkedik, ha rossz idők vannak, akkor a másik. Tehát nem véletlenül találták ki azt, hogy mindenből érdemes azért valamennyit tartani, pont azért, ezek hosszú távon kiegyensúlyozzák egymást, és nyilvánvalóan azért mindig lesznek olyan időszakok, amikor az arany jó befektetés, meg lesznek olyan periódusok, amikor az ember csak így bezúmol egy ilyen idősor, és azt mondja, hogy úristen, hát ez hogy néz ki, hát én akkor bottal sem piszkálom az aranyat, de mondom, itt azért mindig érdemes a kontextust is figyelni.
1: Ugye mennyire befolyásolja az arany árát az, hogy az utóbbi években a nagy jegybankok, itt főleg a kínai, meg az oroszra gondolok, nagyon nagy mennyiségben vásároltak aranyat, ugye az elmúlt tizenvalány évben a Magyar Nemzeti Bank is vásárolt, de mondjuk talán ők nem határozó, nem piacbefolyásolóak olyan szinten, de hogy itt a globális konfliktusok miatt az, hogy letartóztatják az orosz devizatartalék egy jó részét, mindenféle szankciókat, szankciók vannak, hogy bizonyos országok azt mondják, hogy na jó, akkor nem feltétlenül akarunk annyi dollár eszközt tartani, mert azzal még probléma lehet, hogyha valami szankciót akar az amerikaiak, akarnak ellenünk bevezetni. Az arany az semleges, az tulajdonképpen bármikor, bárhová elvihető, még ha macerás is a szállítása, és ez a fajta kereslet, ez nagyon hozzájárult az elmúlt években, mondjuk a 20-as évek elejétől, 10-es évek végétől az arany árának azért a nagyon jelentős megugrásához.
2: Igen, valóban van egy fordulat a jegybanki hozzáállásban, pontosan amiatt, mert itt az elmúlt nagyjából 10 évben azért, 10 pár évben azt tapasztaltuk itt a krími történet óta, hogy azért megindult az a gondolkodás, hogy mégsem biztos, hogy olyan békés ez a világ, és ezért sosem lehet tudni alapon, a jegybankoknak sem árt, hogyha van olyan jellegű tartalékuk, ami megvédi őket mondjuk egy-egy ilyen helyzetben, amikor máshogy alakul a világ, amikor szükség van akár az aranytartalékra is, ahhoz, hogy biztonságban tudhassák mondjuk a saját valutájukat. És igen, van az orosz út, de ott van a kínai példa is, hogy szintén ugye iszonyatos mértékben elkezdtek aranyat felhalmozni, de olyan szinten, hogy most már zsinórban 15. hónapja, minden hónapban vásárol egyébként a kínai jegybank aranyat, most már 2305 tonnáról beszélgetünk, ami ott csücsül valahol, nem tudjuk, hogy hol, a kínai jegybank arany tartalékaként iszonyatos mértékű, iszonyatos mennyiségű befektetésről beszélgetünk. De közben egyébként a régióban is azt látjuk, sőt, olyannyira, hogy a világ egészét nézve idén az első negyed évben a lengyel jegybank vásárolta a legtöbb aranyat, milyen érdekes. Valószínűleg itt is az áll a háttérben, hogy ezért itt az orosz-ukrán helyzet miatt a lengyel jegybank is inkább elindult abba az irányba, hogy biztos, ami biztos érdemes az aranytartalékokat felhalmozni. Csak ugye itt tényleg bejön az a kérdés, mondjuk egy sima befektetőnél egy fokkal egyszerűbb azon lamentálni, hogy akkor most ez nem fizet hozamot, csak úgy ott van, de jó, hogyha van. Azért egy jegybank esetében nagyon nem mindegy, hogy ez a jó néhány száz, nem tudom, milliárd forintnyi befektetés, most csak így hasonlítottam egy számot, az valóban hoz-e évente hozamot, és segíti a jegybank mérlegét, vagy mondjuk, az tök jó, hogy ott van, és akkor elméletileg nézegetjük, hogy nő az értéke, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának, csak azzal semmit nem érünk, amíg el nem adjuk, addig nem tudjuk realizálni a nyereséget rajta. Ugye ezen is ment már a... Igen?
1: Ugye utólag mindig okosak vagyunk, hát ha most 5500-nál eladták volna a magyar aranyat, azon egy hatalmas nyereséget lehetett volna tényleg realizálni, tehát ez nem kérdés. De hát most, hogy megy visszafelé ez a nyereség, ami egyelőre csak papíron látszik, mert ugye ez nincs realizálva,
2: igen,
1: ez egyre kisebb lesz, és közben veszítjük a kamatot, ugye itt beszélünk nagyjából 10 éves időtávlatról. Ennek az első időszakában nyilván az a negatív kamatok időszakában nagyon sokat nem veszített a Nemzeti Bank, de azért igen, így a 2020-21-22 óta, mióta a kamatemelkedés visszajött, vagy egyáltalán a kamatok visszajöttek, azóta az már egy szabad szemmel látott összeg, amit ezen bukunk.
2: Így igaz, de ugye azt is fontos ilyenkor hozzátenni, hogy persze kiemeltük ezt a tételt, és akkor tudunk rajta gondolkozni, hogy vajon jó volt, vagy nem, de aztán azt se feledjük el, hogy közben azért a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka az arany nélkül számított devizatartaléka, tehát eltekintünk az aranynak az átértékelődésétől és minden egyébtől, anélkül számított aranytartalék is rekordmértékben nőtt, és ezek mind zömében egyébként államkötvényekben, amerikai, német és egyéb államkötvényekben csücsülnek. Tehát arányaiban nézve azért nem arról beszélünk, hogy persze feltoltuk az aranytartalékot, és semmi más nem vásároltunk, és akkor most szívjuk a fogunkat, hogy hát akkor most jól jön ez a pénz. Nem, hát közben brutálisan megnőtt a devizatartalék, és azért...
1: Hozzám ilyen 24% körül van most az aranytartalék arány az összdevizatartalékon belül, hogyha arannyal együtt számoljuk a devizatartalékot. Hát vannak jegybankok, ahol ez a duplája, háromszoros ez az arány, tehát hogy ez nem számít egyébként kiemelkedően magasnak.
2: Így igaz, és akkor pont ugye megint az van, hogyha éppen kontextusból kiragadom, akkor lehet ezen morogni, de közben tényleg arról beszélgetünk, hogy ez csupán egy része ennek az egész tartaléknak, és én azt mondom, hogy jobb, ha van, és jó, hogyha nem kell hozzányúlni, és mondjuk abból profitot realizálni, mert ha már ahhoz kell nyúlnunk, akkor az azt jelenti, hogy a likvid deviza tartalék az elfogyott annyira, hogy már akkora baj, hogy mezőnyöt is el kell adni. Tehát ebből a szempontból nem feltétlenül rossz az, hogyha van, és ezért ez a részarány, ez még azt gondolom, hogy egy régiós szinten elfogadható is, és egyébként nem tekinthető túlzónak. És tényleg most pedig megint arról beszélgetünk, hogy ez az Európai Központi Bank kamatot emelt, a Fed esetében, az Amerikai Jegybank esetében is megint mindenki kamatemelést vizionál már itt a következő időszakban. Mi az ING Bank egyébként nem, mi azt gondoljuk, hogy végül nem fog kamatot emelni idén az Amerikai Jegybank, de hogy megint csak ugye ez egy olyan motiváció, mert befektetőket inkább az ilyen államkötvények felé sodorja, és kevésbé az aranyban gondolkoznak, úgyhogy valószínűleg itt azért igen, egy banki kereslet megmarad, továbbra is szerintem azt láthatjuk majd, hogy egy bankok vásárolják az aranyat, de a nagy nemzetközi befektetők lehet, hogy megint inkább az államkötvények felé fordulnak, úgyhogy ezért lesznek itt még érdekes dinamikák a következő időszakban, és a rövid távon szerintem az ilyen 5000-5500 körüli aranyárat én nem vizionálnék, de nyilvánvalóan hosszabb távon, itt azért egy ilyen, hát azt mondom, hogy egy 5 éves időtávon már azért lehet abban gondolkozni, hogy visszatérhet oda az aranyára, és akkor igazándiból ott megint lehet gondolkozni, hogy érdemes lenne hozzányúlni az aranytartalékhoz és valamennyit eladni belőle, de hát hol van még 5 év múlva? Az a jegybanki döntés, amikor erről kell gondolkozni.
1: Utolsó kérdés, ugye holnap monetáris tanácsi ülés lesz. A piac, én úgy érzékelem, hogy elég rendesen most már számít kamatcsökkentésre. Szerinted jól gondolják-e, illetve maradnak-e az óvatos 25, vagy sokak szerint már 50-75, 100 bázispontos egyszeri nagy kamatcsökkentést kéne csinálni, hogy úgymond a választások miatti országkockázatot kiárazzák a magyar kamatszintből. Szóval mire számítasz a holnapi nap az MNB döntéskor?
2: Egyértelműen kamatvágás, viszont csak 25 bázispont, ezért ismerve a jegybanki vezetést, figyelve a kommunikációt, én azt gondolom, hogy az lenne a nagy-nagy meglepetés, hogyha nagyobb mértékben vágnak a kamatot, mint 25 bázispont. És ugye az elsődleges kommentelők, amik arról szóltak, és én magam is erről beszéltem, hogy 50 bázispontos kamatvágásnak is lehet racionalitása, lehet lehetősége, de csak akkor, hogyha itt tényleg kitört a világbéke. És hát pénteken elméletileg mindenki elment aláírni a megállapodást Irán és Amerika között, hogy aztán Irán végül visszahúzódjon az egészből, mert hogy a Hezbollah meg Libanon, aztán Trump csúnya szavakkal elküldte melegebb éghajlatra az irániakat, hogy nem lesz hova hazamenni.
1: De
2: ő minden
1: héten elküldi őket, tehát hogy ebben már nincs is olyan nagy meglepetés.
2: Igen. Viszont ez pontosan jól mutatja, hogy mennyire kiszámíthatatlan a helyzet. Ugye megint elpattant az olajár egy pár százalékot a hétvégén, most éppen visszafele csorog. Na, egy ilyen helyzetben egy Varga Mihály vezette jegybank, én azt gondolom, hogy abszolút az óvatos megközelítést alkalmazza, úgyhogy most egy 25 bázispont, és akkor majd megint egy hónap múlva megnézik a helyzetet, megnézik, hogy áll a forint, hogy állnak a különböző kockázati felárak, mi történt az energiapiacon, és akkor esetleg lehet megint folytatni. Én azt mondom, hogy idén egyébként összességében lejöhet a kamatszint akár egy ilyen 100 bázispontot is, nem elképzelhetetlen, de ahhoz tényleg az kéne, hogy a nemzetközi környezetben is eljussunk végre valamiféle nyugvó pontra, hogy ne kelljen attól tartunk, hogy megint 100, meg 120, meg 150 dolláros árakról kellene beszélgetnünk.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy mindezt elmondtad nekünk. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallottuk. Köszönjük, további szép napot, szia!
2: Szép napot, sziasztok, szia!

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt. Telítettek a sávok az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és tovább a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán az autópiactól. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Finance Club. Bankok, biztosítók és szolgáltatásaik a hitelkártyától az értékpapír számlákig. Finance Club. Most a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 22-én, reggel 8 óra 38 perckor itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Fülöp Norbert pénzügyi szakértő. Szia Norbert, jó reggelt!
2: Ja, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz, és akkor valami olyasmi volt így a címadója a szerkesztők szerint ennek a beszélgetésnek, hogy fordul.

0: a deviza váltásban, és hogy a hazai bankoknál most már olcsóbb lehet eurót venni. Na, én ezen elég rendesen meglepődtem. Pontosan miről is van itt szó?
1: Valójában arról van szó, hogy köztudott, hogy pár évvel ezelőtt még inkább a fintech szolgáltatók adtak jó áron devizát a magyar állampolgároknak, és a bankok viszonylag drágán váltottak. Nagyon sokan még évekkel ezelőtt ilyenkor elzarándokoltak a valutaváltókhoz. Biztos te is láttad, hogy nyaranként néha sorok álltak a
0: Ezt el kell mondanom. Én 2000-2001-ben bankban dolgoztam, a belvárosban volt a székházunk, és mondtam a kollégáknak, hogy hát én lemennék itt valahová váltani a bankban eurót. Mondták, hogy Csaba, ha elment a józan eszed, mi azt javasoljuk, hogy menjél ki a Váci utcába, ott menjél el ehhez és ehhez az arab pénzváltóhoz, és hidd el, hogy jobban fogsz járni. Na, nyilván ettől egy kicsit kíváncsi lettem, megnéztem a saját árfolyamainkat, és utána megnéztem az arab pénzváltónak az árfolyamait, és hát utólag lehet, hogy szégyen, de én a saját bankom helyett az arab pénzváltónál váltottam utána pénzt, tehát hogy ez legendás volt, hogy mennyire rosszul váltottak a magyar bankok.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, igen, és ráadásul be kell valljam, hogy én is csináltam ilyet, és először kis összegben váltottam, mert hát bizalmatlan volt az ember, de aztán kiderült,
0: számlát,
1: hogy ezek egy
0: papír, tehát,
1: pontosan, hogy ezek nagyon volt. Bejárt csatornák voltak, úgyhogy igen, a pénzváltóknak ma már azért a szerepe jelentősen visszaesett. Először azért, mert a fintech cégek, tehát itt most a Revolut és a Wise gyakorlatilag jó árfolyamokat kínált, mondjuk erre építették az üzleti modelljüket az első körben mindenképpen, de hát a magyar bankok elkezdtek felzárkózni, és elkezdtek kedvezményes devizárfolyamokat kínálni, meghatározott összeghatárig, meghatározott napszakban, tehát egy kicsi korlátozás azért van, de azt kell mondjam, hogy ha valaki figyel, akkor jó áron tud már a magyar bankok jelentős részén is devizát venni.
0: Azért ez egy elég komoly változás. Ez itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek a fintech cégek kikényszerítették a versenyen keresztül, hogy most már a magyar bankoknak is muszáj, hát hogy mondjam, versenyképes áron devizát váltaniuk, vagy valutát, mert ugye itt az is egy kérdés, hogy hogyan váltják a készpénzt, hogyan váltják ha mondjuk átutalás érkezik, hogyan váltják a kisügyfeleknek, KKV-knak, nagyügyfeleknek, azért elég komoly eltérések lehetnek.
1: Ez így van, de most a devizáról beszélünk főleg, és a bankok egyértelműen inkább a devizára mennek, a valuta váltást azt érdemes külön kezelni, az a mai napig egyébként lényegesen rosszabb árfolyamot adnak. Én most megnéztem egyébként reggel, egy kicsit készüljek, és én úgy láttam, hogy gyakorlatilag ilyen, ha valaki egy bank pénztárban vesz fel mondjuk eurót, akkor kb. 10 forinttal rosszabb árfolyamra számíthat, mint hogyha mondjuk jó esetben a bankjánál devizát vált, és a devizaszámlájára kapja meg a pénzt. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős összeg, és hát itt az a kérdés, hogy valójában mennyibe kerül egy devizaszámla, mennyibe kerül a fenntartása, milyen hozzá a kártya, és hát a bankok itt kezdtek el lépni igazából, azzal, hogy sok helyen már akciósan ingyenes a devizaszámla vezetés, adnak valahol ingyenes devizakártyát a számlához, sőt, hát a legjobb az természetesen, hogyha ugyanazt a bankkártyát tudjuk használni, ami a forint számlához tartozik, és vagy át kell állítani adott devizára, vagy pedig még ezzel sem kell foglalkozni, mert automatikusan olyan deviza nem történik a levonás, ami rendelkezésre áll egy külföldi fizetésnél.
0: Most nevekben nem feltétlenül szeretnék belemenni, de mondhatjuk azt, hogy ez általános ez a megközelítés most már a magyar nagybankok között, hogy akkor elkezdenek jobb árfolyamon váltani?
1: Nyugodtan kijelenthetjük, mert tulajdonképpen a legnagyobb magyar bankok azért már kínálnak ilyet, tehát először is, hogy mindenkinek érdemes megnéznie, hogy a saját bankjánál van-e bármilyen ilyen kedvezményes devizaváltási akció. Tehát az látszik jelen pillanatban, és kb. A bankok erre álltak be, hogy ilyen kb. 600 ezer forintot engednek kedvezményesen váltani minden egyes hónapban. Itt arra kell figyelni, hogy általában ez munkanapokon 8 vagy 9 órától 17 óráig kell ezt a váltást elvégezni. Amennyiben később vagy hétvégén vált valaki, akkor bizony nem ezen a kedvezményes díjon történik a váltás. Az is általános most már, hogy van valami akció a devizaszámlához. Tehát elsősorban az embernek a saját bankjának kell szétnézni. Ha sokat utazik valaki, akkor ez egy kicsit más kérdés, akkor már érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy esetleg olyan banknál számlát nyitni, akár egy ingyenes számlát, amihez kedvezményes devizaváltás tartozik. Ezzel egyébként körülbelül így a számításaim szerint ilyen eurónként 10 forintot lehet spórolni, mondjuk a legrosszabb és a legjobb ajánlat között. Tehát érdemes megfontolni, valaki sokat utazik, sokat költ, akkor mindenképp érdemes ezzel játszani. De hát itt van ez a havi korlát, ez a 600 ezer, 650 ezer forint havi váltás, ami miatt pedig hát sokan arra kényszerülnek, hogy már évközben elkezdjék gyakorlatilag összegyűjteni akár a nyaralásra való pénzt, hiszen előfordulhat, hogy mondjuk 600 ezer forint, sőt azt gondolom, hogy manapság, mert kijelenthető egy közepes vagy egy komolyabb nyaralásra egy családnak alig, ha lehet elég.
0: Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen érdekes, és visszatérve még a készpénzre, ugye főleg, ha Európában megy az ember, én most már számtalanszor járok úgy, hogy egy ilyen hosszabb hétvégén, hát 10-20 eurónál többet nem tudok készpénzben lehet költeni, mert mindenhol tudok kártyával fizetni. Tehát ebből a szempontból is azért nagyon megváltozott most már a világ, tehát kártyával, Apple Pay, Google Pay, mindenféle ilyen eszközökkel tulajdonképpen Európa jelentős részén szinte már készpénz nélkül lehet létezni. Kis túlzással már a fagylaltostól kezdve a parkolórát mindenhol kártyával tudok fizetni. Tehát lehet, hogy érdemesen most már a készpénzt csak tartalékot tartani magunknál szinte, nem?
1: Ez így van, illetve hát egyrészt igen, hogy valamennyi készpénz legyen, de hát ennek csak minimálisnak kell lennie, hogy ha éppen olyan helyzet adódik, akkor tudjunk fizetni. Illetve hát ott a másik lehetőség, hogy tudunk készpénzt felvenni külföldön, ami alapból egyébként nem egy olcsó mulatság, de a bankok egy része erre is ad kedvezményt. Van bank például, amelyik az ilyen kiemelt kártyáinál havonta két alkalommal ingyenes készpénzfelvételt kínál külföldön, de mondhatnánk a fintech cégeket is, amelyek szintén kínálnak ingyenes készpénzfelvételt, és teljesen mindegy, hogy ez Magyarországon történik, vagy pedig külföldön. Tehát érdemes ezt is megnézni, mert előfordulhat, hogy jó áron, vagy akár díjmentesen lehet készpénzhez jutni ATM-ből, és akkor nem kell itt a Magyarországon a valutaváltóknál játszani.
0: Egy következő kérdés, ami így a deviza mellett szóba kerül, hogy a lakáshitel kamatokat hogy látod most? Ugye megindultak lefelé a kamatok, nyilván az otthonstart 3% az még mindig bőven a piaci alatt van, de hogy látsz egyfajta közeledést, látsz egyfajta esélyt arra, hogy ez valamikor találkozzon és az alacsony kamat szintnél?
1: Nagyon nehéz meg most így elképzelni, hogy a közeljövőben találkozni fog a piaci kamat és az otthonstartnak a 3%-os kamata. De én azt gondolom, hogy már az is óriási előlépés lenne, hogyha közelítenének. És egyelőre közelítésre azt kell mondjam, hogy mérsékelten látszik a folyamat, de én azt gondolom, hogy ha nyaralásról visszajövünk, akkor már könnyen előfordulhat, hogy jobb kamatokat fogunk látni, és hogy miért merem ezt így kijelenteni. Azért, mert hogy a 10 és 20 éves bírs, ami egy bankközi kamatláb, és bár szerintem sok szakértő most megdobál kővel, de kijelenthető, hogy korán a hitelhez szükséges pénz beszerzési árával ez a mutató, ez bizony ez a bírs mutató, ez csökkenőben van. És azzal, hogy ez csökken, az azt jelenti, hogy a bankok gyakorlatilag olcsóbban tudnak pénzhez jutni, amit ki tudnak helyezni a lakossághoz. És miután most már ez egy ilyen elég masszívan látszik ez a bírs csökkenés, ezért várható, hogy a bankok árazni fognak, és ha élénkülő versenyt feltételezünk, akkor bizony a piaci kamatok is csökkenni fognak. Ez azt jelenti egyébként, hogy ilyen egy akár 1,5%-os kamat csökken is előfordulhat, de nem általánosan lesz ez. Először azt szokott mindig lenni, hogy egy-egy bank lát üzleti lehetőséget, azt gondolja, hogy itt a lehetőség most új ügyfeleket szerezni, bemegy a többiek alá a kamatával, és utána pár bank elkezdi őt követni, tehát folyamatosan változnak a banki ajánlatok. Előfordulhat az is, hogy egy csökkenő tendenciába egy bank túl vállalja magát, túl csökkenti, és mondjuk pár hét múlva egy picit vissza visszaemel, úgyhogy ezért én azt javaslom, hogyha például valaki lakáshitelt szeretne felvenni, akkor mindig érdemes előtte közvetlenül tájékozódni, hogy melyik bank járt a legjobb, és mondjuk nem azt feltételezni, hogyha tavaly az egyik bank volt a legolcsóbb, akkor most is az lesz.
0: Hát ez jó, mert szerintem ez jó ér, hogyha mindenképpen csökkenésre számítunk, és főleg, hogyha ez meg is valósul. Utolsó kérdés, ugye az előbb kérdeztem Virovácz Pétertől, de azért tőled is megkérdezem, szerinted fog-e holnap csökkenteni az MNB, és mennyit?
1: Nem tudom megmondani. Szerintem egyébként fog csökkenteni, de hogy mennyit, ezt nem tudom megmondani így neked.
0: Tehát nem mersz becsülni, nem mersz satszolni.
1: Nem, én nem nagyon merek ilyenben satszolni, mert hogy ezt nálam jobb szakértők értenek ahhoz, hogy mik mozgatják az MNB-nél ilyenkor pontosan a dolgokat. Lehet, hogy vannak olyan információi. Nekem sokkal inkább a piaciról vannak információim, sokkal inkább meg tudom jósolni a bankoknak a piaci alapú döntéseit, mint sem az MNB-nek azt, hogy éppen most mit fog csinálni.
0: Na hát nagyon szépen köszönöm, Norbert, hogy rendelkezésünkre álltál. Fülöp Norbertet, pénzügyi szakértőt hallottuk. További szép napot kívánunk.
1: Minden jót, köszönöm szépen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az év elején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Szélkámán tér közelében, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamospályára terelik a forgalmat. Kovács Botont, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: Jó reggelt kívánok, június 22-én reggel 9 óra 5 perckor itt a Jazzy Business Classban László Csaba önökkel, és itt van velünk a telefonban Hevesi Tamás, akit szerintem sokan énekesként ismertek sokáig, de valójában labdarúgó edző is, és a világbajnokságról fogunk veled beszélni. Jó reggelt Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm, hogy hívtatok, és köszönöm a hallgatókat, és köszöntem.
2: Na, az első, amit nekem először is el kell mondani, hogy van egy játékunk, ugye mai gólpassz játék, kérdés, mikor és hol rendezték a legelső világbajnokságot. A válaszokat a játék@jazzy.hu címre várjuk, és akkor, hogy milyen nyereményeket lehet kapni. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és 100 gigabyte mobilnettel, a Netfon Telekom felajánlásával. A fődíj pedig egy két fő részére szóló belépő az Ácsi Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld át az utazási iroda felajánlásával a www.éldát.hu, Éld át a futballcsutáját. Szóval még egyszer, kaptunk már egyébként az SMS-re is választ, de a válaszokat igazából a játék@jazzy.hu címre várjuk. És akkor Tamás, kérdezünk most már, azért eltelt, ugye az első csoportkörön túl vagyunk, benne vagyunk a másodiknak a közepébe. Neked eddig mi a meglátásod a VB-ről?
3: Na, hát először is köszönöm a kérdést. Nagyon sok minden érdekesség rajzolódott. Ugye soha ennyi csapat még nem volt, tehát ugye 48 csapatos lesz ugye a világbajnokság, és ezáltal ugye volt egy mindenkiben egy szkepticizmus, hogy mi lesz a sok-sok úgymond idézőjelben ismeretlen, gyengébbnek tűnő csapatok sorsa, meg élvezhetetlennek lesznek ezek a mérkőzések. Hát ez már is megtápolódott, hiszen kifejezetten meglepően bravúros pontocskákat gyűjtögettek úgymond a kis csapatok.
2: Hát csak tehát tegnap este ugye nézzük a belga meccset, vagy nézzük utána a következő meccseket.
3: Így van, tehát azt mondom, hogy nincs már ilyen igazából, hogy kis csapat. Nekem ugye vannak nagyon jó kollégák és barátok, akikkel ugye levelező viszonyban is szoktunk egymással mindig üzengetni, és például az egyikük azt írta, hogy ezek nézhetetlen mérkőzések, ezek a gyengék, nem igaz. Tehát én teljesen vitába szállnék. Én azt gondolom, a világlabdarúgása éppen ezért színes, és azért nagyon-nagyon egyik oldalról én is ellene voltam a nagy bővítésnek, mert azt mondtam, hogy hát tényleg, és akkor lesznek ilyen 10-0-ás eredmények, hogy milyen szörnyű lesz. De nem így van. Nyilván vannak gyengébb csapatok természetesen, hiszen a populációjuk, tehát az alapján is nyilván nincs a merítési lehetőség egy nagyobb országokban. De szoktam mondani, hogy európai kvótákból adódóan, hát miért nem jut ki egy csapat? Hogyha mondjuk, és miért nincs ott? Tehát nyilvánvalóan Európában európai csapatokkal kell megküzdeni, nehezebb a kijutása egy világ eseményre, legyen ez Európa bajnokság, vagy ott esetben ugye világbajnokság, vagy olimpia, bármelyikről beszélhetünk, de azért egy Curaçao például ne mosolyogjuk meg, mert tényleg az benne a csodálatos, hogy minden kis csapatnál, amit tapasztaltam, sokkal, de sokkal jobban harapnak, jobban akarnak, jobban küzdenek, mert sokkal nagyobb a kihívás számukra, és meg akarják mutatni, hogy ők nem véletlenül vannak ott. Még egy kicsit a kifacsart európai és világsztárjaink, egy kicsit talán azt mondom, hogy hozzá vannak szokva a kényelemhez, a nagy luxushoz mindenben. Ezek a kisebb országok csapatainál nagyon-nagyon látható, hogy micsoda nagy büszkeség és nemzeti büszkeségnek fogják azt, hogy ők képviselhetik a hazájukat.
2: Hát ugye az fantasztikus egyébként, hogy ugye a belga iránt is szerintem nagyon kevesen adták volna X-re.
3: Igen.
2: Hát azt, hogy az ötfoki köztársaság, azt hiszem 150 ezeren vagy mennyien laknak ott.
3: Igen, igen. Ezt,
2: hát már két döntetlennel vannak a harmadik meccs előtt, és simán tovább juthatnak.
3: Hát pontosan erről beszélek, hogy tehát ez szerintem nagyon nagy előrelépés, és jót tett. Tehát én annuálom azt a korábbi véleményemet, hogy ez hülyeség volt kibővíteni ennyire, mert jót tett a labdarúgó világbajnokságnak is. Nyilván üzletileg is. Nyilván az ivószünettel, vagy a hidratációs szünettel, ez jobb, mint az ivószünet. Ez a hidratációs szünettel is kapcsolatban is nyilvánvalóan egy kicsit nekem kezd az amerikai futball utánzásnak tűnni az európai, tehát a soccer az európai futball, vagy a világ futballa. Ez nyilván nekem nem tetszik. Tehát ugye gondoljuk csak bele, ez a headsetek, és akkor kihangosítás, és akkor be kell mondani, hogy mi történt. Tehát tiszta amerikai futball egy kicsit nekem. De hozzáteszem, ezt is el lehet fogadni, egy kicsit még ebben a kapcsolatban.

0: reggelt kívánok itt a Jazzy Business Oldalon június 22-én. Hát a következő malőr történt, hogy itt valami áramszünet volt, de a kollégák gyorsan helyrehozták nekem itt a rendszert. És Hevesi Tamás itt van velem továbbra is a telefonban, bár volt egy kis megszakadás. Na, ott tartottunk, hogy a kis csapatok tulajdonképpen nagyon jól szerepeltek, és a tényleg Zöldfoki szigetek, Curaçao, tegnap este szerintem Irántól se számított senki arra, hogy leigszel Belgiummal. Ugye nyilván Európából csak 16 csapat tud kijutni, ez az, ami a mi szerintem nehézségünk. De hogy látod, hogy taktikában a kis csapatok hoztak újat, vagy a lelkesedés, a küzdelem, mi az, ami igazából az ő sikerüknek a titka?
1: Minden kis csapat egyébként más. Valahol egyértelműen látható nagyon komoly szakmai munka, valahol kevésbé. Például Iránban egyértelműen látható volt a tudatosság, hogy ők mire játszanak, és tudják, hogy milyen kvalitású játékosok, befejező játékosok vannak, és azt is tudták, hogy a belgák igazság szerint egy felállt védelem ellen egy jól záró, agresszív, tényleg agresszív páraszokat kereső védekezés ellen nem találják az ellenszert, és ez így is volt. Tehát ezt, amikor megszakadt az adás, akkor pont arról beszéltem, hogy az világ nagy sztárjai, akik külképpen az a Premier League-ben vagy a La Liga-ban, Spanyolországban futballoznak például, azok ugye hozzá vannak szokva, hogy ők ott valakik, és hogy hú, hát hogy meg el, meg ki, meg hó. És bizony szembe találkoznak most úgymond számukra ismeretlen csapatokkal, ismeretlen játékosokkal, akik, bocsánat, meg akarják mutatni, hogy ők valakik, tehát hogy ismerjük ezt az érzést, hogy nekik ugyanolyan nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mondjuk a Van Bruyne ellen játszhat valaki. Például magához képest szerintem a Van Bruyne kifejezetten gyengén játszott, mert éppen emiatt, mert állandó kontrollat tartották, és nagyon jól ki volt dolgozva az, hogy a Lukaku, aki a belgáknak a góljáros a centerként, szinte nem is nagyon kapott használható beadás, mert állandóan minimum egy dupla őrizetet kapott, volt, hogy ugye hárman őrizték azt a területet. Félrejtés ne essék, nem emberfogással dolgoznak, ők sem, természetesen már ezer éve kihalt ez a módszer, hanem nagyon jól védték a területeket, leszűkítették, nagyon mind mélységben, mind horizontálisan, nagyon-nagyon tetszett nekem az iráni felfogás, és hát ne felejtsük el azért, milyen kapus teljesítmények vannak most a világbajnokságon, kiemelkedőek, az ausztrál kapustól kezdve sorolhatnánk a Curaçao kapusáig.
0: Hát a tegnap is az iráni kapus olyan...
1: Vagy az iráni kapus, pontosan.
0: Így
1: van, tehát azt akartam mondani, hogy a kapusok szerepe nagyon érdekes felértékelődött, és az ivószünetnél talán ott szakadtunk meg, hogy azt mondtam, hogy ez a hidratációs szünet, hívjuk ivószünetnek, ez egy szerintem egy kicsit arra hajaz, hogy nagyon-nagyon kezd az európai futball és egy kicsit az amerikai futball mintájára technikában, tehát ugye tudjuk, hogy már mindenki föl van szerelkezve, minden játékvető, meg a headsetek. Ezen kívül pedig az, hogy lassan már időkérés is lesz. Én ezt nem támogatom, tehát a tradíciós labdarúgást támogatom, és azt hiszem, hogy ennek megvannak a szabályai, ugyanúgy, mint a 16-os, az 16 méterre kell legyen, vagy a kapunak a mérete, vagy bármi a szabályok. Lehet módosítani rajta, de azt gondolom mégis az alapértékeit meg kell tartani a szakmának, az európai futballnak, és nem szabad elengedni ennek a gyeplőjét, hogy mondjuk adott esetben 3 perces ivószünetek, amit belegondolunk, gyakorlatilag 23 perc után újabb taktikai értekezetet lehet tartani, addigra már reagálhat az edző kollega az ellenfél játékára, át tudja alakítani a csapatjátékát, adott esetben más felállási formát választhat, vagy adott esetben felhívhatja a figyelmét taktikai finomságokra, például bizonyos játékszituációknak a lereagálására.
0: Ez kölcsönös egyébként, tehát ez mind a két csapatnak rendben.
1: Ez így van, de nem azt mondom.
0: Nem lejt a pálya sem erre.
1: Ezért én nem is mondtam, hogy lejt, csak azt mondom, szerintem, most képzeljünk el, hogy egy játékos, aki bemelegített benne van a mérkőzésben, egy bizonyos hőfokon ugye ízik már benne a játék, és akkor 22 perc után leállítjuk, és 3 percig igazából egy második taktikai értekezet zajlik, nyilvánvaló közben üdítőkkel. Lehet ezt támogatni, lehet, én még egy kicsit óckodom. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy már ugye ezáltal a mérkőzések már nem is 90 percig tartanak, hanem most már lassan 100 percig. Úgyhogy ez egy kicsit átalakulásának látom az európai labdarúgásnak, vagy a világlabdarúgásának, mert nem európai, a világlabdarúgásának, nem tudom, hogy ez jót vagy nem jót, csak azt mondom, megjegyzem, hogy ez is egy újítás, mert ez sem volt korábban. Nyilvánvalóan ez a közvetítő cégeknek hatalmas pénzt osztasz, hiszen ez egy reklámszünet, ha belegondolunk, 3 perc, pláne Egyesült Államok, ugye ennek a hazája. Tehát abban a 3 percben nagyon sok pénzt lehet keresni.
0: Hogy az következő Európa-bajnokságon és a BL döntőkön nem lesz ez az időszünet.
1: Én nagyon-nagyon remélem, hogy nem, mert én azt gondolom, hogy ez legyen egy kivételes ezen a világbajnokságon.
0: Utolsó kérdés, hát ezt mindenkitől megkérdezem majdnem, aki szembe jön velem az utcán. Szerinted kinek van a legnagyobb esélye így az első kör, az első körben mutatott játék alapján a végső győzelemre, illetve ki a te kedvenced?
1: Köszönöm. Nem néztem a teljesen, hogy melyik csoport, hogy és mint, tehát ezeket a úgymond nem számításokat nem végeztem el, még nem jutottam odáig, mert még éppen élvezkedem a mérkőzések megtekintésében. De legfontosabb és talán a legerősebb csapat, ritkán mondok ilyet, hogy ha valamikor esélyes, akkor az az angol válogatott. Ilyen erős angol váltott talán még nem volt, és ilyen jól összerakott angol válogatott sem volt még. Úgyhogy az angolok most szerintem komoly esélyes.
0: Ma múlt héten is többen mondták, tehát az angolok kapták, utána mindenki hozzátesz, hogy igen, mindig az angoloknak szoktunk szurkolni, aztán a végén meg úgy járunk, hogy jó, kikapnak, és nagy a csalódás. De most úgy látom, hogy tényleg megint van egy nagy izgalom az angol válogatott körül, hogy jól össze vannak rakva, jól játszanak, tehát láthatóan ez...
1: Hát meg nagyon komoly játékos állományuk van, meg szerintem most egy ilyen formában levő Kane az elképesztő. Tehát, hogy zseniális formában van ő is, és hát a mellette lévő támadók is, és az Anglia most már a letámadást is nagyon-nagyon komoly szinten űzi. Korábban nem volt rájuk jellemző, úgyhogy az angol válogatottat tenném a legesélyesebbnek a világbajnoki címre, de természetesen azért szép a futball, mert nem mindig az esélyese nyer. A személyes kedvencem természetesen van egy Ausztrália, ugye egy kis csapatnak hívhatjuk, hiába nagy ország, de azért mégis ott azért az európai futball nincs az első 10 legnépszerűbb sportágban, ugye ott az első az Aussie Rules, tehát az ausztrál futball, a második a rugby, és a kriket, aztán a rugby, és akkor megynek sorba átép, tehát a futball nincs annyira elő, de szerintem az ausztrál csapatnak nyilvánvalóan érzelmi okokból szurkolok, ugyanígy Új-Zélandnak is a kis csapatok közül, de természetesen esélytelen Új-Zéland, Ausztrálnak több esélye van, és hát a nagy kedvencem természetesen szintén csak kötődések miatt a spanyol válogatott és a spanyol futball. Nem tartom annyira jónak ezt a spanyol válogatottat, nem érzem azt, hogy ők adott esetben meg tudják nyerni ezt a világbajnokságot.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és bocsánat ezért a technikai.
1: Ugyan már semmi. Köszönöm.
0: Azért szurkoljunk egy Curaçao zöldfoki köztársaság.
1: Így van.
0: Zöldfoki szigetek döntőre. Azért azt szerintem, ha azt megtenné valaki 1 millió forinttal, azzal elég szép pénzt lehetne majd keresni.
1: Hát azt gondolom, nem lenne az életében többé problémája, anyagi problémája.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Heves én is Tamás, köszönöm szépen.
0: És labdarúgó edzőt hallottuk. Köszönjük, Tamás.
1: Köszönöm szépen, további jó rádiózást. Sziasztok. And the bass keeps walking. In this context, there's no dis-

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Szélkámán tér közelében, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos pályára terelik a forgalmat. Kovács Botont, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, június 22-én reggel 9 óra 36 perc, itt a Jazzy Business Classban László Csaba Nörökkel, és itt van velünk a stúdióban Kajcsa Dániel, CGI artist, a Moás című film vezető 3D művésze, a Vinyl Creative Kft. Senior CGI artistja. Szia Dániel, szia!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, és ugye alapvetően a Moásról szeretnénk veled beszélni, de kezdjük először azzal, hogy mi az a CGI artist, minek a rövidítése ez, meg egyáltalán mit is akar ez a
2: A CGI fogalom az valójában egy angol mozaik szó, ez a Computer Generated Image-nek a rövidítése.
1: Tehát számítógéppel.
2: Számítógéppel alkotott képek, igen. Ez az én esetemben, ez kifejezetten itt a inkább a 3D-re vonatkoztatva értjük, tehát most már, ha azt mondjuk, hogy CG vagy CGI artist, azt inkább értjük egy kicsit a 3D technológiás folyamatokra, mint sem a klasszikus 2D-re.
1: Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül élőszereplőkkel, élő környezetben csináltok képeket, vagy akár filmeket, vagy ez...
2: Nem feltétlenül, de nincs is kizárva.
1: Nincs
2: tehát,
1: is kizárva.
2: Igen.
1: Kezdjük a Moáccsal, ugye ezen rengeteg izgalom volt, ugye idén van ugye 1526, az 500. évfordulója, ha jól számolom. Ugye beszélgettünk történésszel is. Ugye láthatóan az egész Moács körül történelmileg is volt egy óriási vita, de hogy ebben a filmben végül is egy csomó olyan jelenet bekerült, amit ti csináltatok, ami kicsit megpróbálja megmutatni azt a környezetet, azt a fajta világot, a csatát magát, ami akkor történt. Hogy zajlik egy ilyen, hogy ezt teljesen rátok bízol, hogy csináljatok csata jelenetet, mindenféle jeleneteket, hogy nagyon pontos forgatókönyvet kaptatok arra, hogy most pontosan nem tudom én, hány katonának, hány lovasnak, hány szpájinak, kinek hogyan kell egymással küzdeni.
2: Tartalmi értelemben ez viszonylag ugye kötött volt azért, mert a film alkotóinak az egy nagy szempont volt, hogy a film az annyira legyen történelmileg hiteles, amennyire ez lehetséges.
1: Ez
2: sajnos nem volt lehetséges, tehát hogy a történészekkel együttműködve nekünk nagyon, tehát nagyon sok segítséget kaptunk, hogy pontosan milyen alakzatban,

0: hogy állt fel, milyen csatarend a magyar oldalról, milyen csatarend a török oldalról, ezeknek az egységeknek pontosan milyen volt a fegyverzete, a felszerelése, a lovak páncélja, tehát minden.
1: Hát ők ezt leellenőriztétek, hogy ti ezt teljesen élethűen, teljesen korhűen tudjátok visszaadni.
0: Nekünk az volt a jó, hogy nem is kellett nekünk leellenőrizni, mert a történész urak voltak olyan kedvesek, hogy befáradtak hozzánk, de hát ez tulajdonképpen egy közösen együtt dolgozás volt. Volt egy kör, amikor ezt megpróbáltuk mi a dokumentumok alapján elkészíteni. Ebben jó párszor tévedtünk, de aztán utána a történészekkel együttműködve, tehát leült mellénk például a P. Szabó János és az Antalfi Péter úr, és ők elmondták, hogy ez a kardnak nem ilyen a markolata, hanem egy ez keresztvas, ez az ágyú pedig léptékében sokkal kisebb kell, hogy legyen, és sokkal alacsonyabb most vannak valamit, vagy hogy az ágyúk adott esetben jóval távolabb voltak egymástól.
1: Hát, mindent nektek kellett létrehozni, mert ugye igen. Már nem tudtatok leforgatni Mohácson egy, nem tudom én, 100 000-es vagy 80 000-es csatajelenetet. Ugye a magyarok voltak talán 27 000-ben, az oszmánok voltak a törökök 2-3-szor annyian, meg a kísérő, tehát igen. Ott vagy 100 000 ember ott a csata környékén. Tehát ezt nektek mind számítógépben kellett létrehozni. A karmarkolattól, a tömegen át, a csata, az ágyú, a hangokon keresztül minden.
0: Így van, így van, így van, és ezt tettük egyébként a klasszikus szobrázkodás technológiával, csak ugye számítógépen. Tehát, hogy nálunk minden janicsár, minden magyar, minden lovas, az megvan úgymond szobrázkodva, vagy szkáptolva kézzel. Tehát minden egyes modellünk, és minden egyes úgymond asszetünk, ami a filmbe került, az mind ehhez a filmhez készült egyedileg kézzel.
1: Az nekem önmagában még mikor a Gyűrűk urában voltak ezek a hatalmas csatajelenetek, és nyilvánvaló volt, hogy nem tudtak, nem tudom én, 20 000 lovast felvenni, és így valamilyen módon ezt megoldották, hogy amikor például a tömeget csináljátok, akkor hogyan csináljátok meg azt, hogy az mégis látszólag különböző katonák legyen, és ne legyen feltűnő, hogy ötösével ugyanazokat a katonákat látjuk.
0: Hát az az érdekes, hogy ennek a filmnek az animációs részében ötösével ugyanazokat a katonákat látjátok. Igyekeztünk, és itt jön be az már, hogy az ember...
1: Hogy nem veszük ezt észre?
0: Azért, mert itt jön be a kicsit az alkotói szándék, meg a rendezés, hogy nagyon dinamikus képeink vannak, nagyon sok minden villog a képen, nagyon gyorsan mozgunk a kamerával, nagyon sok egységen haladunk keresztül, és viszonylag rövidek a jelenet hosszok, tehát ezek mind-mind szándékosan úgy vannak elkészítve, hogy a lehető legjobban hagyják élni ezt a fajta világot, amit készítettünk. Tehát, hogy például szépen elrejti azt, hogy magyar nehéz lovasból, hogyha jól számolom, akkor mi készítettünk azt hiszem, hogy 5 félét. Tehát, hogy 5 féle nehéz lovas van, ez az 5 féle váltakozik. Viszont... Nem. A magyar hadseregnek egy... Igen, tehát voltak magyar könnyű lovasaink is, voltak magyar nehéz lovasok is, de nem túl sok ezekből. De ugye a világ, tehát hogy ezeknek a 3D animációs betéteknek is a világát úgy alkottuk meg, hogy ezt mi vállaltan egyfajta 3D illusztrációnak terveztük. Tehát, hogy ez nem akart egy pillanatig sem fotorealisztikus lenni, meg nem akart valóságnak tűnni, ezért alkottuk meg ezt az agyakkatonás, ólomkatonás világot, ami vállalja, hogy ez egy illusztratív valami, és ebbe az illusztratív valamiben nálunk belefért az, hogy mondjuk 5 féle nehéz lovas szobor van. És mivel az ember egy ilyen, hogyha maradunk tehát egy ilyen terepasztalos világot látunk, és egy terepasztalon sincs okvetlen a lovas figurából 40 féle. Ezért az ember talán ezt el is fogadja tudat alatt, hogyha egy ilyen szobros, terepasztalos világot látok, akkor oda belefér az, hogy nem variálódnak ennyire az egységek.
1: Milyen szoftverekkel dolgoztok, illetve mennyire meghatározó itt a szoftvernek a szerepe, hogy akár különböző szoftverek, hogy mit választotok, vagy nagyon sokfélét kell használni attól függően, hogy éppen hangot, fényt, nem tudom, hogy különböző alapokat csináltok. Mennyire meghatározó ebben a szoftveren?
0: Ezt azt mondanám, hogy inkább az alkotó preferenciájának a kérdése, hogy ki mit használ. Tehát ha most csak így ilyen tételesen szeretném felsorolni, akkor például csak addig, amíg a képet látjuk, és még emulációkat készítjük. Akkor van egy harmadik, ahol ez az egész összeáll, és bevilágítjuk, és anyagminőséget nyernek. Utána van egy negyedik, ahol erre rákerülnek olyan utólagos vizuális effektek, ami az egészet egységbe rántja. Utána van egy ötödik, ami megvágott, szóval, hogy ez nagyon sok szoftver egymás után is el.

0: De.
1: Abból, ahogy mondod ezeket nekem, az az érzésem támad, hogy amit itt sokan ma már gondolnak, hogy a világ így működik, hogy ez nem arról van szó, hogy csináltok egy 10-15-20 soros promptot, és akkor az AI majd mindent megcsinál. Sokan azt gondolják, hogy az AI az már ezen a szinten is akár tud bármit megcsinálni. Mennyire használtátok ebben a munkában az AI-t, illetve úgy általában ebben a úgymond CGI 3D-s világban mennyire tudjátok ténylegesen használni az AI-t?
0: Kezdeném azzal, hogy ebben a filmben. Ebben a filmben ezek az animációs betétek, ugye a terepasztal betétek, a térkép betétek és az egyéb ilyen különböző illusztrációk, ezek 100%-ban AI-mentesek. Tehát, hogy ezek mind kézzel készített, kontrollált, egyedileg elképzett és egyedileg megvalósított jelenetek. Tehát,
1: az az ok, hogy az AI azt még, vagy soha, vagy egyáltalán nem tudja megcsinálni, vagy úgy gondoljátok, hogy amit emberrel, még a szoftverrel is csináltuk, az valahogy élethű, meg emberi, meg valóság.
0: Hát ennek itt két oldala van. Egyrészt itt nagyon egyetértettünk a rendező művészeti vezetővel, Mező Leventével abban, hogy mivel itt volt egyfajta ilyen művészi szabadkezünk, ezért itt mind a ketten a magunkhoz miért legjobbat akartuk beletenni ebbe a dologba, és azt mind a ketten, mint alkotók úgy gondoltuk, hogy az így lesz a legjobb. A másik tényező itt pedig az volt, hogy viszonylag szűk volt a határidőnk, viszonylag sok módosítási körrel, és nagyon fontos volt, hogy az egész projekt alatt megőrizzünk egy olyan kontrollt, hogy adott esetben, hogyha most mondok valamit, kicserélődik 3-4 komplet jelenet, és kicserélődik 3-4 komplet asset, akkor is megmaradjon a lehetőségünk, hogy viszonylag gyorsan, viszonylag könnyen módosítva ugyanazt az esztétikát vissza tudjuk adni. Tehát, hogy
1: ez ilyen, ezt nem lehetett volna megcsinálni, akkor mindig újra kell kezdeni ilyenkor?
0: Én azt gondolom, hogy azt a fajta kontrollt és egységességet és szabadságot, amit 3-4 ügyes alkotó együtt dolgozása tud adni, azt úgy válaszolnék erre, hogy vagy nem tudja adni az AI, vagy az én jelenlegi tudásom szerint nem tudja adni az AI.
1: Szakadjunk most el egy kicsit akkor Mohástól.
0: Igen.
1: Ebben a szakmában mennyire mindennapos ma már az AI-nak, a mesterséges intelligenciának a használata? Mennyire látod magatoknál, versenytársaknál, külföldieknél, hogy ezzel próbálnak? Ugye most már látunk a tévében reklámokat, hogy akkor úgy alulra, ugye a jobb alsó sarokba oda van írva, hogy mesterséges intelligenciával, segítségével készül, tehát úgy némelyikkel nagyon látszik is, hogy hát azért ez így elég.
0: Van olyan munka, ahol nagyon látszik, mert hogy a végtermék maga az egy az egyben egy kipromptolt és létrehozott videó, de még ahol nem látszik, ott is nagyon számottevő az AI jelenléte, ezekben az úgynevezett ilyen under the hood, vagy ilyen, tehát azoknál a megoldásoknál, amik a filmkészítésnek az egyes lépcsőjébe észrevétlenül épülnek be, és teszik azt könnyebbé. Tehát nagyon-nagyon sok olyan AI megoldás van, ami mondjuk vizuálisan nem hagyja ott erősen a kézjegyét a végterméken, de mégis nagyon sokat segít, és vagy könnyít a egy-egy videónak, vagy egy-egy résznek a gyárthatóságán.
1: De el fogja venni a munkátokat az AI, vagy?
0: Nem fog.
1: Nem kell aggódni.
0: Én nem hiszem, hogy el fogja venni, már csak azért sem, mert hogy most a dolgok jelenállásában, amennyire én ezt figyelem, viszonylag sok barátommal és kollégámmal beszélgetek erről, és az AI az egy ilyen nagyon furcsa viszony a mi szakmánkban, ugye az alkotói vagy az artisti szakmában, mert hogy amennyire én látom, az AI használata, vagy az ilyen, hogy mondjam ezt, a generatív AI azon használat, amikor az ember egy kipróbálja,

0: saját eszköztárát használva próbálja megalkotni a dolgokat, hanem hogy mint egy megrendelő, elmondom a másik félnek, hogy én mit szeretnék látni, és nagyon bízom benne, hogy utána az jön vissza, amit szeretnék. És tulajdonképpen, amikor újabb promptokat adok, akkor én szinte csak egy megrendelőként adok újabb kommentköröket az AI-nak, ami így módon, szigorúan véve nekem nem az alkotási folyamat definíciója.
1: Utolsó kérdés, mennyi ideig tartott az a Mohács egyébként, az a rész, amit ti csináltatok?
0: Fú, mi ezt magától a kutatásfejlesztéstől elkezdve szerintem majdnem egy évig csináltuk. De ebbe benne
1: van... Hány perc a filmből az, ami a hozzátok, és nem a történet.
0: Fú, ezt pontosan nem tudom megmondani, szerintem egy 15-20. De nem biztos, hogy van ennyi, lehet, hogy csak 10-15. Nem tudom pontosan, mert nagyon sokszor újra vágódott a dolog, és nagyon sokszor kerültek ki, és kerültek be jelenetek. Ezt nem tudom sajnos pontosan megmondani, hogy percre pontosan mennyi az.
1: 10-15 percet egy évig kellett csinálni, jó, nem egy több százfős csapat dolgozott rajta, mint mondjuk egy Disney animációs filmmel, vagy ott akár több ezeren dolgozhatnak rajta. Na hát minden esetre picit szalán beleláttunk abból, hogy hogyan is zajlik egy ilyen filmnek az elkészítése. Kajcsa Dániel, CGI artistot, a Mohács című filmvezető 3D művészét hallottuk, a Vinné Kreatív Kft. Szemiro CGI artistját, és most pedig rövidesen jövünk azzal, hogy hogyan jutott ma a tőzsde.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
3: Jó reggelt kívánok, eljött a búcsúnak az idejét a Jazzy Business Classban június 22-én reggel 9 óra 50 perckor. A BUX 138.610 áll, plusz 0,71%. A blue chipek közül mindössze egy van pirosban, azaz mínuszban. A Magyar Telekom 2748, mínusz 0,22. A MOL 3830 plusz 1,06%, az OTP-nél van a legnagyobb növekedés 44660 plusz 1,55%, a Richter igazából most pont nullán áll 11730, tehát mintha el sem mozdult volna a nyitó árfolyamtól. Euró HUF 351,76, ugye a múlt héten volt egy kis izgalom meg lelkesedés sokabban, másokban kevésbé, 350 alá ment a forint, tehát 349-nél is volt. Hát ez nyilván az exportőröknek kevésbé jó hír, az importőröknek inkább. Most egy picit gyengült 351,7, de hát ez még mindig nagyon erősnek számít. Ugye várhatóan a holnapi nap talán legalább egy 25 bázispontos kamatcsökkentést lehet számítani az MNB-től. A dollár 307,266. A bitcoin 64.223 ezer dollár, ugye ott egy erősödés van, volt ez közel 60 ezer, ez is a múlt héten, és amit még szoktunk nézni, az arany 44.197, és a Brent olaj pedig 80 dollár alatt van, 79,6 dollár, tehát ilyen 80 dollár alatti árakat a múlt hét második felét leszámítva nem nagyot láttunk. Köszönöm szépen az egész napi figyelmet mindenkinek, szép napot, jó szórakozást, viszont hallásra!
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az évelején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Baby Bash következik, egy amerikai rapper énekes, aki San Franciscóban született, és spanyol, mexikói és afroamerikai gyökerekkel rendelkezik. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején vált ismerték, különösen a latin hip-hop és R&B szintéren, a Taking All My Lovin' szól tőle. Előtte jön Eddie Oasis, egy francia karibi származású, jelenleg Brooklynban élő énekesnő, korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította szóló karrierjét. Vele indítjuk a mai lexikont.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Fleetwood Mac menedzsere alapította a Stretch nevű bandát, aztán gyorsan ki is szállt, amiért a tagok eléggé megorroltak rá. Így született a Why Did You Do It című dal. Most pedig a torontói énekesnő Barbara Licca következik. 2017-ben jelölték Juno díjra a hölgyet. Ez a So In Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 9. kerületi Mester utcában van Budapest legrégebbi hentes üzlete, amelynek falát több mint 100 éves eredeti zsolnai csempék borítják. A Mester utca 29-es szám alatti épületet és udvarát 1902-ben vásárolta meg Brauch Ferenc hentesmester. Nem csak üzletet nyitott itt, de az épület mögött üzemelt a Brauch kolbászgyár is, ahol élő állatokat tartottak, helyben vágtak és kolbászt, valamint sonkát gyártottak. Brauch Ferenc már 13 évesen gyalogszerrel nekilátott a nagyvilágnak, kitanulta a hentes mesterséget és egymás után nyitotta városszerte üzleteit. Igazi nagymenőnek számított, egyik novellájában még Krúdi Gyula is írt róla. A tündöklésnek a háború utáni évek vetettek véget, az üzleteket államosították, a családot kitelepítették.
0: Jazzy Lexikon.

0: to music. Folytatjuk a Jazzy Lexikont, Szúzsi Rossz zenél, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zenében bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszaka életben megkerülhetetlen. Who Turned című talát játsszuk. Előtte Jeff Galubu jazzgitáros következik, aki szóló karrierje előtt az Avenue Blue-ban zenélt, Richard Elliottal közös tala az Ain't No Woman. A Sun Privat egy projekt, amelyet a bécsi elektronikus zenei producer Klaus Waldeck hozott létre 2004-ben. Az énekesnő a projektben Valéria Scheidig, zenéjükre a francia sanzonok, az olasz filmzenék és a retro bossa nova hangulata jellemző. Ez a Poison Rouge.
1: Quand j'étais petite,

0: Jazzy Lexikon. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Ódri Lehel és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színház életét meghatározták.
1: Jazzy Lexikon.

daar moet ik mij het unisch zien. A kocsiba. A szakértőnk szerint ön is szép. Kérem, segítsen nekem!

cheek. Akkor csiban hangozom, akkor a csíket is oda teszem. Érteni máshogy. Csak hogy nem találtuk a csíket. Ott kellett.

már megnyugodt a uram. Nem is tudja, mennyit segített nekem. Azt hittem, ön is a kocsiban volt, de nem.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az évelején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. 1985-ben jelent meg Chris Rea Shamrock Diaries című albuma, ezen ő maga volt a producer David Richards mellett. Erről szól majd az All Summer Long. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt, a klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel.

0: Welcome to India.
1: Jazzy Lexikon.
2: Magyarország királyai Szent Istvántól Szapolyai Jánosig ugyanarra a helyre, az egykori székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilika altemplomába temetkeztek. A fehérvári bazilika sok jeles esemény, koronázás, esketés, temetkezés helyszíne volt. A koronázó templom a török időkben és a visszafoglalás során elpusztult, maradványainak feltárásakor a többszörösen kifosztott és feldúlt királysírok közül csak harmadik Béla és felesége földi maradványait tudták azonosítani 1848-ban. Ekkor került a királyi pár a Mátyás templom kriptájába. A díszes nyughely kialakításához Ferenc József is hozzájárult. Az uralkodó imádkozott is a királyi pár sírjánál.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, trombita következik, mégpedig Rick Brown jó voltából. 1980-ban került be a zenei életbe, a Lori már dalszerzőjeként kezdte, rá két évre pedig megjelent debütáló albuma, a Shining Star című dalát hoztuk mára. M. Night Shyamalan rendező lánya a Szálek énekel előtte, ahogy elkészül egy slágergyanús dal, az apuka azonnal neki lett egy videóklip rendezésének. Ez a Clarity.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Pink Martini zenéje rendkívül sokszínű, nehezen besorolható egyetlen műfajba. Maguk úgy írják le, mint egy zenei régész csapatot, akik a világ különböző tájairól gyűjtenek dallamokat és ritmusokat. A The Butterfly Song szól tőlük. Előttük a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást, Upside Down című dalukat játsszuk. Most pedig Anastasia énekel, aki a 2000-es évek elején uralta a slágerlistákat nem csak hazájában, hanem Amerikában és Európában is. Nagyon sikeres volt akkoriban ez a Not That Kind. A következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Jovan Jazzy mixét, aztán folytatódik a lexikon. Whoa!

0: Jazzy Lexikon.
1: A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finom liszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őröltek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évekből ismerjük az utolsó óbudai hajómalmot, a Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és a Völgyhajó utca elnevezések is.
0: Jazzy Lexikon.

summer in the

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az évelején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra jazzy zene.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Délután többfelé lehet záporzivatar, lemondott a brit miniszterelnök. A köztársasági elnök lemondatása is téma lesz az országgyűlésben. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a TISZA frakciót is, párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, hogy Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykonszolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztő helyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem. Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Déltől főként a Duna vonalában, valamint a keleti területeken és az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az elsőfokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. John Lee Hooker a zenetörténet egyik legmeghatározóbb, legnyersebb és legkarizmatikusabb amerikai blues gitárosa és énekese volt. A Delta Blues hagyományaiból táplálkozva megalkotta a saját hipnotikus, ritmikus stílusát, amely óriási hatást gyakorolt a modern rock zene fejlődésére. 1968-as dalát gondolták újra. Most pedig az olasz Luca de Bonar zenél, szinte futószalagon gyertja a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. As a Return of the Mac.

0: kingdom that way in the past. That day is gone.
1: Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Andy Grammer New York utcáin kezdett el zenélni, ahol akusztikus gitárjával és saját dalaival lépett fel, Freeze című dalát hoztuk mára. Előtte jön Stacey Kent, jazz énekesnő, nagy rajongótábora van világszerte, több mint 50 ország színpadán állt már, Grammy díjjelölés, milliós számban eladott albumok és teltházas koncertek jellemzik pályáját. Ez a Let Yourself Go.

0: yourself go.
1: Jazzy Lexikon.
2: Ispotájaink már Szent István korában is voltak. A középkori Buda legjelentősebb kórháza a Szentlélek ispotáj volt, ám a kórházak terjedése egyértelműen az 1710-es pestis járványhoz kötődik. Ekkor Pesten, a mai Kerepesi út mellett, a városfalon kívüli területen ideiglenes barakk kórházat húztak fel, és ekkor tájt épült Budán a Szent János kórház őse is. Pest legrégebbi közkórháza a Bürgespital eredetileg a mai Kossuth Lajos utca és Semmelweis utca sarkán állt. Később azonban átköltöztették a Verespálné utca 9-es számú épületbe, ahol sokszor földre szórt szalmákon feküdtek a betegek. A kórházügyet 1876-ban törvényben szabályozták, és kórházépítésre, valamint a meglévők fejlesztésére kötelezték a törvényhatóságokat. Ezután Gerbhardt Lajos a Szent Rókus Kórház igazgatójának vezetésével megindult Budapest nagyszabású kórházépítési programja, és felépült a főváros első önálló járványkórháza, a Szent László.
1: Jazzy Lexikon.

0: A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy-n.
1: Too good, it makes me nervous.

Itt a Jazzy Lexikonban Antti Jones következik, Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadók kísérő zenészeként járta a világot, aztán elindította a szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers, az I Don't Understand című dalát játsszuk. Előtte Chris Botti következik, Michael Jackson You Are Not Alone című dalát játssza, amit még R. Kelly írt. Most pedig Billie Holiday első szóló felvételét játsszuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Vlad Tepes Segesváron született. A Dracula elnevezés a sárkány, vagyis Drákó szóból eredhet, ugyanis Dracula apja, Vlad Dracul tagja volt a Zsigmond király alapította sárkány lovagrendnek. Vlad Tepes iszonyatos kegyetlenséggel kormányzott Havasföldön. A tömeges kínzások során előszeretettel alkalmazta a karóba húzatást, ezért ragadt rá a karóba húzó Tepes kifejezés. Mátyás trónra lépése után a király szövetségeseként betört a törökök által megszállt Bulgáriába, ahol a legenda szerint 25 ezer embert húzatott karóba. Mivel a királyhoz való hűségével kapcsolatos kételyek merültek fel, Mátyás börtönbe záratta. 4 évet

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Délután többfelé lehet záporzivatar. Lemondott a brit miniszterelnök. A köztársasági elnök lemondatása is téma lesz az országgyűlésben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a TISZA frakciót is. Pár napos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, hogy Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem. Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Déltől főként a Duna vonalában, valamint a keleti területeken és az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az elsőfokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
4: Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I rebel, I feel ringing from the moment we met tonight. That's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me with my quiet upbringing.

kellemes délutánt 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Egy jazzrock formáció, a Tea következik, 1994-ben egy televíziós show műsorban váltak ismerté, Utazás című dalukat hoztuk ma délutánra. Londonban mutatkozott be a szaudi zenész Hayai, aki gyerekkorában verseket írt, aztán sokkal hatásosabbnak találta a zenét érzései kifejezéséhez, így elkezdett dalszövegekkel foglalkozni. If it wasn't for the airport rummaging and baggage claim, different things that all seem the same. If

0: Jazzy Lexikon.
1: A víztorony Újpest egyik szimbóluma. A Mihalik Győző és a Dümmerling Ödön által tervezett épület 1911-12-ben épült. A víztorony építészeti kialakításánál ügyeltek arra, hogy az a város díszére legyen. Építési idején a költségek 225 ezer koronát tettek ki. 2003. februárjáig a környékbeli gyárak ipari vízellátását biztosította. A víztorony mára ipari műemlék lett és megmaradt Újpest egyik jelképének.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Alastair Lane egy francia DJ producer, aki az új generációs francia house mozgalom egyik kiemelkedő alakja. Zenéje hidat képez a 70-es évek diszkója és a modern elektronikus tánczene között. Nagy hatással volt rá a Daft Punk és a Cassius korai korszaka, 2021-es dalát játsszuk. Most pedig igazi feel-good pop szól, a Los Angeles-i Nicky Jurtól. Ez a Sunroof.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobilszolgáltatód.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Lionel Hampton az amerikai jazz történet egyik legnagyobb formátumú, legenergikusabb alakja, akit a vibrafon királyaként is emlegetnek. Ő volt az első olyan muzsikus, aki a vibrafont, mint szóló hangszert beemelte a jazz világába, emellett zseniális dobos, zongorista és zenekarvezető volt. Előtte jön a Leisure, egy öttagú izzélandi együttes, amit 2015-ben alapítottak. Zenéjüket a funk, soul, R&B és chillwave indie pop elemek kifinomult ötvözése jellemzi. Let It All Out című dalukat játsszuk. Most pedig egy filmzene szól a szombatesti Láz egyik nagy slágere volt a készén, a Sunshine Band felvétele. Ez a Boogie Shoes.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bethlen Gábor téren az Állatorvosi Egyetem oldalán a játszótér sarkán Noé bárkájának miniszobrát találjuk. Kolotko Mihály gerilla szobrász utal arra, hogy az egyetem ugyanazt a funkciót tölti be napjainkban, mint Noé bárkája annak idején, azaz az állatok megmentését szolgálják. Napjaink borulátó jövendőléseivel ellentétben Kolotko bizakodik, és miként az özönvíz után is megjelent a szivárvány, az ő kis bárkája színes üvegablakain is szivárványos fény szűrődik át. Gyerekek akár egy telefonlámpájával is bevilágíthatnak és megcsodálhatják a jelenséget.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Vácott indul a Régi Zenei Napok Fesztivál, szuperhősök az újpesti Comic Festen, és megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon. Jó napot kívánok! Péntektől jövő szombatig immár 42. alkalommal rendezik meg a Régi Zenei Napok Fesztivált Vácott. A rangos esemény nem csak koncerteket, hanem nemzetközi szintű mesterkurzusokat is kínál, amelyekbe a közönség is betekinthet. A fesztivál különlegessége, hogy a barokk és reneszánsz repertoár mellett a klasszicizmus és a korai romantika korhű megszólaltatása is fókuszba kerül. A hét során olyan világhírű művészek lépnek fel és tanítanak, mint Lucy Horst, Shunsuke Sato vagy Vashegyi György. A programot nyitó és záró hangversenyek, professzori koncert, reneszánsz táncház és hallgatói bemutatók teszik teljessé. A Régi Zenei Napok idén is különleges lehetőséget kínál arra, hogy a közönség a zenetörténet ismert és kevésbé ismert kincseit eredeti hangzásukhoz közel fedezhesse fel. Szombaton ismét a képregények, filmek, sorozatok és videójátékok rajongóinak paradicsomává válik az Újpesti Kulturális Központ, ahol megrendezik a Comic Festet. A családbarát rendezvényen a Marvel és a DC univerzum ismert hősei mellett számos más legendás karakter is életre kel profi jelmezesek közreműködésével. A látogatókat kiállítások, interaktív programok, társas és videójátékok, valamint különleges vásártér várja egész nap. A szervezők a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt arra biztatják, hogy kedvenc karakterük bőrébe bújva érkezzenek és részesei legyenek a színes képregényes forgatagnak. A műcsarnok egyik legizgalmasabb nyári tárlata az Utak és útkereszteződések harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, amely a kortárs magyar fotográfia legfrissebb irányzatait mutatja be. A kiállításon több mint 150 alkotó munkáink keresztül találkozhatunk dokumentarista, konceptuális, kísérleti és akár mesterséges intelligencia által inspirált képekkel is. A tárlat átfogó képet ad arról, milyen kérdések foglalkoztatják ma a magyar fotóművészeket, és milyen vizuális nyelveken szólalnak meg. A Nemzeti Szalon nem csak kiállítás, hanem egyfajta látlelet is a kortárs magyar művészet jelenéről és jövőjéről. Vasárnap este a Lánchíd Pesti hídfőjénél ismét a Queen felejthetetlen dalai töltik meg a rakpartot, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band ad koncertet. A zenekar Freddie Mercury és társai legnagyobb slágereit idézi meg, különleges hangulatot teremtve a nyári estében. A mostani alkalom több jubileumhoz is kapcsolódik. 40 éve adott koncertet a Queen Budapesten, ugyanennyi idős a Kind of Magic album, míg a Day at the Races megjelenésének 50. évfordulóját ünnepelhetjük. Giorgio és zenésztársai látványos előadással várják a rajongókat, akikkel együtt éneklik a rock történet legnagyobb himnuszait a Dunapartján. Egykori jövőnk és jelenkori kérdéseink találkozása. Megnyílt a Jövő század regénye című kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, amely Jókai Mór azonos című művének világán keresztül a 19. századi jövőkép és a 20. század valósága közötti párbeszédet állítja a középpontba. Erről Sulics Fruzsina, az OSK térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: A kiállítás első egysége, ez a regényt ezek között az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Ez a pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye a míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Ez a pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúkból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
3: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus.
1: A Sulics Fruzsinával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
5: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Főként északon lehet záporzivatar, Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamas topjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változás és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Meghaladta az 1000-et az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorbágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon is fokozatosan helyreáll a menetrend. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
0: A hírek után újra Jazzy.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Az amerikai zenész énekes dalszerző Don West következik, leginkább blues, soul és R&B műfajokban alkot, a Rather Be Lonely szól tőle. Most pedig Dave Lee következik, brit DJ producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala, a Starlight.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Doobie Brothers. A 70-es évek elején alakult a kaliforniai San Jose-ban. Pályafutásuk során két merőben eltérő zenei korszakot is sikerre vittek, miközben több mint 48 millió albumot adtak el világszerte. A Long Train Running szól tőlük. Előttük Alison Moyet angol énekesnő következik, a Yazoo zenekar tagja, szólóénekesként is tevékenykedik, 9 nagy lemezt jelentetett meg. It's

0: Jazzy Lexikon.
1: A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd Budai hídfőjének közelében a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házioltár is, amelyet ma a New York-i Metropolitan Múzeumban őriznek.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.

0: One shot is all you got. Me the fear remind you in case you forgot. And my time lost. Tell me what the cash try for buy you. My family and friends pant my block. Thought about her, said I would a flap. Brown skin girl, flavor pan top. Talk a whole lip of trash, but my mood pan bash. And my price touching at that type of cash. What a boy run fast. Expect the crash, you know respect the scene. Me you come wrong, your stash. Cause a boy done crash. Beer flashback to the time where you did say you don't have me back.
1: A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A Keleo zenél. Bárhangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség a Hey Gringo Soulmate. Előttük Candy Duffer jön, idén 2026 tavasszán egy vadonatúj kislemezzel jelentkezett, amely a Jammin' Tonight címet viseli. A dal megjelenését egy komoly bejelentés is követte. Gőzerővel készül a következő nagy lemezére, amely a tervek szerint 2026 őszén fog megjelenni. A Convergency című dalát játsszuk. Minden idők legjobb ezer dala közé sorolták a London Beat I've Been Thinking About You című dalát, ami 36 éve jelent meg. Most a Ganis előadásában hallgatjuk, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Buda városát kisebb-nagyobb megszakításokkal a kezdetek óta lakja zsidó közösség. Az első zsidó negyed a vallási kérdésekben toleráns, IV. Béla király idején települt a budai várba, míg a második a török hódoltság alatt. Ennek a korszaknak a nagy zsinagógája a mai Táncsics Mihály utca egyik házának belső telkén állt, régészeti feltárása tervben van. Vele szemben az utca másik oldalán található a korszak másik, kisebb imaháza, amelyre 1968-ban bukkantak rá egy új építés során. A kis helység sokáig a Budapesti Történeti Múzeum kiállító helyeként működött, majd az egységes magyarországi izraelita hitközség kezdeményezésére felújították, és 2018 őszétől újra betöltheti vallási funkcióját is. Ezzel visszatérhetett a zsidó hitélet a várnegyedbe.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A farkasréti temető fölé a Schwab-hegy egyik 285 méteres magas csúcsa tornyosul. A török kiűzését követően, amikor újra benépesültek a budai hegyek, a német telepesek a szent életű Márton püspöknek szentelték a kiskápolnát, amit a hegy tetején a 18. században építettek. A kápolna átadta a nevét a hegynek, a hegy pedig a környéknek. Ekkoriban német földművesek elsősorban szőlős gazdák éltek és dolgoztak itt. A neve csupán a híres dűlőkeresztelő idején 1847-ben változott meg. Döbrentei Gábor és barátai a reformkori nemzeti törekvéseknek megfelelően számos korábbi német területnév helyett magyar elnevezéssel lepték meg az ott élőket. Így lett Martinsbergből Mártonhegy. Több ottani utca neve ugyancsak őrzi a Márton előtagot, mint például a Mártonhegyi út, a Mártonvölgyi utca, a Mártonfa utca vagy a Márton lakutca.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Főként északon lehet záporzivatar. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamas topjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változás és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal halad adja meg a korábbi évtizedek átlagát. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó napot kívánok! Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont közelében két kis tehergép jármű összeütközött a belső sávban a 23-as kilométernél, a baleset helyszínén a forgalom a külső sávban halad. Az M3-as autópályán Gyöngyösnél aszfaltozási munkálatok miatt kiépítenek egy új terelést, a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leálló sávban halad és a torlódás több kilométer hosszú. Baleset történt a pesti alsórakparton a Lánchíd előtt, irányban az Erzsébet híd felé. Torlódik a kocsisor a Margit hídtól. Helyszínenek a Soroksári úton az Illatos út után kifelé, valamint a Könyves Kálmán körúton a Fék utcánál, irányban a Rákóczi híd felé. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk!
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm neked, sok szeretettel, 4 óra múlt 5 perccel jöjjön a hétfői Happy Hours, amelyben van születésnaposunk, beszélünk többet is az immár 35. alkalommal megrendezendő művészetek völgyéről. A második születésnapos a második órában, de még egy bortúra is szóba kerül ebben az órában. Nagy Gyula István főszervező lesz a vendégünk, a Borért Egyesület egyik vezetője. Aztán a harmadik órában érkezik Titel Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapesttel, és én is fogok még mesélni. De most jöjjön a Flip the Script legelőször.

Bizony Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor, valamint a Latin Queen itt a Jazzin, ahol jön első születésnaposunk, jó sokat lehetne, talán kellene is beszélni róla, de nagyon sok anyag elérhető vele kapcsolatban, szinte mindenhol az interneten, videók, interjúk szerencsére. Az sajnos nem jó hír, hogy már 2003 óta nincs köztünk, 1948-ban született istentelenül nagy tehetségünk Cserháti Zsuzsa, tehát az ő születésnapja kapcsán mondanék csak néhány szót. A művésznő hatalmas tehetség volt, ebben egyetértünk, legalább ekkora lelke is volt, mint tehetsége. Korát messze megelőző stílusérzéke, az emberi tartásáról nem is beszélve, ugye. Fiatalon nem engedték, hogy olyan sikereket érjen el, mint amilyenekre egyébként predesztinálva volt. Viszont szerencsére a rendszerváltás után visszatérhetett, és kicsivel több mint fél évtized alatt, úgy értem, hogy 1996 és 2003 között nagyon-nagyon sokat behozott ebből a szégyenteljes lemaradásból szerencsére. Nekem is volt szerencsém találkozni vele, és a szép emlékű Juventus Rádióban még interjút is készíthettem vele, sőt, dedikált lemez büszke tulajdonosa is vagyok, de hát ez ugyan kit érdekel. Van neki egy nagyon jó barátnője, Rácz Kati, akivel nagyon közeli viszonyban voltak, ő is többször járt nálam itt a műsorban, és képzeljék el, egyszer a kezembe nyomott egy írott CD-t. Nem gyári volt, hanem írott, filccel az volt ráírva, Cserháti Zsuzsa rádiós felvételek. Se dalcímek, se semmi, csak egy papírtok, és benne a CD. Sejthetik, hogy lecsaptam rá, és meghallgattam azt a 23 dalt, amit valahol valaki valamikor rámásolt erre a CD-re, és gondoltam, arról választok. Persze azóta több minden megjelent már, de ezen a lemezen találtam meg annak idején egy jazz standard magyar verzióját, mert ha valamit el lehetett képzelni Cserháti Zsuzsáról, akkor azt, hogy a jazz közel állt hozzá, játszott is, énekelt is, jazz standardet is, meg Donna Summert is, tulajdonképpen bármit, de az utca napos oldalán című dalt, ami ugye az On the Sunny Side of the Street című jazz standard magyar verziója, azt mi még itt nem játszottuk. Hát gondoltam, elhozom magammal, és a művésznő születésnapján megemlékezünk róla, tehát jazz standard magyarul Cserháti Zsuzsa előadásában az utca napos oldalán.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársaitól tudjuk, hogy lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, a Váci úton szakaszonként, illetve az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky úton is. Akadozik tovább az előrejutása az Árpád hídon Pest felé, a Margit körúton és a Széll Kálmán tér környékén. Torlódik a forgalom a pesti alsórakparton, a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídtól északra, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Bor, természet és nyári hangulat ezúttal a budai arborétumban. Érkezik a bortúra. És ha a kedves hallgatónak déjà vu érzése van, az nem a véletlen műve, mert volt ilyen, csak egy évvel ezelőtt. Képzeljék el, így szalad az idő. A vonalban ismét itt van mellem szakértőnk, egészen pontosan Nagy Gyula István főszervező, a Borért Egyesület egyik vezetője, akivel képzeljék el, egy éve beszéltünk utoljára, és mintha tegnap lett volna. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hát azért ismételjük át a dolgokat, nem várhatjuk el a kedves hallgatóktól, hogy egy év távlatából mindenre emlékezzenek, de szerintem az sokakban megmaradt, hogy ilyen különleges környezetben lehet borokat kóstolni. Menjünk egy picit végig a rendezvényen. Mit lehet kóstolni, mennyi félét, fehéret, rozét, vöröset, és beszéljünk egy kicsit a gasztronómiáról is, ha van.
1: Jó, nagyon köszönöm a kérdéseket. Először azzal kezdeném, hogy a déjà vu érzés az most itt azért lesz érdekes, mert élővé teszik másodszor is. Tehát újra át lehet ezt élni, hogy ne csak déjà vu érzés legyen, hanem ott piknikezzünk a szabadban, a zöldben, az arborétumban. Visszatérve a kérdéseire, több mint 130 féle bort lehet kóstolni, és több mint 30 kiállító várja a látogatókat. Hasonlóan a tavalyihoz ismét egy piknik hangulatot szeretnénk megteremteni, de nyilván azon dolgoztunk az elmúlt időben, hogy ez még jobb, még izgalmasabb, még piknikebb legyen. Tehát a körítés az nem igazán körítés, hanem piknikbútorok, kényelmes nyugágyak, napernyők, stb. És mert ez mind ugye a fák alatt az adott tisztásokon, ott lesznek a kiállítóink, és lehet fehérbort, rozét, vörösbort egyaránt kóstolni. Maga a kóstolás folyamata az nem változott a tavalyihoz, tehát tulajdonképpen egy belépőt lehet váltani, és utána pedig egy pohárbérléssel kóstoló pohárhoz lehet jutni, ami betéti díjat persze visszaadunk, amikor is távozik a látogató. És a különböző helyszíneken töltenek a poharakba, kiki kedve szerint, ahogy és amit válasz. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos élmény, ezt ezúttal is, mert hogy zenéről is gondoskodunk, 3-4 DJ szolgáltat felváltva izgalmas variációkban zenét itt a parkban.
0: No, a borozás zöldben az sokak számára ismerős, sok ilyen rendezvény van, de egy arborétum biztos, hogy hozzátesz. Ha én először látogatnak önökhöz, még az is felmerülne bennem, hogy ha már egy arborétumban vagyok, megtudhatok-e többet az ott lévő növényekről, amelyeknek tövében vagy mellettén éppen kortyolgatom a boromat?
1: Hát pontosan, ugyanis itt nem egyszerűen egy parkban vagyunk. Ez a főváros egyik legizgalmasabb parkja, szó szerint arborétum, és ezért vagyunk arbortúra. Az azt jelenti, hogy benne van az ismeretterjesztő cél is, hiszen itt a különböző növényeknek a nevét, pontosabb tudnivalót róluk kis táblácskák mutatnak. Tehát tulajdonképpen egyúttal tájékozódhat és ismereteket lehet gyűjteni bárkinek, aki eljön hozzánk.
0: Akkor jó, ezt is kipipáltuk, tehát tulajdonképpen infotainment program lesz a bortúra, és hogyha a kedves hallgató ebben a pillanatban nem tudja hová rakni az egészet, meg kérdései vannak, akkor ajánlom, hogy a kocintás.hu weboldalra látogassanak el, tehát még egyszer kocintás.hu, nyilván ékezet nélkül, és ott egy csomó mindent megtudhatnak, amit mi itt nem tudunk megbeszélni. A mi célunk az, hogy felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét a programra, illetve nekem még az, hogy jó hírrel szolgáljak Nagy Gyula István részére, ugyanis én időközben megnyitottam az időjárás előrejelzést, és azt írja csütörtöktől kezdve, hogy már a frissítő záporoktól is elbúcsúzunk, elsősorban északon lehetnek felhők, viszont csak nem zavartan lesz a napsütés, és tökéletes a hőmérséklet. Szerintem ennél jobb hírekkel az időjárás nem szolgálhat önöknek.
1: A jó hírek valóban értékelendők, és örülünk annak, hogy a természet elkényeztet bennünket. Abban az esetben, hogyha túl meleg lenne, különböző hűsítőkkel készülünk, illetve a borok hűtéséhez is jeget biztosítunk, úgyhogy

0: de egy kicsit kitekintve naplementekor például mit szeretnénk kóstolni.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Akinek ennek hallatán nem fut össze a nyál a szájában, annak még képeznie kell egy kicsit magát, illetve ellátogatni a koccintás.hu weboldalra, ott ugyanis az arbortúra minden részletével találkozhatnak a kedves hallgatók tavalyi képekkel is, ha valaki nincsen képben, meg egy csomó fontos információval. Én nagyon szépen köszönöm Nagy Gyula István főszervezőnek, a Borért Egyesület egyik vezetőjének, hogy a rendelkezésünkre állt. Az időjárás önök mellett, akkor ki önök ellen, hogy kifordítsak egy régi mondást. Örülök, hogy beszélhettünk, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, várunk mindenkit.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Az első óra végén járunk, a második órában ugyan beszélünk majd még a művészetek völgyéről, de van itt is információm. Az az igazság, hogy ezt most muszáj megosztani önökkel, rengeteg program lesz Kapolcson, így aztán van bőven miről beszámolni, hiszen idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét, és ugyebár nem csak Kapolcson, hanem Vigánd, Petenden és Taljándörögdön is. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Ez alkalomból külön figyelmet kapnak a fesztivál gyökerei, melyeket a Hőskorszak nevű programok idéznek fel. Az alapítók személyes történeteken keresztül mesélnek a kezdetekről, és felidézik azt az időszakot is, amikor Cseh Tamás egy kapolcsi pajtában készítette egyik legendás lemezét. A Völgy komoly zenehelyszínen a Mandel Quartet lép fel ugyanazzal a műsorral, amelyet 35 évvel ezelőtt az első fesztiválon is előadott. Az idei Völgy így nem csak a jelenről, hanem a fesztivál történetének ünnepléséről is szól. Úgyhogy a következő órában továbbiakat hallhatnak egy bizonyos részéről a művészetek völgyének, és van még egy születésnaposunk is, akit majd megemlítenék. A Wolfpackkel és a Simple Steppel folytatjuk hamarosan.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Főként északon lehet zápor, zivatar. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételét. A KDNP frakcióvezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök napi rendelőti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt, egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal halad meg a korábbi évtizedek átlagát. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó napot kívánok, tart a csúcsforgalom, helyenként esett, vagy most is csepereg az eső, vigyázzanak magukra. Torlódásra számítsanak Budán, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Bakcsomópont környékén, a Külső Bécsi úton és a Fizes főúton, valamint az M1-es M7-es autópályák kivezető szakaszain. Pesten a Hungária és Könyves Kálmán körúton van torlódás, az Üllői és Soroksári úton, a Kerepesi úton és a Rákóczi úton. Baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárónál és a Vaspálya utcában a Száva utcánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánom!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours, a Jazzin, a mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Itt vagyok és köszöntöm Önöket. A második órát kezdjük el, amelyben szintén van egy születésnaposunk, egy nagy nevű művész, akinek munkássága egy részét ismerjük, a másik részét, amit talán kevesebben ismernek, azt meg majd elmondom, lehet okozok némi meglepetést. Nagyszerű muzsikákat játszunk ettől a művésztől, kettőt is, aztán pedig majd felhívom Ambrus Lehelt, aki természetesen, ahogy említettem, a művészetek völgyében dolgozik, méghozzá a Magyar Jazz Szövetség udvarának az udvar gazdája. Egy kicsit kifaggatom majd arról, hogy náluk mire lehet számítani, amikor sor kerül a fesztiválra. Ez lesz nagyjából a második óra menetrendje, nyilván fűszerezve jazzy zenékkel. A J-Funk következik most is, a Do It For Love, aztán pedig egy örök jazzy klasszikus, Fábián Júli és Zuhecker, valamint a Like a Child.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hour, amelyben jöjjön mai második születésnaposunk, Ijumir Deodato, brazil jazz zongorista, aki 1942. június 22-én született, tehát 84 esztendős. Rióban dobta le őt a gólya, 14 éves korában elkezdett zongorázni, aztán később továbbfejlesztette képességeit, tanult hangszerelést és karmesterkedést is, és mivel sokat játszott a Fender Rhodes nevű isteni elektronikus zongorán, ezért egyre több lemezfelvételre hívták el, így billentyűsként lett a legismertebb. 72-ben jelent meg első lemez a Prelude, rajta a Richard Strauss féle imígyen szól a Zarathustra fúziós verziója, amelyért mindjárt két Grammy-re is jelölték, egyet el is hozott a kettőből. Ijumir Deodato későbbiekben is maradt a klasszikusoknál, mert a második albumán volt egy Kék rapszódia újraértelmezés és egy Ravel darab is. Jegyezzük meg, akkor sem esett le a gyűrű a kezéről, ha például rádiós szignálokat kellett komponálnia, mert hogy ilyeneket is művelt. Sikeres a szóló pályája, viszont arról talán kevesebbet tudunk, hogy producerként miket tett le az asztalra, és most kapaszkodjanak meg azok, akik nem böngészkedtek életükben lemezborítókat, apróbetűs részt. Ugyanis a világ négy nagy lemezt köszönhet neki és a Kool & The Gangnek, méghozzá a legsikeresebbeket a zenekar 1979 és 82 közötti időszakában, tehát a Get Down On It, a Ladies Night, a Celebration és az összes többi mind Ijumir Deodato produceri kezét dicséri, de bedolgozott másoknak is, Frank Sinatra, Roberta Fleck, Astrud Gilberto, Aretha Franklin, és ezek mellett még volt ideje filmzenéket is komponálni. A művész úr legutóbbi lemeze, a Double Face, 2010-ben jelent meg, van rajta egy duett Al Jarreau-val, amit mindjárt meghallgatunk, de előtte azért mégiscsak helye van a jazzin egy Grammy-díjas, fúziós, klasszikus zenei újraértelmezésnek, nem? Imigyen szól a Zarathustra, nagyon jól lehet rávezetni, meg bármit csinálni, és utána jön az Al Jarreau-val közös Double Face.

0: Közlekedési hírek támogatója, a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
0: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Rákóczi úton a Blahalujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton szakaszonként, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt. Lezárták mától a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Bebbál utcáig útépítés miatt. Lezárták a hatodik kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után a csatorna átépítés miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében a csatornaépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most abszolút fazomba vágó beszélgetés következik. Jazzről fog szólni, és természetesen a művészetek völgyéről, mert közeleg, és mi egyre többet beszélünk az immár 35-ről. A vonalban itt van velem Amrus Rehel, a Magyar Jazz Szövetség udvarának udvargazdája, ugye tudjuk, hogy működnek a dolgok a völgyben. Vele beszélgetünk az udvarról. Tiszteletem, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm László, önt és a kedves hallgatókat is, jó napot kívánok!
0: Szóval nem először, nem másodszor, hanem sokadszor lesz gyakorlatilag művészetek völgye, és ott az önök udvara is. Ha valaki most érkezett a Marsról, és azt mondja, hogy szeretnék jazzt hallgatni a művészetek völgyében, akkor megtalálta a helyszínt, de én inkább azok nevében kérdeznék most, akik ugyan hallgatnak jazzt, de úgy gondolom, hogy még mindig finoman szólva rájuk fér, vagy elvárható, vagy kívánatos lehet az edukáció. Tud-e ilyennel szolgálni az önök rendezvény helyszíne?
1: Így van, visszatérve kicsit a számukra, valóban ez a 35. művészetek völgye, és ebből a 35-ből már negyedik alkalommal van a Jazz Szövetségnek udvara. És mivel ez az egyik, vagy gyakorlatilag a legnagyobb összművészeti fesztivál Magyarországon, maga

0: Léven a kedves hallgatókat nem akarjuk utána kikérdezni ezekből a programokról, hanem ajánljuk inkább a művészetekvölgye.hu oldalt, és ott aztán meg lehet találni a helyszíneket. Van belőlük jó sok, de mivel ABC sorrendben is fel vannak sorolva a helyszínek, ezért nyilván az M betűnél, a Magyar Jazz Szövetség udvaránál meg is találják. Rengeteg koncert lesz, ugyan önre bízom, hogy kiemele valaki, de nem is tudom, hány koncert lesz és hány beszélgetés. Lehet valami számot tudni, amin meglepődünk hogy majd, hogy mennyi mindent szerveztek oda?
1: Így van. De az udvarunk egy kicsit számokba foglalva, összesen 47 programmal készülünk idén, ez eddig a legtöbb. Ebből három előadással, három könnyűzenei produkcióval, egy érdekes fúzióval, és 40 jazz koncerttel várjuk a kedves látogatókat.
0: Az igen, az nem semmi, pestiesen szólva. Az jutott eszembe közben, hogy nyilván megnézték a tavalyi, meg a tavaly előtti, meg az előtti számokat is, és talán kirajzolódik valami trend, hogy mondjuk a közönség mit szeretne. Még több koncertet, kevesebb beszélgetést, van igény a beszélgetésekre, ha igen, milyenekre van igény, aki oda megy, az vajon már érti a jazzt, vagy vannak újak is, akiket meghódíthat magának a műfaj, mit tapasztalnak?
1: Jó néhány éve dolgozom már szervezőként a Művészetek Völgyében, ebből ugye 4 éve vezetem a Magyar Jazz Szövetség udvarát. Ez alatt, az időszak alatt már azért kikristályosodik az, hogy melyik programra milyen idősávban van szükség, mert az idősáv függvénye az, hogy mikor van rá a legnagyobb igény. És minden évben újra és újra úgy próbálom összeállítani a Jazz Szövetség programját, hogy a megfelelő közönséget tudjuk bevonzadni az adott programmal. Nyilván a kávéházi jellegű programokra, mint az előadás, inkább délután van igény, majd pedig utána átmegyünk a Jazz Club fázisba, ahol olyan előadókat próbálok felléptetni, akik értő füleket keresnek, tehát ez az odafigyelő zenéknek az időszaka, majd pedig ahogy az esti sávokat kezdjük el feltölteni, úgy jönnek a grúvosabb, könnyedebb hangvételű zenék, majd pedig éjfél után pedig a táncmulatságé a főszerep, hiszen ne felejtsük el, hogy a jazznek az alapvető funkciója az a tánczene volt, és mivel, hogy tényleg igyekszünk a lehető legszélesebb skálán mozogni a jazz műfaján belül, ezt is szeretnénk a közösség elé tárni, hogy bizony a jazzre még mindig lehet táncolni.
0: Bizony, valójában a kezdetek kezdetén, az őskorban ez kocsma zene volt, ne szépítsük, aztán milyen csoda lett belőle. Ha nagy neveket hívnak egy ilyen udvarba, egyáltalán egy rendezvény helyszínre, az szinte garantálja, hogy minden rendben lesz, de én valahogy úgy érzem, hogy azért önöknek dolga az is, hogy a fiatalokat bemutassák. Itt lehet valami arányt mondani, hogy a fiatalok milyen arányban képviseltethetik magukat az ismert nevek mellett?
1: Az biztos, hogy mind a Jazz Szövetségnek és ezáltal az udvarunknak is nagyon fontos küldetés az, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak. Így alapvetően akár mondhatok 20-30%-ot is a fellépők tekintetében azokban a műsorsávokban, ahol őket próbáljuk közönség elé tárni és lehetőséget biztosítani. Itt akár a MIPA Jazz Showcase győzteseiről, vagy éppen a Szakcsi Jazz verseny győzteséről legyen szó, illetve hát ugye vannak a régebb óta fiatalok, akár itt most a 30-as generációt is ideértem, akik talán most kezdik el kibontakoztatni szólókarrierjüket, és hát nekik is igyekszünk lehetőséget biztosítani. És ugye László már többször említette a neveket, hát hadd mondjak én is egy-kettőt. Azt hiszem, nem kell szerénykednem, hogy világsztárokat is vendégül láthatunk az udvarba. A fúziós jazz egyik nagy alakját, akik tényleg világszinten ismernek már, és a magyar jazz első nagykövete is volt a Jazz Szövetség égisz alatt, Bordai Gergő fog dobolni Csapó Krisztián Kríz nevű produkciójában. Ez egy nagyon erős jazz rock program lesz. Illetve hát a világzene és a Manus Jazz egyik legnagyobb alakja, Robi Lakatos is tiszteletet teszi nálunk az udvarba. Őt Halper László, Halper Hendrix World produkción látja majd vendégül. Uh-huh. Illetve hát, hogy a hazai nagyneveket is azért említsem meg, egy különleges produkciót is a fesztiválozók elé tárunk. Barabás Lőrinc kiváló trombitás lesz a vendége az Anima Sound Systemnek, az Anima Place Jazz produkció keretén belül. Itt még Kovács Gergő kiváló fafúvós művész és Fábri Adonis dobos is

0: ebben a produkcióban fog majd szerepelni.
1: Azért ez elég húzós, igen, elég húzós nevek, és elég jól hangzik. Megjegyzem a kedves hallgatóknak, a művészetekvölgye.hu oldalon minden részletesen fent van. Ne aggódjanak, de folytassa tovább.
0: Igen, és hát a nagy létszámú zenekarok is terítékre kerülnek. Egyre-egyre, évről évre tágítjuk a határainkat. Eddig 8 volt a legtöbb tagú zenekar, akit fel tudtunk léptetni a kicsinke kis 20 négyzetméteres színpadunkra. Idén ez már a Kunatons formáció ürügyén 9-re nő. És most az udvar történetében először egy big band is, mégpedig nem akármelyik, hanem a Budapest Jazz Orchestra fogja tiszteletét tenni az udvarban. Ők nem fognak felférni a színpadra, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van nekünk egy kis lelátunk oldalt, így gyakorlatilag erre a koncert, ennek a koncertnek az alkalmából megfordítjuk a 90 fokkal elfordogatjuk a nézőteret, és ők fél akusztikus formában fognak majd szerepelni az udvarban.
1: Az igen, hát azért már hallottunk itt neveket, magam is ott voltam a Jazz Showcase-en, az jutott eszembe, hogyha onnan hoznak, már pedig onnan hoznak, ott olyan fiatal művészek vannak, akik bárhol, bármikor a világban megállják a helyüket ilyen fiatalon is, de látok egy olyat a programok között, csak erre az egyre kérdezek rá, ugye workshop, előadások, hogy Big Band Life és Kolman Gábor. Ez egy ilyen interaktív beszélgetés, vagy valami előadás?
0: Így van. Kolman Gábor a Budapest Jazz Orchestra vezetője, vezetőjének délutáni előadása lesz. Ő idén, mivel hogy ugye hozza a saját zenekarát, ezért ezt a tematikát választotta. A Big Band zene evolúciójáról, történetéről és fejlődéséről fog beszélni a közönségnek délutáni órakor, és természetesen lehet ez interaktív is, hiszen hogyha bárkiben valami kérdés felmerül, nyugodtan tegye fel az előadóinknak. Gyakorlatilag ez egy interaktív workshop, egy kávéházi hangulat egy csodálatos kertben. Igyekszünk ezeknek az igényeknek is megfelelni természetesen.
1: Szóval, kedves hallgatók, 35-ször művészetek völgye Kapolcson, és bizony ott lesz a Magyar Jazz Szövetség udvara is, ami udvar bővelkedik a programokban, és a nagy nevekben is szánt szándékkal nem soroltuk el, nehogy elszálljanak az éterben, de a művészetekvölgye.hu oldalon minden információt részletesen megtalálnak, egészen időpontig lebontva, sőt, még van műfaji megjelölés, hogy mi jazz, mi könnyű zene, mi előadás, mi workshop. Szóval látogassanak el erre a honlapra, művészetekvölgye.hu, én pedig Ambrus Lehel, a Magyar Jazz Szövetség udvarának, udvargazdájának. Köszönöm meg szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, és sok sikert kívánunk a művészetek völgyében. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést is, minden jót kívánok, viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. A harmadikban ajánlunk önöknek programokat, van néhány már-már bulváros ízű évfordulom, egyet-kettőt azért elcsepegtetnék belőlük, persze zenei illusztráció is érkezik, ajánlok majd önöknek programokat, és a Mesélő Budapest rovatban Titter Kinga és Szerémi Nóra ezúttal az apák napja kapcsán értekezik nyilván a fővárosról, hogy milyen összefüggésben, az majd kiderül a következő órában, amelyet a hírek és információk után a Detour Moon Rise című dalával kezdünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen paszt is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Főként északon lehet zápor, zivatar. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a táborokba határon túli magyarok is érkeznek. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tél. A gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Dréher Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Nem járható a külső sáv a Margit hídon Pestre egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours harmadik órája, amelyben van születésnaposunk, van néhány érdekes eseményünk, lesz Mesélő Budapest, és hamarosan ajánlok önöknek néhány programot. Meg persze azt ajánlom a figyelmükbe, hogy jövő héten pénteken találkozzunk, ugyan már 66-szor is. Miért ne tennénk? Get Funky Party lesz a szokásos helyen kint a nyári rezidenciánkon a Le Bistróban, ahol a funky mellett játszunk diszkót is, hiszen a júliusi buli egyrészt általában fehérben zajlik, nagyjából mindenki fehérben jön, másrészt ilyen Studio 54-es különleges estét tartunk. Ebbe pedig bele kell, hogy férjen a Szombatesti Láz albumáról Beethoven 5-je diszkóban.

0: Cool man.
1: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjenek programajánlataink! Július közepén újra a szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk pedig, amely az elektronikus zene legendás úttörője, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini garantálja a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, ezért bátran kijelenthetjük, hogy Veszprém Fest július közepén egészen biztosan lesz. Idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folkarcok Hagyománya Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Július első péntekén fehérbe öltöznek a funky és diszkó rajongók, hogy immár 66-szor ünnepeljék közösen a klasszikus parti élményt a klasszikus parti himnuszokkal, és mindezt megspékelve a legendás Studio 54 slágereivel. Aki ebből kimarad, az tényleg lemarad. Klasszikus funky és diszkó Surival és Jazzkovácssal, valamint a város műértő és partiképes nagy-nagy Get Funky családjával. Mindez a Kopaszigáton, tehát július első péntekén a Get Funky Party 66.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Dréher Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Nem járható a külső sáv a Margit hídon Pestre egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 22-én. Ebben a kis naptár rovatban nem nagyon szoktam megemlékezni elhalálozásokról, inkább a születésnapokat ünnepeljük, de most okom van, hogy elmondjam. 1987-ben ezen a napon távozott Fred Astaire 88 éves korában. Mivel fénykorában a dal királyának mondták, halála előtt megnevezte utódját. Idézem Fred Astaire-t. Nem akarom, hogy a trónom a halálom után üresen maradjon, úgyhogy köszönöm, Michael, vagyis Michael Jacksont nevezte meg utódjának. 1981-ben ezen a napon mondták ki bűnösnek Mark David Chapman-t, John Lennon gyilkosát, 20 év börtönre ítélték, 2001-ben kellett volna kiengedni, de a bíróság úgy döntött, hogy ha ezt megtették volna, azzal felkavarták volna a kedélyeket, és relativizálták volna az elkövetett bűn súlyosságát. Chapman azóta is a rácsok mögött van, rendszeresen kérvényezi szabadlábra helyezését, de én remélem, hogy köztünk szólva ott is rohad meg. 1953-ban született Cyndi Lauper, 1961-ben pedig az a Jimmy Somerville, akit a Common Artsból, a Bronski Beatből és szóló pályán is ismerünk. Most a Bronski Beat következik, amelynek lemezén valami furcsa módon az It Ain't Necessarily So című Gershwin kompozíció is szerepelt annak idején a Porgy és Bessből. Hát Jimmy Somerville születésnapján meghallgatjuk, hogy énekel a művész úr jazzt.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban igyekszünk mindig megemlékezni a világnapokról, vagy olyan napokról, amely Magyarországhoz kötődik, nem marad ki a gyermeknap, az anyák napja, és persze az apák napja sem fog kimaradni, úgyhogy most az apák napja lesz a témánk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy az eredetét megismerjük, vajon Budapesthez egyhogy fog kötődni, mert ugye legutóbb anyák napján ott az anyák napi szobrokról meséltünk a hallgatóknak.
2: Igen, hoztam egy-két szobrot is, de szerintem nagyon érdekes, mert tényleg ez egy kicsit méltatlanul háttérben lévő ünnep. Az anyák napja az mindig sokkal nagyobb média figyelmet kap, és egyáltalán az anyák szerintem több figyelmet kapnak, és azt gondolom, hogy ez úgy szép, hogyha az édesapákról is megemlékezünk, hiszen pont ugyanolyan fontosak a gyermekek életében, ugyanannyira nélkülözhetetlenek, sorsuk formálói. Magyarországon és a világon nagyon sok helyen június 3. vasárnapja az apák napja. Nálunk is így van. Hogy ez miért pont ekkor van, ez nagyon érdekes, én nem ismertem a történetet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel is kezdhetnénk. A legismertebb variáció szerint ez az ünnep egy bizonyos Sonora Smart Dodd nevű hölgyhöz kapcsolódik. Ő a 20. század elején szorgalmazta ennek az ünnepnek a létrejöttét, ugyanis az amerikai hölgy és a testvérei, ők anya nélkül nőttek fel, édesapjuk nevelte őket, aki egy polgárháborús veterán volt, William Jackson Smart, mivel a második felesége életét vesztette, utolsó közös gyerekük születése közben neki kellett helytállnia mindkét szülő helyett. Rendkívül odaadó, kitartó, példamutató édesapa volt, és ez inspirálta arra a lányát, Sonorát, hogy az anyák napja mellett az apák is kapjanak egy napot, amikor tényleg őket ünneplik, és rájuk emlékeznek. A lány eredetileg június 5-ét szerette volna apák napjának, ez volt ugyanis az ő születésnapja, édesapja születésnapja, de a hatóságok malmai egy kicsit lassabban őrültek, úgyhogy végül június 3. vasárnapjára jegyezték be az apák napját.
1: Mióta ünnepeljük ezt?
2: Az első apák napját 1910. június 19-én ünnepelték, és ezt követően minden évben megtartották ezt az ünnepséget, azonban el kellett teljen néhány évtized ahhoz, hogy ez szélesebb körben, országhatáron túl is ismerté váljon, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke Woodrow Wilson, aki részt vett egy 1916-os apáknapi ünneplésen, és emellett az akkori külügyminiszter is szorgalmazta ennek az ünnepnek a széles körben való megismertetését, bár annak idején ezért volt is ellenállás. A szivarárusok és a férfi ruha készítők ugyanakkor meglátták az ünnepben rejlő pénzügyi lehetőséget, és ők viszont szorgalmazták ezt az ünnepet, és bár sokáig nem vette komolyan a közvélemény ezt a napot, a feminizmus sem segített, végül is 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök tette hivatalosan elismerté. Tehát azért el kellett telnie 6 évtizednek, hogy az ünnep egy lokálisból egy egészen globális ünneppé váljon.
1: Amerikában tehát akkor hivatalos ünnep lett, és utána ez hogyan jött át mondjuk Európába?
2: Nagyon érdekes, hogy ez az ünnep nem csak Amerikában ismert, hanem több más országban is, és nem mindig ugyanakkor ünneplik. Tehát erre nagyon sok variáció létezik. Németországban például már a 18. században is ünnepelték. Ott a mennybe menetel napja, a húsvét utáni 40. nap volt az apák napja. Az Egyesült Királyságban érdekes módon 9 hónappal az anyák napja előtt tartják az apák napját. Az iszlám világban áprilisban van, Tájföldön pedig a mindenkori uralkodó születésnapja határozza meg az ünnep pontos dátumát. Magában a katolikus vallásban is van hagyománya az apák napjának, ez március 19-e, Szent József napja. Az egyház március 19-én, Szent József napján tartja ezt az ünnepet.
1: Itthon?
2: Itthon szerintem még mindig jóval kevesebb szó esik erről az ünnepről, mint az anyák napjáról. Találtam különben egy nagyon érdekes néhány mondatot, egy 1938-as Nők világa című labból, idézhetem?
1: Igen.
2: Szabadjon szót emelnem az apák érdekében. Ádám óta ők voltak a világ

0: legsajnálatra méltóbb alanyai. Soha senki, még a kutya sem törődött velük. Mm. Így írtak 1938-ban, de hát szerintem azért ez is egyre szélesebb körben ismert, ezért most mi is tehetünk, hogy emlékezzünk meg az édesapákról. Ahogy mondtuk, tényleg ugyanolyan fontosak, mint az édesanyák, úgyhogy szerintem mi is hívjuk arra a rádióhallgatókat, hogy köszöntsék fel az édesapjukat, ha tehetik, vagy emlékezzenek meg róla, ha már nem tölthetnek együtt időt, vagy legalább öleljük meg őket.
1: És akkor van két szobor, amely ehhez a naphoz kapcsolódik. Vagy olyat ábrázol, hogy apa, fia, hát, lánya?
0: Itt bizony nem volt olyan könnyű szobrot találnom, nem volt olyan könnyű, mint az anyák napjára. 17. kerületben található a Borsó út 75-ös szám előtt, itt van egy óvoda, és az óvoda előtti parkban találjuk ezt a szobrot, Laborc Ferencnek az Apa és Fia című szobra, 1982-ből. A másik pedig az én egyik nagyon-nagyon kedves szobrom, ezt mindenki megnézheti a város szívében, van a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor, ami ugye egy nagyon sokalakos szobor kompozíció, a közepén találjuk Vörösmarty Mihályt, de körülötte a társadalom szinte minden rétegének a képviselőit megtaláljuk. Van itt munkás, van díszmagyar ruhás férfi a kislányával például, ami egy nagyon szép apa-lánya kapcsolatot mutat. Van itt iskolás fiú, öreg paraszt, tehát több generáció férfi tagjai is megjelennek, de van egy munkás a feleségével és a kisfiával, tehát van egy ilyen háromalakos család kompozíció rész is ebben a haraszti mérkőtömbből kifaragott szoborban. Úgyhogy ha elmegyünk a Vörösmarty térre és alaposan szemügyre veszük, akkor találunk ott édesapákat is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden apukának boldog apák napját kívánunk.
0: Így van.

0: együtt vagyunk.
1: Them that got shall get. Them that's not shall

0: Ez itt a Jazzy, és benne a hétfői Happy Hours legvége. Elbúcsúzik önöktől az elmúlt három óra műsorvezetője Jazz Kovács László, aki viszont hamarosan beköszön, igaz felvételről, az Hávarga Marjan, hiszen tudják, hétfőnként ismételjük meg mindig a szombat délutáni Dr. Jazzit, és ez ma sem lesz másként. A hírek és információk után tehát Marjan jön vendégével, mindig érdekesek a beszélgetések, ezért javaslom, hogy szlogenünk szerint maradjunk együtt. Én most minden esetre búcsúzom önöktől, és holnap délután visszatérek. Viszont hallásra!
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Főként északon lehet zápor, zivatar. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagált a mozgalom elnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László, a köztársasági elnök eltávolítására utalva azonban azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és egyensúlyok rendszerét. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. A gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó estét kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a 10. kerületben a Dréher-Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra! Jazzy zene. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Balogh Emese Viktória, légzés szelidítő, légzés tréner, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia, Viki!
2: Szia, Marian! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Korábban találkoztunk már itt a Dr. Jazzyben, és akkor emlékszem, hogy úgy hagytuk abba a beszélgetést, hogy akár folytathatnánk is még sok-sok órán keresztül, hiszen egy olyan területtel foglalkozol, amivel sokan foglalkoznak részleteiben. Te azonban egy olyan metódust állítottál össze, amit egyéni szinten, csoportos szinten is tudsz használni trénerként, gyerekeknél is és felnőtteknél is, ráadásul olyan szakemberekkel kapcsolódva, akik egy komplett fejlődési utat tudnak meghatározni egy légzés problémákkal küzdő gyereknél, vagy akár lehet, hogy felnőttnél is. A mai beszélgetés során elsősorban olyan tünetekből szeretnék kiindulni, amik konkrét jelek lehetnek arra, hogy valaki nem jól lélegzik, azaz szájlégző. Olvastam például az egyik cikketben, hogy figyelni kell reggel a gyermek párnáját. Azon lehet például nyálnyom, vagy lehet például, hogy a lehelet megváltozik, vagy lehetnek olyan szörcsögések, amikre nem is figyel oda az ember annyira, mert azt gondolja, hogy hát biztos csak egy egyszerű nátha. Szóval, nézzük meg akkor ezeket a jeleket, hogy például éjszaka mi történik a gyerekkel, amikor tulajdonképpen ő nem jól lélegzik?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, amit behoztál, mert szerintem nagyon keveset beszélünk az alvás közbeni rendellenes légzésről és légzés zavarokról, főként a gyerekek esetében, ami nagyon komolyan érintheti a viselkedésüket, a fejlődésüket, akár az iskolai teljesítményben is meglátszódhat, hogyha egy kisgyermek nem jól lélegzik, és emiatt nem piheni ki magát. Amit mondtál is, hogy nyálfolt a párnán, ez egy tipikus jel lehet, hogy valószínűleg az éjszaka folyamán valamennyit nyitott szájjal aludt a gyermek. Ez is egy ilyen tipikus jel. Aztán, hogyha horkol, az ugye eléggé szembetűnő, és ez ugye akkor nagyon jelentős dolog, hogyha nem beteg egyébként a gyermek. Tehát, hogyha egészséges, de ennek ellenére is rendszeres a horkolás. Ami ide kapcsolódhat még, az a fogcsikorgatás kérdése, amire nagyon sok fogorvos csak legyint egyet, és rögtön pszichológushoz küldi a családot, mert hogy ez stressz. Holott ez egy jóval összetettebb probléma tud lenni, és adott esetben megint csak egy komplex team munka kell ahhoz, hogy ezt teljes mértékben meg tudjuk oldani. Aztán az éjszakai légzés kimaradások, amire különös tekintettel oda kell figyelni, ugyanis az alvási apnoé gyerekek esetében is előfordulhat, főként akkor, hogyha mandula megnagyobbodás van a háttérben, ez nagyon gyakran jelenik meg, és gyakran jár együtt a fogcsikorgatás és az alvási apnoé, ezt viszonylag kevesen tudják.
1: Ha már az éjszakánál tartunk, akkor találtam egy nagyon érdekes kifejezést pont a te cikkeid között, ez pedig az SDB, ez a Sleep Disordered Breathing, ez az alvás közbeni légzészavar, amire most utaltál is ugye az alvási apnoé kapcsán, de nem csak alvási apnoé lehet légzészavar.
2: Abszolút így van, tehát az a kifejezés, amit ugye használtál, az egy ilyen átfogó kifejezés, több különböző légzési eltérést belesorolhatunk, akár a szájlégzést, a horkolást, az apnoés eseményeket, vagy akár egyébként a hangos légzést alvás közben. Tehát amikor olyan erőltetettnek tűnik, hogy olyan szűk helyen halad át a levegő. Tehát igazából az lenne az ideális, hogyha egy pihenő körülmények között alvás közben nem hallanánk a légzést.
1: Hogyha visszaugrunk az időben egészen pici babához, például amikor szoptatja az anyuka a babáját, én úgy gondolom, hogy már akkor is lehet bizonyos jeleket, ezt, például ezt a szörcsögő hangot azért lehet észlelni.
2: Igen. Ugye a pici babáknál ott tényleg annyira szűk minden, hogy ez akár ilyen ideiglenes is lehet. Gyakran mondják is a gyermekorvosok, hogy majd ki fogja nőni a gyermek, azért erre oda kell figyelni, mert hogyha megmarad, akkor nyilvánvalóan foglalkozni kell vele. Ugye amit mondtál a csecsemőknél, ott a szoptatás egy nagyon kritikus történet, hogy ott is lehetnek olyan kis eltérő jelek, amire nem biztos, hogy az édesanyák felkapják a fejüket, de sok-sok év múlva nálam kiderül a konzultáció, hogy már akkor voltak olyan apró jelzések, ami arra utalt, hogy a szoptatás körül nem volt minden rendben.
1: Az éjszakai rossz alvás, mert én úgy gondolom, hogyha nem kap rendesen levegőt a gyerek, akkor biztos, hogy ez egy rossz alvásnak, nem jó minőségű alvásnak számít. Együtt járhat azzal, hogy utána másnap rossz kedvű, nem tud úgy teljesíteni, karikásak a szemei. Én például belefutottam többször is abba, hogy gyermekorvosok ilyenkor nagyon helyesen vérképet kérnek, kiderül nagyon gyakran, hogy vitaminhiánya van a gyereknek, és így tovább. Tehát elindul végül is egy tulajdonképpen jó útvonal, de mégsem tökéletes a megoldás.
2: Igen, mert amivel én foglalkozom, őszintén szólva a gyerekorvosok azokat nem ismerik. És ezeket azért merem ilyen bátran kijelenteni, mert nagyon sok orvossal találkozom olyan értelemben, amikor szülőként keresnek meg a saját gyermekük problémája kapcsán. Tehát sokszor ezek a problémák, ezek rejtve maradnak, amikor csak egy gyerekorvosi vizsgálat történik, vagy akár egy fülorgégészeti vagy fogorvosi vizsgálat. Nagyon sok olyan esetet hallok a szülőktől, ahol egészen nyilvánvalóvá válik számomra, hogy ezeket a dolgokat, amivel foglalkozom, a legtöbb orvos nem ismeri még. Tehát még abszolút nincs benne a szakemberek között sem a köztudatban.
1: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzit a szájlégzés tünetei és ennek korrigálása kapcsán Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés trénerrel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A Dr. Jazzy vendége Balog Emese Viktória, légzés szelidítő légzés tréner. Vékony jég az, amikor ADHD-val, vagy részképességzavarokkal, vagy esenivel kezdenek el egy gyereket diagnosztizálni, és könnyen lehet, hogy tényleg mutatja is a tünetek egy részét, miközben lehet, hogy nem úgy van idegrendszeri probléma a háttérben, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: Igen, ez most egy nagyon hot topic, úgyhogy beszéljünk is róla. Tehát az ADHD-szerű tüneteket kötik össze az alvás közbeni légzészavarral, tehát itt fontos kijelenteni azt, hogy nem a konkrét ADHD-ról beszélhetünk ilyenkor, hanem csak a tünetek nagyon-nagyon hasonlóak, és ezért ugye a tünetek alapján akár meg is kaphat valaki egy ilyen diagnózist. A Magyar Fogorvosi Kamara szaklapjában van egy 2024-es cikk, ami egy angol cikknek a fordítása, és ott konkrétan fogorvosi szempontok szerint beszélnek erről a problémáról, hogy mennyire fontos a gyerekeknél az anatómiát, a fogazatot, a szűk gótikus szájpadlást észrevenni, mert nagyon hajlamosítanak az alvás közbeni rendellenes légzésre, és ezáltal az ADHD-szerű tünetekre. Tehát szerintem, ahol felmerül a figyelemzavar, ott egy fülorgégészeti vizsgálat alap, és hogyha esetleg nem jutnak előrébb, akkor pedig érdemes hozzám ellátogatni.
1: Most elhangzott két hívószó is, a gótikus szájpadlás, ez mit jelent pontosan?
2: A gótikus szájpadlás az tulajdonképpen egy következmény. Az annak a következménye, hogy a nyelv az nyugalmi helyzetben nem a szájpadláson szokott lenni, hanem valahol középen vagy alul, és emiatt a szájpadlás nem fejlődik kellő szélességűre, és nem lesz elég lapos, és egy ilyen gótikus felfelé ívelő szűk szájpadlást látunk ilyenkor, és ehhez tartozik általában egy szűk fogív is, tehát torlódott fogazatot látunk. Egy maradó fogazaton, tejfogazatnál pedig nincsenek rések a tejfogak között, ez már egy komoly figyelmeztető jelzés lehet.
1: Azt mondhatjuk-e, hogy egy szájlégzés esetén, egy rossz légzés minta esetén épp az impulzív része erősödik fel az ADHD tüneteknek?
2: Ez abszolút lehet, akkor is, hogyha ugye éjszakai légzészavarról beszélünk, és akkor is, hogyha napközbeni szájlégzésről, mert hogy maga a szájlégzés, az idegrendszer úgy fordítja le magának, hogy az egy ilyen stressz helyzet, egy túlélő mód, tehát aktivitásban van a gyermek, és akkor nem lepődünk meg azon, hogyha impulzívabb, egész nap pörög, lóg a csilláron, és úgy kell leszedni, és hát ugye kijelenthető az, hogy a viselkedés zavarok a pihenéssel, az alvás minőségével nagyon szoros összefügg, ami ugye nem csak figyelemzavarban nyilvánulhat meg, nem csak impulzív viselkedésben, hanem akár ilyen érthetetlen meltdownokban is.
1: Az mit jelent?
2: A meltdown azt hát magyarra úgy fordítjuk, hogy leolvadás, ilyen nagyon erős hisztinek tűnik, aminek nem igazán látunk okát. És sokszor rá is szoktam kérdezni a konzultáción, hogy ezeknél a szülő számára zavarónak kijelentett viselkedések mögött van-e bármilyen ok, hogy tud-e bármilyen okot hozzá kötni, vagy csak úgy a semmiből jelentkezik ilyenkor, és nagyon gyakori az, hogy tényleg csak így a semmiből érkezik meg. De ugye ez egy picit árnyaltabb, mint hogy csak a légzés részre leszűkítenénk, mert itt a szenzoros integrációs zavarok feldolgozás is egy fontos tényező, és az idegrendszer érettségének az állapota.
1: Amikor például általános iskolában azzal találkozunk, hogy bizonyos dobozokba rakják be a gyerekeket, ugye ez fontos is lehet, hogy szüksége van-e fejlesztő pedagógusra, akkor ott nézik az idegrendszer fejlettségét. Tegyük fel, hogy valaki esetleg még gyógyszeres kezelésre is szorul, hiszen hogyha olyan típusú a magatartás zavar, akkor próbál segíteni neki ugye a terapeuta. Ebben a nagy káoszban megtalálni a gyökérokot, az nagy kihívás.
2: Ez nagyon nagy kihívás, ezt abszolút én is látom. Ugye én mozgásfejlesztő gyermekjoga oktató is vagyok, és rálátok az ilyen idegrendszeri eltérésekre, a tipikus mozgásfejlődés, és ezekre ki is térünk a konzultációk során, és hát itt jön képbe az, hogy egy jó team munka, ahol akár egy mozgásfejlesztő szakember, egy szenzoros integrációs problémákra specializálódott pszichológus, ők részt vehetnek ebben a komplex vizsgálatban akár. És akkor megnézzük a légzést, megnézzük az idegrendszer állapotát mozgáson keresztül, még behoznám a fennmaradt csecsemőkori reflexek kérdéskörét, mert az is nagyon fontos, és akkor ugye maga így a pszichológiai rész, de konkrétan ez a szenzoros szemlélet, Én most ezeket látom ilyen nagyon top-top dolgoknak, amikkel mindenképpen foglalkozni kell.
1: Most, hogy említetted egyébként a visszamaradt csecsemőkori reflexeket, ugye erre nagyon jó tornákat dolgoztak már ki, de hát attól a rossz légzés még ott marad. Fellángolhatnak újra a tünetek?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Most engem is egyre jobban foglalkoztat a fennmaradt csecsemőkori reflexek kérdésköre, mert hogy bizony a légzéssel van összefüggés. Például egy fennmaradt móró reflex, amikor bebe kapcsolgat a nap során, ugye az egy fokozott szimpatikus idegrendszeri működést hoz létre, ami egy szaporább légzéssel jár. Tehát ott már bejön a képbe a légzés része, és ezért is gyakran hozom be a szülőknek ezt a fennmaradt csecsemőkori reflexek kérdéskörét is, hogy akkor egy ilyen reflexvizsgálatra adott esetben menjenek el. És a másik, ami nagyon-nagyon izgalmas dolog, az állandó rágcsálás. Én már rengeteg olyat találtam, hogy az állandó rágcsálások mögött, amikor a miofunkcionális trénert szétrágja a gyermek a helyes használat helyett, hogy bizony ott voltak a fennmaradt csecsemőkori reflexek.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés trénerrel a szájlégzés kapcsán. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, itt a Jazzin, a Dr. Jazzy vendége, Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés tréner. A témánk többek között a szájlégzés és a szájlégzés okozta tünetek, következmények, illetve ezek lehetséges gyógyítása, korrigálása. Eddig arról beszéltünk, hogy az idegrendszeri fejletlenség miatt, meg a légzés problémák miatt kerül egy bizonyos állapotba a gyerek. De megfordítható-e a folyamat azzal, hogy ha helyesen kezd el lélegezni, akkor az idegrendszer is gyorsabban behozza a lemaradást? Magyarán fejleszthető-e az idegrendszer a helyes légzéssel?
2: Természetesen igen, abszolút látok ilyen hatásokat, akik TSMT-znek, különböző reflexgátló tornákra járnak, hogy a légzéssel kombinálva megsokszorozódik mindkettőnek a hatékonysága, és hogy a gyerekekre sokszor már nem ismernek rá az óvodai gondozók, olyan sokat változott a viselkedése.
1: A másik hívószó, ami elhangzott az előbb, ugye a szenzoros. Hogyha valaki beüti ezt a keresőbe, akkor ömlenek a cikkek, hogy milyen szenzoros problémákkal találkozhatunk, és ebben benne lehet az evészavartól kezdve a taktilis ingerek zaváráján át mindenféle. Hogyha a gyereknek van egy túlérzékenysége mondjuk a hallásában, vagy az érintésben, helyes légzéssel azt lehet-e tompítani?
2: Én azt gondolom, hogy a különböző szenzoros tünetekre is tud pozitívan hatni a légzés, és vannak is külön olyan területek, amik nagyon gyakran összekapcsolódnak, és az általad említett hallás az pont egy ilyen, hiszen ugye nagyon sokan küzdenek mandula problémákkal, ordugulással, ami ugye konkrétan a hallást is sok esetben érintheti, akár időszakos hallás csökkenést is okozhatnak ezek a problémák.
1: Találkoztam egy nagyon érdekes kifejezéssel szintén a te cikkeid között, ez az Airway Circle nemzetközi szervezet. Mit kell róluk tudni?
2: Az Airway Circle az egy olyan nemzetközi szervezet, ami légútfókuszú szakembereket tömörít magába, tehát fülorgégészek, fogorvosok, miofunkcionális terapeuták, oszteopaták, tehát hasonló szakemberek gyűlnek ott össze, és egy nemzetközi szervezet, tehát több kontinensen vannak jelen a tagok, és amellett, hogy a nemzetközi kapcsolódást segíti a szervezet, van egy edukációs része a tagok felé, hétről hétre közzé tesznek olyan podcast beszélgetéseket, amik a világ top szakembereivel készülnek. És hát akkor én ennek vagyok az egyetlen magyarországi tagja. Innen hozom a tudást, tehát tényleg a legjobb, legmodernebb információkat hozom el a hozzám fordulóknak, és ezzel igyekszem nekik segíteni.
1: Műszeresen mit lehet mérni?
2: Online dolgozom 100%-ban, tehát tulajdonképpen én csak fényképeken vagy videókon találkozom a gyerekekkel, és nagyon sokszor a szülők ilyenkor egy kicsit hátrahőkölnek, hogy de akkor én hogy fogok tudni bármit mondani a gyerekekről, és egyébként nagyon-nagyon jól meg lehet mondani így is, hiszen az arcok számomra beszélnek. Látom azt, hogy milyen a fogazat, látom a szájpadlást, látom az izomműködést, a nyelvet, nyelvféket. Ha nem is tudok semmit egy gyerekről, csak a képeit látom, már nekem az rengeteget elmond.
1: Elhangzott még a miofunkcionális terápia is, többször a beszélgetésünk során, sőt, te magad is dolgozol ilyen szakemberrel. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
2: Alapvetően a miofunkcionális terapeuta, mint szakember, az külföldön egy létező szakember tulajdonképpen. Itt Magyarországon a logopédusokat hívják így, hogy miofunkcionális nyelés terapeuta, és ez alatt egyébként nagyon egyszerűen a nyelvlökéses nyelés terápiáját értik. A hazai logopédusok viszont nem rendelkeznek olyan légzés és fogászati fókuszú tudásanyaggal, mint a nemzetközi miofunkcionális terapeuták. Tehát itthon inkább csak a nyelésterápiát értjük ez alatt.
1: A nyelésterápia azt jelenti, hogy nyelészavart fog oldani a terapeuta?
2: Ugye alapvetően, hogyha valaki nyelvlökéses nyeléssel nyel, akkor az egy nem megfelelő nyelés, mint ami befolyásolja a fogazatot, az izomműködést, és ennek a helyreállításán dolgoznak ilyenkor terápiás keretek között.
1: De ez kialakulhat később, mondjuk stressz hatására?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy akár lehet is ilyen, például akár egy fogvesztésnél, egy sérülésnél, vagy valamilyen hasonlónál el tudom képzelni, vagy akár foghúzásos fogszabályozást követően.
1: Amivel gondolom nem értesz egyet.
2: Igen, jól gondolod, bár én nem vagyok fogorvos, de alapvetően én légzésfókusszal dolgozom, tehát a fogászati beavatkozásoknak is van valamilyen hatása a légútra, légzésre, és a foghúzásos fogszabályozás az nem egy pozitív dologgal járó történet, hogyha a légzést nézzük.
1: Bár érdemes lett volna már az elején ezzel indítani, de hát annyira természetesnek vesszük a légzést, hogy szintén föl sem merül bennünk, hogy valójában mikor lélegzünk jól, pláne, hogyha gyerekről beszélünk. Honnan tudod, hogy egy gyerek pont helyesen lélegzik?
2: Hát alapvetően, hogyha megnézzük a has vagy a mellkas területét, akkor a has területét kell, hogy lássuk dominánsan mozogni a gyerekeknél. Ugye az, hogyha a gyerekeket úgymond gyorsan lélegezve látjuk, hogy sokat lélegzik egy percen belül, az nem feltétlenül baj, mert hogy a gyerekek percenkénti légzésszáma az alapvetően magasabb, mint a felnőtteké, de pont ezt fontos lenne figyelembe venni akkor is, amikor légzőgyakorlatokról beszélgetünk, mert akkor máshogy hat egy gyermekre ugyanaz a légzőgyakorlat, amit felnőtteknél használnánk. Alapvetően az lenne az ideális, hogyha a has területét látnánk mozogni, tehát az lenne a jó. A mellkas területe ilyenkor nagyon kicsit mozog csak. Viszont, hogyha a mellkas területe mozog dominánsan, vagy akár a vállak is bekapcsolódnak, na az az, ami egy figyelmeztető jelzés ilyenkor.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk Balogh Emese Viktória légzésszeridítő légzéstrénerrel. A témánk továbbra is a száj légzés, ennek tünetei, következményei és korrigálása.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés trénerrel. A témánk továbbra is a szájlégzés. Köszönöm, hogy a vállakat behoztad, ugyanis a másik nagyon érdekes felismerés volt számomra, amikor arról írsz az egyik anyagodban, hogy a vállaknak a tartása, a nyaki gerincnek az elmozdulása, azt hiszem, hogy fogalmazhatok így, az egész gyereknek a görnyedtsége hogyan függ össze a helytelen légzéssel? Beszéljünk erről egy kicsit.
2: Hogyha egy gyermek szájlégző, akkor ugye ki van nyitva a szája, és ez okoz egy olyan érzetet, vagy okozhat egy olyan érzetet, hogy nincs elég levegője, és próbálna több levegőhöz jutni, és ilyenkor előrébb tolja a fejét, és létrejön egy előrehelyezett fejtartás. És hogyha 0-24-ben szájlégző egy gyermek, akkor ez a kompenzáció is 0-24-ben az ő sajátja lesz, és megérkezünk egy nagyon kedvezőtlen testtartáshoz, ami nem csak a nyaki szakasz hat nagyon kedvezőtlenül, hanem az egész gerincnek a stabilitására és az egész testtartásra, a mozgás minőségre.
1: Ha mondjuk ő jár gyógytornára, ami nagyon gyakori most az általános iskolákban, és megszokja, hogy ki kell húznia magát, akkor nem lehet, hogy automatikusan átvált helyes légzésre?
2: Ugye alapból én ezt a húzzuk ki magunkat nem annyira szeretem, mert hogy ez nincsen részletezve, hogy mit is jelent. És én mindig oda szoktam figyelni arra, hogy a gyerekek pontosan tudják, hogy mi az a pár dolog, amire figyelniük kell, és onnantól már helyesen meg tudják csinálni, anélkül, hogy így feszengenének valahogy, mert hogy ezt a húzz ki magadot próbálgatnák. Tehát itt fontos arra kitérni, hogy itt a gerinc nyújtózása lenne egy fontos hívószó, hogy megnyújtóztassuk a gerincet. Tehát például a fej tetővel nyújtózzunk felfelé a plafon irányába. Gyerekeknek úgy is lehet mondani, hogy mintha a fejed tetején lenne egy lufi, az húzna téged felfelé, és gyönyörűen megcsinálják. És már egy fokkal sokkal szebb lesz a testtartásuk, és akkor ugye a vállaknak pedig fontos, hogy távol legyenek a fülektől. Nagyon gyakran felhúzzák a vállakat a fülhöz, ez egyébként egy tipikus ilyen stressz jelzés is szokott lenni, és ilyenkor ugye figyelünk arra, hogy a vállak azok szépen le legyenek engedve, és hogy ne legyenek előre esve.
1: A stresszt említetted, és már olyan régóta meg akartam tőled kérdezni egy nagyon érzékeny témát. Nagyon sok gyerekkel találkoztam korábbi években, aki súlyos, krónikus stresszben élt, akár családi háttér, bántalmazás, iskolai, bármit lehetne most említeni. Klinikai vizsgálatok is mutatják, hogyha valaki súlyos stresszben él, vagy PTSD-s tünetei vannak, akkor a légzés mintája megváltozik. Kapkodó lesz, hiperventilálás előfordulhat, és így tovább. Amikor te ilyennel találkozol, akkor mit tudsz tenni? Mert ott úgy képzelem, hogy egy pszichológiai segítségnyújtás lenne az elsődleges. Én ezt jól gondolom?
2: Én abszolút mindig beszoktam hozni ilyenkor, hogy kérjenek pszichológustól segítséget, és ugye itt fontos, hogy nem csak a gyermekről beszélünk, hanem a környezetről is, tehát az egész családról kell ilyenkor beszélni. És az a tapasztalatom, hogy a nálam tanult légzőgyakorlatok azok nagyon-nagyon segítik a gyerekeket abban, hogy megtanuljanak megnyugodni, hogy egyáltalán megismerkedjenek a nem pörgő állapottal, mert gyakran furcsa ismeretlen lehet az a gyerekeknek, hogy csak feküdj le a hátadra és figyeld, ahogy a hasad mozog. És nekik ez idegen lehet, mert annyira kiveszett az életükből a pihenés, vagy ez a úgymond semmittevés, akár csak pár percig, hogy egy picit ehhez is hozzá kell őket szoktatni, meg kell ismertetni velük ezt is.
1: Tehát jól gondolom,

0: az oxitocin problémákat tud okozni, vagy problémákat okozhat, akár a mozgásfejlődés, vagy akár a légzés területén, hogyha az orr megsérül, az is problémát okozhat. Ugye a rövid nyelvfék, ami igazából nem egy szülés körüli trauma okozata, hanem egy genetikai dolog, viszont nagyon fontos, hogy arra is felhívjuk a figyelmet, hogy ellenőrizzük.
1: Még egy kérdés a szüléssel kapcsolatban, ugye nagyon sok a koraszülés, és ugye az biztos, hogy tüdőérlelőt kell kapni ezeknek a gyermekeknek. Befolyásolhatja bármilyen módon a későbbi légzés mintáját az, hogy tüdőérlelésre szorult?
0: Nem tudok olyan tanulmányról, ami ezt vizsgálta volna, nem néztem utána őszintén szólva, de az biztos, hogy a koraszülöttség az maga már egy kockázati faktor, hogy valami probléma lehet később a légzésével. És itt egyébként egy picit más nézőpontot hoznék be, hogy vannak olyan pici babák, koraszülött pici babák, akiket orrszondán keresztül táplálnak. És hogy volt konkrétan olyan esetem, hogy egy orrszondás táplálás olyan mértékben elferdítette egy kis csecsemő orrsövényét, hogy ő onnantól szájlégzésre kényszerült. Tehát nagyon fontos lenne a csecsemők körüli szakembereknek akár erre is nagyobb figyelmet fordítani.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzéstrénerrel a szájlégzés kapcsán. Várjuk vissza önöket.
2: Jazzy!

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Balogh Emese Viktória légzésszelídítő légzéstréner. A témánk a továbbiakban is a szájlégzés, ennek tünetei, következményei és a lehetséges korrigálás. Ilyenkor tavasszal, nyár elején nagyon sokan tapasztalnak allergiás tüneteket. De most egy gyereknél ez még kellemetlenebb, mert egy felnőtt beveszi a gyógyszert, amit ugye az orvos felírt, de egy gyereknél még annyi minden fejlődik közben. És lehet, hogy rákényszerül arra, hogy mondjuk orsprét használjon, vagy bármi egyebet. Tehát ha például mondjuk egy asztmás jellegű dolog kialakul, vagy allergia kialakul, azon tud-e segíteni az általad használt helyes légzésre szoktató metódus?
2: Mindenféleképpen, hiszen ha már azt megtanulják a gyerekek, hogy hogyan ne lélegezzenek olyan nagyokat, akkor már mondjuk kevesebb allergén fog a szervezetükbe bekerülni. Hogyha a szájlégzést meg tudjuk oldani, akkor már az orr szűrő funkcióját ki tudjuk használni szintén az allergénekkel szemben. Tehát ugye a szájlégzésnél az is egy probléma, hogy egyáltalán nem szűri, nem melegíti, nem párásítja a belélegzett levegőt. És ugye a levegő mennyisége az is egy fontos szempont, hogyha a helyes légzésről beszélünk. Illetve a másik az pedig a széndioxiddal szembeni érzékenység, amin szintén dolgozunk a légzésszelidítő légzéstréningeken, és az is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kellemetlen tünetek tudjanak enyhülni.
1: Tehát, hogyha egy szülő azt látja, hogy nagy valószínűséggel allergiás tünetei vannak a gyereknek, és elviszi mondjuk egy légzésszelidítésre, légzéstréningre, akkor azt mondhatjuk, hogy talán még az allergiás tünetek is nagyon elcsendesednek, vagy akár megszűnnek?
2: Abszolút tapasztalok ilyen változásokat, hogy nagy mértékben redukálódnak ezek a tünetek. Viszont itt fontos azt elmondanom, hogy ilyenkor én mindig javaslom a szakorvosi vizsgálatot, akár egy allergia vizsgálat, akár csak egy általános vizsgálatot is.
1: Ha most valaki szeretne jelentkezni egy légzésszelidítésre, akkor ott szülőként fog részt venni, tehát nem a gyerek lesz az első, ha jól képzelem, hanem a szülővel kezdesz el foglalkozni. Hogyan pontosan?
2: Igen, nálam a szülők vesznek részt a programban, hiszen az egy fontos dolog, hogy a gyerekek és a szülők együtt vegyenek részt ebben aktívan, hogy ők együtt gyakoroljanak, hiszen ez egy nagy elszánást igénylő program mindenki részéről, és fontos, hogy a gyermek ére azt, hogy valóban ott van mellette a szülő, és ő is csinálja, és adott esetben a szülők meglepődnek azon, hogy ja, hát ez nem is olyan egyszerű. És ez egyébként tud belevinni az egészbe a légzés tréningen és a légzés javításon túl egy minőségi együtt töltött időt, amire egyébként a gyerekek nagyon éheznek, hogy végre a szüleikkel legyenek, és együtt csináljanak valamit.
1: A szülőknek mi a visszajelzés? És ők végigcsinálják-e a gyakorlatokat, vagy inkább a gyerekre fókuszálnak?
2: Ez eléggé változó szokott lenni, ugye nagyon különböző életkorú gyerekek jönnek hozzám 4 évestől akár 13 évesig, és vannak olyan 13 évesek, akik nagyon tudatosak, tudják, hogy miket kell csinálni, és volt ilyen, hogy mondjuk elváltak a szülők, de ő az apukánál is megcsinálta egyedül a gyakorlatokat. Tehát változó, hogy kinek mekkora támogatása van szüksége, de az én javaslatom az, hogy együtt csinálják a programot napi szinten.
1: Ha életkor szerint kellene meghatározni, mi a legfiatalabb életkor, ahol már lehet foglalkozni a gyerekkel a légzésszelidítés kapcsán?
2: Maga a légzésszelidítő légzéstréning az 4-5 éves kortól elérhető, de már egyébként 2,5 éves kortól konzultációban tudok segíteni, és ott nagyon-nagyon gyakran van az mostanában, hogy pár hét alatt szemmel látható eredményeket érünk el, akár olyan értelemben, hogy az eddig horkoló kislány csendesen alszik, és írja az anyuka, hogy alig akarja elhinni.
1: Bár most a gyerekekről beszéltünk, azért nekem eszembe jutott az is, hogy 80-90 éves férfiak, nők gyakran számolnak be légzés problémákról, ugye, ahogy a test funkciói, az élettani funkciók változnak. Egy ilyen öregedési folyamatban meg lehet-e állítani légzési problémákat, hogy a tüdő már nem 100%-osan működik, hogy vizesedik a test, hogy már nehezebben veszi a levegőt az idős ember?
2: Én azt gondolom, hogy a helyes légzés, mint a elsajátítás, az bármilyen korban hasznos lehet, de nyilvánvalóan sok éve fennálló problémákon olyan óriási nagy javulást nem biztos, hogy el tudunk érni.
1: De elképzelhető, hogy idős emberrel is tudsz foglalkozni.
2: Persze, abszolút igen.
1: Minden egyéb információ közelgő tanfolyamok nyáron lesznek?
2: Abszolút, igen, mert kérdezték is tavasszal, hogy ugye lesz nyáron is.
1: De akkor elérhető minden a weboldaladon keresztül.
2: Így van.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Balog Emese Viktória, légzés szelidítő, légzés tréner. A mostani beszélgetésünk fókuszpontjában a tünetek, a lehetséges kezelési módszerek és az allergia kezelése állt. Viki, nagyon köszönöm, hogy újra találkozhattunk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Mixet Jazz Kovács László készítette. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hétfő estét kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál már Bárány Anna. Ha tehetik, töltsék velem az éjszakát, hajnali 3 óráig számítok a figyelmükre. Már is induló összeállításunkban a Gyárfási István Trio 2006-os Old Amsterdam című lemeze is forog, arról a Blues Extreme című dal. A kezdésben Garami Gábor vezetésével a Garami Funky Stuff és a Párbaj. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára! Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol forog majd a Kodály Spicy Jazz első lemeze. Az alkotók Kodály zenéjét gondolták újra, a jazz és a funk eszközkészletével. A Jó Lovas Katonának ezt játszom a formációtól. Szombaton a Fishing on Orfű Fesztiválon hallható élőben a Carson Coma. Itt nálunk már is, ugyan felvételről. A Kortbársony Jazz Club bemutatja. Jó szórakozást hozzá!

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
2: És itt van velünk a telefonban Fülöp Norbert pénzügyi szakértő. Szia Norbert, jó reggelt!
3: Ja, jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz, és akkor valami olyasmi volt így a címadója a szerkesztők szerint ennek a beszélgetésnek, hogy fordulat a devizaváltásban, és hogy a hazai bankoknál most már olcsóbb lehet eurót venni. Na, én ezen elég rendesen meglepődtem. Pontosan miről is van itt szó?
3: Valójában arról van szó, hogy köztudott, hogy pár évvel ezelőtt még inkább a fintech szolgáltatók adtak jó áron devizát a magyar állampolgároknak, és a bankok viszonylag drágán váltottak. Nagyon sokan még évekkel ezelőtt ilyenkor elzarándokoltak a valutaváltókhoz. Biztos te is láttad, hogy nyaranként néha sorok álltak a
2: jobbátfolyamot. El kell mondanom, én 2000-2001-ben bankban dolgoztam, a belvárosban volt a székházunk, és mondtam a kollégáknak, hogy hát én lemennék itt valahová váltani a bankban eurót. Mondták, hogy Csaba, ha elment a józan eszed, mi azt javasoljuk, hogy menjél ki a Váci utcába, ott menjél el ehhez és ehhez az arab pénzváltóhoz, és hidd el, hogy jobban fogsz járni. Na, nyilván ettől egy kicsit kíváncsi lettem, megnéztem a saját árfolyamainkat, és utána megnéztem az arab pénzváltónak az árfolyamait, és hát utólag lehet, hogy szégyen, de én a saját bankom helyett az arab pénzváltónál váltottam utána pénzt, tehát hogy ez legendás volt, hogy mennyire rosszul váltottak a magyar bankok.
3: Nagyon érdekes, amit mondasz. Igen, és ráadásul be kell valljam, hogy én is csináltam ilyet, és először kis összegben váltottam, mert hát bizalmatlan volt az ember, de aztán kiderült,
2: számlát,
3: hogy ezek
2: egy papírt, tehát
3: pontosan, hogy ezek nagyon bejárt csatornák voltak, úgyhogy igen, a pénzváltóknak ma már azért a szerepe jelentősen visszaesett. Először azért, mert a fintech cégek, tehát itt most a Revolut és a Wise gyakorlatilag jó árfolyamokat kínált, mondjuk erre építették az üzleti modelljüket az első körben mindenképpen, de hát a magyar bankok elkezdtek felzárkózni, és elkezdtek kedvezményes devizárfolyamokat kínálni, meghatározott összeghatárig, meghatározott napszakban, tehát egy kicsi korlátozás azért van, de azt kell mondjam, hogy ha valaki figyel, akkor jó áron tud már a magyar bankok jelentős részén is devizát venni.
2: Azért ez egy elég komoly változás. Ez, itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek a fintech cégek kikényszerítették a versenyen keresztül, hogy most már a magyar bankoknak is muszáj, hát hogy mondjam, versenyképes áron devizát váltaniuk, vagy valutát, mert ugye itt az is egy kérdés, hogy hogyan váltják a készpénzt, hogyan váltják a mondjuk átutalás érkezik, hogyan váltják a kisügyfeleknek, KKV-knak, nagyügyfeleknek, azért elég komoly eltérések lehetnek.
3: Ez így van, de most a devizáról beszélünk főleg, és a bankok egyértelműen inkább a devizára mennek. A valuta váltást azt érdemes külön kezelni, az a mai napig egyébként lényegesen rosszabb árfolyamot adnak. Én most megnéztem egyébként reggel, egy kicsit készüljek, és én úgy láttam, hogy gyakorlatilag ilyen, ha valaki egy bank pénztárban vesz fel mondjuk eurót, akkor kb. 10 forinttal rosszabb árfolyamra számíthat, mint hogyha mondjuk jó esetben a bankjánál devizát vált, és a deviza számlájára kapja meg a pénzt. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős összeg, és hát itt az a kérdés, hogy valójában mennyibe kerül egy devizaszámla, mennyibe kerül a fenntartása, milyen hozzá a kártya, és hát a bankok itt kezdtek el lépni igazából, azzal, hogy sok helyen már akciósan ingyenes a deviza számlavezetés, adnak valahol ingyenes devizakártyát a számlához, sőt, hát a legjobb az természetesen, hogyha ugyanazt a bankkártyát tudjuk használni, ami a forint számlához tartozik, és vagy át kell állítani adott devizára, vagy pedig még ezzel sem kell foglalkozni, mert automatikusan olyan deviza nem történik a levonás, ami rendelkezésre áll egy külföldi fizetésnél.
2: Most nevekben nem feltétlenül szeretnék belemenni, de mondhatjuk azt, hogy ez általános ez a megközelítés most már a magyar nagybankok között, hogy akkor elkezdenek jobb árfolyamon váltani?
3: Nyugodtan kijelenthetjük, mert tulajdonképpen a legnagyobb magyar bankok azért már kínálnak ilyet, tehát először is, hogy mindenkinek érdemes megnéznie, hogy a saját bankjánál van-e bármilyen ilyen kedvezményes devizaváltási akció. Tehát az látszik jelen pillanatban, és kb. A bankok erre álltak be, hogy ilyen kb. 600 ezer forintot engednek kedvezményesen váltani minden egyes hónapban. Itt arra kell figyelni, hogy általában ez munkanapokon 8 vagy 9 órától 17 óráig kell ezt a váltást elvégezni. Amennyiben később vagy hétvégén vált valaki, akkor bizony nem ezen a kedvezményes díjon történik a váltás. Az is általános most már, hogy van valami akció a devizaszámlához. Tehát elsősorban az embernek a saját bankjának kell szétnézni. Ha sokat utazik valaki, akkor ez egy kicsit más kérdés, akkor már érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy esetleg olyan banknál számlát nyitni, akár egy ingyenes számlát, amihez kedvezményes devizaváltás tartozik. Ezzel egyébként körülbelül így a számításaim szerint ilyen eurónként 10 forintot lehet spórolni, mondjuk a legrosszabb és a legjobb ajánlat között. Tehát érdemes megfontolni, valaki sokat utazik, sokat költ, akkor mindenképp érdemes ezzel játszani. De hát itt van ez a havi korlát, ez a 600 ezer, 650 ezer forint havi váltás, ami miatt pedig hát sokan arra kényszerülnek, hogy már évközben elkezdjék gyakorlatilag összegyűjteni akár a nyaralásra való pénzt, hiszen előfordulhat, hogy mondjuk 600 ezer forint, sőt azt gondolom, hogy manapság, mert kijelenthető egy közepes vagy egy komolyabb nyaralásra egy családnak alig, ha lehet elég.
2: Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen érdekes, és visszatérve még a készpénzre, ugye főleg, ha Európában megy az ember, én most már számtalanszor járok úgy, hogy egy ilyen hosszabb hétvégén, hát 10-20 eurónál többet nem tudok készpénzben lehet költeni, mert mindenhol tudok kártyával fizetni. Tehát ebből a szempontból is azért nagyon megváltozott most már a világ, tehát kártyával, Apple Pay, Google Pay, mindenféle ilyen eszközökkel tulajdonképpen Európa jelentős részén szinte már készpénz nélkül lehet létezni. Kis túlzással már a fagylaltostól kezdve a parkolórát mindenhol kártyával tudok fizetni. Tehát lehet, hogy érdemesen most már a készpénzt csak tartalékot tartani magunknál szinte, nem?
3: Ez így van, illetve hát egyrészt igen, hogy valamennyi készpénz legyen, de hát ennek csak minimálisnak kell lennie, hogy ha éppen olyan helyzetben, akkor tudjunk fizetni, illetve hát ott a másik lehetőség, hogy tudunk készpénzt felvenni külföldön, ami alapból egyébként nem egy olcsó mulatság, de a bankok egy része erre is ad kedvezményt. Van bank például, amelyik az ilyen kiemelt kártyáinál havonta két alkalommal ingyenes készpénzfelvételt kínál külföldön, de mondhatnánk a fintech cégeket is, amelyek szintén a kínálnak ingyenes készpénzfelvételt, és teljesen mindegy, hogy ez Magyarországon történik, vagy pedig külföldön. Tehát érdemes ezt is megnézni, mert előfordulhat, hogy jó áron, vagy akár díjmentesen lehet készpénzhez jutni ATM-ből, és akkor nem kell itt a Magyarországon a valutaváltóknál játszani.
2: Egy következő kérdés, ami így a deviza mellett szóba kerül, hogy a lakáshitel kamatokat hogy látod most? Ugye megindultak lefelé a kamatok, nyilván az otthonstart 3% az még mindig bőven a piaci alatt van, de hogy látsz egyfajta közeledést, látsz egyfajta esélyt arra, hogy ez valamikor találkozzon és az alacsony kamat szintnél?
3: Nagyon nehéz meg most így elképzelni, hogy a közeljövőben találkozni fog a piaci kamat és az otthonstartnak a 3%-os kamata, de én azt gondolom, hogy már az is óriási előlépés lenne, hogyha közelítenének. És egyelőre közelítésre azt kell mondjam, hogy mérsékelten látszik a folyamat, de én azt gondolom, hogy ha nyaralásról visszajövünk, akkor már könnyen előfordulhat, hogy jobb kamatokat fogunk látni, és hogy miért merem ezt így kijelenteni. Azért, mert hogy a 10 és 20 éves bírs, ami egy bankközi kamatláb, és bár szerintem sok szakértő most megdobál kővel, de kijelenthető, hogy korán a hitelhez szükséges pénz beszerzési árával ez a mutató, ez bizony ez a bírs mutató, ez csökkenőben van. És azzal, hogy ez csökken, az azt jelenti, hogy a bankok gyakorlatilag olcsóbban tudnak pénzhez jutni, amit ki tudnak helyezni a lakossághoz. És miután most már ez egy ilyen elég masszívan látszik ez a bírs csökkenés, ezért várható, hogy a bankok árazni fognak, és ha élénkülő versenyt feltételezünk, akkor bizony a piaci kamatok is csökkenni fognak. Ez azt jelenti egyébként, hogy ilyen egy akár másfél százalékos kamatcsökkenés előfordulhat, de nem általánosan lesz ez. Először azt szokott mindig lenni, hogy egy-egy bank lát üzleti lehetőséget, azt gondolja, hogy itt a lehetőség most új ügyfeleket szerezni, bemegy a többiek alá a kamatával, és utána pár bank elkezdi őt követni, tehát folyamatosan változnak a banki ajánlatok. Előfordulhat az is, hogy egy csökkenő tendenciába egy bank túl vállalja magát, túl csökkenti, és mondjuk pár hét múlva egy picit visszaemel. Úgyhogy ezért én azt javaslom, hogyha például valaki lakáshitelt szeretne felvenni, akkor mindig érdemes előtte közvetlenül tájékozódni, hogy melyik bank ajánlat a legjobb, és mondjuk nem azt feltételezni, hogyha tavaly az egyik bank volt a legolcsóbb, akkor most is az lesz.
2: Hát ez jó, mert szerintem ez jó ér, hogyha mindenképpen csökkenésre számítunk, és főleg, hogyha ez meg is valósul. Utolsó kérdés, ugye az előbb kérdeztem Virovácz Pétertől, de azért tőled is megkérdezem, szerinted fog-e holnap csökkenteni az MNB, és mennyit?
3: Nem tudom megmondani. Szerintem egyébként fog csökkenteni, de hogy mennyit, ezt nem tudom megmondani így neked.
2: Tehát nem mersz becsülni, nem mersz satszolni.
3: Nem, én nem nagyon merek ilyenben satszolni, mert hogy ezt nálam jobb szakértők értenek ahhoz, hogy mik mozgatják az MNB-nél ilyenkor pontosan a dolgokat. Lehet, hogy vannak olyan információi. Nekem sokkal inkább a piaciról vannak információim, sokkal inkább meg tudom jósolni a bankoknak a piaci alapú döntéseit, mint sem az MNB-nek azt, hogy éppen most mit fog csinálni.
2: Na hát nagyon szépen köszönöm, Norbert, hogy rendelkezésünkre álltál. Fülöp Norbertet, pénzügyi szakértőt hallottuk. További szép napot kívánunk.
3: Minden jót, köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Várba invitálom önöket, a helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség, és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgetünk. Ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkbe nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik. Már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Fölsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a Jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a Jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a Jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspólójátékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között, az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpára, vagy párosi párhuzammal, inkább mi mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni, harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak fönn sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg. És ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárkölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatóban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Hiszen a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges

0: Íme megérkezett a reggeli express főváros centrikus, illetve főváros környék centrikus program ajánlata. Mert hogy június végétől szeptember közepéig ismét változatos programokkal várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház. Az Icsi kastély hangulatos udvara és a történelmi Ramtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon június 26-án az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be sok humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép majd Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, valamint Rezes Judit és Szabó Győző is különleges közös estel érkezik. Látható lesz Lackfi János új tragikomédiája, a Három nő egy eset is. Két szenvedélyes történet, egy operaest, László Boldizsár főszerepben a Margit szigeten. A Margit szigeti színház idei opera szezonjának egyik kiemelt eseménye lesz Maszkányi Parasztbecsület és Leon Cavallo Bajazzók című operáinak közös bemutatója, amelyet június 25-én és 27-én láthat majd a közönség. A két egyfelvonásos mű hosszú évtizedek óta szinte elválaszthatatlan párost alkot az opera színpadokon, hiszen bár külön történetekről van szó, ugyanazok a szenvedélyek mozgatják őket. Szerelem, féltékenység, becsület és bosszú. A kettős szerep egyben László Boldizsár művészi sokoldalúságát is megmutatja. Az opera énekes pályája során számos nagy tenor szerepben bizonyított már, de ez a két karakter különösen hálás feladat. Egyszerre kívánnak drámai erőt, lírai érzékenységet és jelentős színpadi jelenlétet. Minden programhoz jó szórakozást!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: dass ihr mich wollt.
1: Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Óranyitó összeállításunkban megszólal majd Király Martina I'm Ready című felvétele. Martina repertoárián javarészt soul, blues és jazz ihletésű saját szerzeményei szerepelnek. A kezdésben Sunshine Jazz, hiszen Sir Jonesról most Bársony Bálint és a Juhász Attila Jazz Quartet mesélnek. Jó szórakozás!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a következő összeállításunkból két különleges művészt szeretnék kiemelni. Először is Gájer Bálintot, a swing hazai hercegét, a magyar Michael Bublét, Bájkeverő című dalát játszom, és ha már a párhuzamok, akkor a rajongói a magyar Tom Jonesként emlegetik Majsai Gábort. Nő nélkül az életem. Már is kiderül, hogy mi történik akkor. Itt a Jazzin Majsai Gábor énekel.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Csondor Kata is énekel, hazánk egyik legnépszerűbb női szinkron hangja, ő például Scarlett Johansson is az ő hangján szólal meg magyarul. Kata itt a Nightban énekelni fog, természetesen Fülembe súg című dalával készültem. Harold Péter szaxofonjátékát is hallgathatjuk még éjfélig, Still the One című dalában, a kezdésben pedig a Jabe Living Blue című 2015-ös lemeze forog, arról is az Awakening City. Jó szórakozást kívánok, ha tehetik, tartsanak velem éjfél után is.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night. A mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Hamarosan felcsendül nálunk az I Will Always Love You című sláger, amit 1973-ban Dolly Parton rögzített először, aztán természetesen jött Whitney Houston felvétele, és mindent vitt. 1992-ben történt mindez, és a Bodyguard című film zenéje volt ez, több mint testőr. Nálunk így vetítették. Itt a Nightban Whitney Houston egyik hatalmas rajongója, Farkas Zsófi adja elő a muzsikát. A kezdésben pedig a Freeport 2003-as Funk Radio című lemeze forog, arról is a Keep It Up All Along the Line című melódia. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol multidéző funky dallamokkal, remekbe szabott lazasággal és könnyed ritmussal érkezik a Funkids, daluk címe Idegen, a kezdésben pedig Erdélyi András szerzeménye 2000-ből, a Te is lehetsz sztár, az előadó természetesen a Back to Black. Jó szórakozást!

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Hegyi György vezetésével a Tao elvisz minket a Vidám Parkba. Aztán ez az az összeállításunk, ahol mély hegedű játékot is hallgathatunk, ennek a mestere Eliza Bliss, tőle a Downtown Zoo vár ránk. A kezdésben pedig a Cotton Club Singers 2007-es Hofi Mánia című lemeze forog, arról is a Jó Estét című melódia. Jó szórakozást, itt nálunk a Jazz.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy óra után Eckstein Petra énekel nálunk, mégpedig Victor Young és Edward Heyman örökzöldjét, a When I Fall in Love című gyönyörű melódiát. A kezdésben egy egykori megasztáros, akiről jó ideje nincs hírünk, ő Bartók Eszter. Repülnek a gondok című dalát játszom, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Szolnoki Péter 2016-os Follow Me című szólólemeze is forog, You Believe in Love Again című melódiáját választottuk, és a Bombon zenekar oldaláról tudjuk azt, hogy Szolnoki Péter gyengélkedik, nagyon jó egészséget és mi hamarabbi teljes felépülést kívánunk az egyik kedvenc hangunknak. Az összeállításunkat a Random Trip kezdi, Delov Jávor és DJ QC formációtól a Bridging Between szól, itt a Jazzin.

Kellemes keddi hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Jazzy dalverseny győztes Juhász Kornél vezette Cornelio Tutu Band is játszik, Rabin is Here című muzsikájával készültem. Aztán 2 óráig meghallgathatjuk még Lakatos Krisztián előadásában a Különös Szilveszter című szerintem már örökzöldet, ennek a zenéjét Várkonyi Mátyás, a szöveget pedig Miklós Tibor írta. A közismert sláger premierje 1977-ben volt a Generál együttes előadásában, mégpedig a Metronom 77 című tánczenei fesztiválon. A fesztivál legelső bemutatott dala volt, később több előadó is feldolgozta, a legismertebb feldolgozását Cserháti Zsuzsa adta elő, szólóban is és a Generálból ismert Charlie-val duettben egyaránt. A kezdésben Kolman Gábor vezetésével a Budapest Jazz Orchestra és Mark Blake, The One I Love Belongs to Somebody Else. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál 2 óra után is Bárány Anna. A Gutting Review egy bizarr rock and roll formáció nagybőgővel és fúvósokkal. 2015-ös egy rongya szívet helyén című lemezükről választottunk egy slágert, ez pedig most a Gondolatok az öltözködésről című. Aztán a kezdésben pedig Heinz Gábor, Biga, hozza el Molnár Tamással közös szerzeményét Mi maradtunk címmel. Különleges összeállítás lesz, jó szórakozást hozzá!